0: kirep csorog a véremben. Minden változik, a lényeg nem. Ez a jó az elmúló években. Nekem örök kirep csorog a véremben.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Szép felállni. Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Aki szakállal hordja a szemüveget,

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Hamarosan a védett árnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag itthon, biztonságos a természetes fürdőhelyek többsége Európában, visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hamarosan a védett tárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag a magyar kutakon, jelentette ki közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett tárnál a benzin és a gázolaj. Jelenleg a magyar autósok a 95-ös benzint, legfeljebb 595, a gázolajat pedig 615 forintos literenkénti áron tankolhatják. A kormány felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettséget, és még a nyáron szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszer kialakításáról, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter az országgyűlésben. Lannert Judit azt mondta, a jelenlegi értékelési rendszer nem felel meg a szakmai elvárásoknak, túlzottan adminisztratív, több intézményben is feszültséget okozott, ráadásul a motivációs céljai sem érvényesültek. A tárcavezető azt mondta, az értékelési rendszer helyébe egy átfogó, valós igényeken és szakmai tapasztalaton alapuló struktúrának kell lépnie. Fogadta a miniszterelnököt Erdő Péter bíboros prímás. Az esztergom budapesti érsek a budapesti prímási palotában találkozott Magyar Péterrel. A megbeszélés központi témája a kormányfő közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelyen 14. Leó pápával találkozik majd. A főegyházmegye tájékoztatása szerint az egyeztetés, a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott. Az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról is vitáztak ma a képviselők. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. A sürgős tárgyalásba vett törvényjavaslat vitáján Görög Márta igazságügyi miniszter azt mondta, a tervezettel a kormány azt üzeni, hogy Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit. A természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége biztonságos Európában. A vizsgált strandok 96%-a megfelel a minimális uniós előírásoknak. Az Európai Bizottság és a Környezetvédelmi Ügynökség közös jelentése szerint a tengerparti vizek minősége általában jobb, mint a tavaki és a folyóké. Magyarországon a vizsgált több mint 260 fürdőhely, csak nem kétharmada kiváló minősítést kapott.
0: Az időjárásról.
1: Melegszik a levegő, de még előfordulnak záporok, zivatarok. Ma helyenként, holnap akár már többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 12 és 18 fok, napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: 92.5.
1: Call me. No matter where you are, no matter how far.

0: éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Hamarosan a védett tárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag itthon. Felfüggesztik a pedagógusok idei teljesítményértékelését. Visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hamarosan a védett tárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag a magyar kutakon, jelentette ki közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett tárnál a benzin és a gázolaj. Jelenleg a magyar autósok a 95-ös benzint, legfeljebb 595, a gázolajat pedig 615 forintos literenkénti áron tankolhatják. A külügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint több tízezer dollárért árultak kanadaiaknak magyar állampolgárságot az előző kormány alatt. Velkei György László közösségi oldalán azt írta, a kérelmek mögött közvetítői hálózat működött, amely Semjén Zsolt korábbi miniszterelnök helyettes támogatásával épült ki, és a honosítások egy része nem felelt meg a szükséges feltételeknek. Az ügyben belső vizsgálat indult, amelynek eredményei alapján további ellenőrzéseket és intézkedéseket ígér a tárca. Az államtitkár szerint a vitatott állampolgárságok visszavonásának lehetőségét is megvizsgálják. A kormány felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettséget, és még a nyáron szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszer kialakításáról, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter az országgyűlésben. Lannert Judit azt mondta, a jelenlegi értékelési rendszer nem felel meg a szakmai elvárásoknak, túlzottan adminisztratív, több intézményben is feszültséget okozott, ráadásul a motivációs céljai sem érvényesültek. Az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról is vitáztak ma a képviselők. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. A sürgős tárgyalásba vett törvényjavaslat vitáján Görög Márta igazságügyi miniszter azt mondta, a tervezettel a kormány azt üzeni, hogy Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit. Fogadta a miniszterelnököt Erdő Péter bíboros prímás. Az esztergom budapesti érsek a budapesti prímási palotában találkozott Magyar Péterrel. A megbeszélés központi témája a kormányfő közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelyen 14. Leó pápával találkozik majd. A főegyházmegye tájékoztatása szerint az egyeztetés, a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott.
0: Az időjárásról.
1: Melegszik a levegő, de még előfordulnak záporok, zivatarok. Ma helyenként, holnap akár már többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 12 és 18 fok, napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: fuvarvár.
1: Vörös Nándi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Ceglét hangja az FM 92.5-ön, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig jó esetben, ha van kedvük, válaszolnak, a 0635-92-95-ös SMS számon, esetleg e-mailezhetnek a kívánság@cegledradio.hu-ra, és van egy Facebook oldalunk is, facebook.com/cegledradio, természetesen ékezetek nélkül, mint ahogy az e-mail címben is, és itt is üzenhetnek nekünk. A lényeg, hogy a mai kérdésünk nem más, mint hogy melyik az a szó vagy kifejezés, amitől a falra mászik. Volt már hasonló témánk Barbival közösen nagyjából 2 évvel ezelőtt, és emlékszem, hogy a mindent is kifejezés engem már akkor nagyon bosszantott, szerintem túl lett használva már 2 évvel ezelőtt is, de kíváncsi vagyok, hogy van-e még olyan ember, akit ez zavar. Szóval a ceglédiek és cegléd környékiek nyelvi változásaira vagyunk kíváncsiak, mik azok, amiket már eddig se szerettek, lehet ez egy régebbi kifejezés, nem feltétlen kell újnak lennie, és hogy egyáltalán miért vannak nyelvi változások, hát arról néhány szót most ejtünk az elején. Ezek természetes folyamatok, amelyek során a nyelv hangtani, alaktani, mondattani és jelentéstani jellemzői módosulnak. Ezek a változások mindig a beszédből indulnak ki, gyakran a kényelmesség, a gyorsaság vagy más nyelvekkel való érintkezés hatására. Tehát 3 kategóriát sorolhatunk fel, az első a hangváltozások. A beszédben a hangok folyamatosan formálódnak, hatnak egymásra. 2 típusa van, az asszimiláció vagy hangigazodás, amikor a hangok hasonulnak egymáshoz a könnyebb kiejtés érdekében, például vasgyúró helyett vasgyúró lesz zsével. Hangkiadás és összevonás. A gyorsabb beszédtempó miatt bizonyos hangok vagy szótagok eltűnhetnek. Aztán 2. nagy kategóriánk a jelentés változások és szókészlet. A mindennapi kommunikáció során a szavak jelentése folyamatosan tágulhat vagy szűkülhet. Jelentés bővülés és szűkülés. Egy-egy kifejezés új jelentést kap a beszélt nyelvben, vagy az eredeti jelentése megkopik. Illetve a neologizmusok és slang képzés a másik kategória. Ezen belül az új technológiák és életmódbeli változások új szavakat és kifejezésmódokat szülnek, csak hogy egy példát mondjak, az e-mail szó 50 évvel ezelőtt még nem hiszem, hogy létezett. De most már gyakorlatilag kiejtés szerint leírhatjuk, hogy e-mailezünk, ezt is elfogadja a nyelv. Illetve a 3. nagy kategóriánk a nyelvi érintkezések és interferencia, a különböző nyelvek és nyelvjárások keveredése is átalakíthatja a beszédet. Itt is 2 csoport van, idegen szavak átvétele, a globális kommunikáció és az internetes kultúra hatására a nemzetközi kifejezések beépülnek a hétköznapi beszélt nyelvbe. Facebookozik, csak hogy mondjak egy ilyen példát, a Facebook szó nem igazán magyaros, de azt, hogy Facebookozik magyar ragokkal, tudjuk kiegészíteni, tehát, vagyis hát oldalékokkal helyesebben, és így már a nyelvünk része. Illetve a nyelvjárási sajátosságok, a helyi beszédmódok szintén hatással vannak a köznyelvre, és fordítva is, ide vehető akár a tájszólás. Nos tehát, nyelvészkedünk a mai napon, kedves hallgatók, a kérdésünk, hogy melyik az a szó vagy kifejezés, amitől a falra mászik, küldj el nekünk 0635 92 92-5-ös, kíváncsian várom.

0: Kedves hallgatók, ez a Ceglét hangja, és a kérdésünk ma, melyik az a szó vagy kifejezés, amitől a falra mászik, és várjuk az üzeneteket a 0635-92-92-ös SMS számon, vagy e-mailben a kívánságukat cegledradio.hu-n. Gyöngyi írta az első üzenetet, egy oldalra ki se férne, de néhány példa, Koviubi, Pöri, Szupcsi. Tehát ő nem igazán szereti, hogyha becézik a szavakat, főleg, hogyha dupla Kovi Ubi, nem kovászos uborka, hanem Kovi Ubi, Pöri Szupcsi, és a Szupcsi is olyan egy kicsit, hogy a szuper szó sem létezett nagyon sok évvel ezelőtt, hanem a szuper szót átvettük, és már azt is becézgetjük, Szupcsi. Nagyon értem, amire gondolsz, köszönjük szépen. Virág azt írja nekünk, hogy telefont, ha valaki felveszi, és azt mondja, na mondjad. Hát természetesen mondani fogja a telefonba, hiszen azért beszélünk, de igen, sajnos ezt néha én is beszoktam dobni. Na mesélj, na mondjad, vagy ilyesmi, ez meg szokott történni nálam is. Anikó egy szót kritizál nagyon, a rizsát. Az rizs, írja nagyon nagy betűkkel és rengeteg vigyorgó fejjel, de hogyha arra gondolok, hogy sok a rizsa, tehát túl sokat beszélsz, azt azért már úgy azért használhatjuk, nem? De hogyha valaki azt mondja, hogy rizsás húst eszek, akkor az nem biztos, hogy elfogadható sokak számára. Van, aki viszont, hát igen, ez a családunktól megmaradt beszédmódban, akár át is vehető, vagy tovább is örökíthető. Szerintem ezt használják néha, de igen, megértem, hogyha valakit ez bosszant. Timi azt írja, hogy amikor úgy kérnek valamit, hogy lesz egy, ki tudok akadni tőle. Igen, volt már vendéglátással kapcsolatos műsorunk is, meg nyelvészkedtünk már korábban is, és hát igen, a múltkor egy olyan adásunk is volt, hogy minthogyha bűnözők lennénk, úgy kell megfogalmazni a saját munkánkat, és a lesz egy szó, abba is bele volt írva, egy felszolgáló írta nekünk nagyon ötletesen ezt az e-mailt, és a lesz egy ott is szerepelt, és igen, igyekszem rá figyelni, de előfordult már velem is, hogy tulajdonképpen bedobtam, hogy lesz egy, nem tudom, girosz. És ilyenkor mindig szégyellem magam, és néha hozzá is szoktam tenni, hogy elnézést, nem is így akartam kérni, mert ez illetlenség. Úgyhogy igen, erre figyeljünk oda. Egy másik Gyöngyi azt írja nekünk, hogy a szerelme jobb esetben a nőnek a férfi, és fordítva. Amikor a gyermeküknek azt mondják szerelmem, attól teljesen ki vagyok. Hát igen, valahogy a szeretetet kell kifejezni a szülőnek, és néha-néha becsúszik azt, hogy a gyermekét hívja szerelmének, de tény, hogy ez is zavaró lehet sokak számára. Nézzük meg még Juli üzenetét. Add oda, amikor szeretne valamit elkérni. Nekem az add ide. Pontosan így van, de ezek is olyanok, hogy hát így vettük át, meg ami erről eszembe jut, az a csukd le a villanyt. És az nekem oltsd le a villanyt, és hát az se biztos, hogy helyes, mert nem oltjuk a villanyt tulajdonképpen, de a csukd le az semmiképpen nem jó, kapcsold le a villanyt. Ilyen egyszerűen meg lehet fogalmazni, és igen, az addodát sem feltétlen így kell, hanem lehet azt nyugodtan mondani, hogy add ide. És kedves hallgatók, azt is lehet mondani, hogy küldjenek SMS-t a 0635-92-92-ös SMS számra, vagy e-mailt a kívánság@cegledradio.hu-ra, hogyha van olyan szó vagy kifejezés, amitől önök is a falra másznak.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Melyik az a szó vagy kifejezés, amitől a falra mászik? Ez a Ceglét hangja mai kérdése, és úgy látom népszerű téma lesz, jönnek az üzenetek, mondhatni záporoznak, ennek nagyon örülök. Menjünk is tovább, egy névtelen üzenet küldő ezeket írja. Pocaklakó, imádás van, mindent is, és amikor a ruhaneműket már személyként mutatják be, ő milyen szép, nem ez a ruha, hanem ő, atyavilág. Írja nekünk a névtelen hallgató, de nekünk névtelenül is tökéletes az SMS. A lényeg az, hogy kapjuk meg, és be tudjam olvasni, és teljesen igaza van a hallgatónak. Ott a mindent is, amit én már régóta kifogásolok. Szerintem túlhasználtuk, elhasználódott. Az elején még vicces volt, hogy ennyire túlzóan, hogy a mindent is oda van téve, de hát nekem ez már tényleg már most már kezd kínos lenni, mikor hallom. Igyekszem én is minél inkább elkerülni. Azt írja Out, hogy puszcsi, közcsi meg a többi csire végződő szavak. Ráadásul az időt a szülők is, a gyerekük nevét is így mondják. Hát igen, Nándcsi, engem nem hívnak így, én viszont voltam cserébe Nánduska vagy Nánduci, de erről nem is szeretnék többet beszélni. Szóval a puszcsi és a közcsi volt az üzenet lényege. Éva azt írja, hogy mindent is, nagyon szépen köszönöm, innen is egy virtuális pacsi. Mónika azt írja, hogy mikor azt írják üzenetben, hogy hallod? Hát igen, üzenetben nehéz hallani, és az is ilyen átvett dolgunk, hogy ráírtam Mónikára, most mondtam valamit, ha már Mónika volt az üzenet küldő, nem ráírtam, hanem írtam neki. Igazándiból ez Juditnak az üzenete, teljesen megértem, Tünde üzenete a következő, ő azt írja, hogy ne tartsa magában. Ez engem nem idegesít, de végül is értem, hogy miért írod, úgyhogy ja, ennek is itt a helye. Erika pedig azt írja, hogy tudnák. Igen, mi ezzel a párommal bevallom őszintén, hogy szoktunk viccelődni. Igen, megesik, hogy poénból mi néha rosszul ragozunk, de a szándékosság az megint tök más, mert tudjuk, hogy rosszul mondjuk, de vicces szituációkat szül, csak az a lényeg, hogy a rendes hétköznapi beszédben az ember ezt ne vegye át, de igen, az helyesen tudnék. István azt írja, hogy targonya, G betűvel, tehessük, mondhassuk, vihessük, stb. Hát igen, ez még szintén az, amit akár szülőktől, nagyszülőktől megörököltünk. Nekem van egy barátom, aki megkérdez, hogy hova megyek, és úgy kérdez, hogy hova mégy, nem pedig, hogy hova mész. És nekem ez nagyon tetszik, hogy ő mindig így mondja. Igazából vele nincsen bajom, az ilyen nyelvi ízeknek megvan a helye, de igen, azt azért nem mondhassuk, hogy vihessük. Köszönjük szépen. Itt van Nikoletta üzenete. Szevasz, úgy utálom, olyan lenéző számomra. Én szeretem a szevasz köszönést, nekem nincsen bajom. A szervusszal volt egy kis bajom, mert én nagyon sokáig gyerekkoromban azt hittem, hogy a szerbusz, mert mindenkitől úgy értettem, és nagyon csalódott voltam, amikor kiderült, hogy szervusz, és nem igazán szimpatikus köszönés mód. A szevasszal nincsen bajom, de tényleg egy kicsit olyan, na szevasz, olyan lekezelő, igaz. Mindent is, ezt Károlytól kaptuk, köszönjük szépen, és itt van még Antal üzenete, aki azokat írja, hogy annó, szercsi, üccsi, barátos nő. Hát igen, a barátos nő az tényleg fura egy kicsit, a becézgetést, mint a szercsi és üccsi már megkaptuk, az annó pedig érdekes, azt még nem hallottuk senkitől, de pont ezért készül ez a műsor, hogy halljuk, hogy kit, melyik kifejezés idegesít, mitől tud a falra mászni, mert ez a Ceglét hangja melyik kérdése. Ha önnek is van ilyen, küldje el nekünk 0635 92 92-5-ös.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja, és a mai kérdésünk, hogy melyik az a szó vagy kifejezés, amitől a falra mászik, és Csillus azt írta nekünk, hogy a mizu. Szerintem a mizuval nagy baj nincsen, bár lett belőle egy híres láger, ugye Flór Tomi előadásában, és azóta valaki nagyon szereti, valaki egyáltalán nem szereti, de szerintem sokkal rosszabb a mizunál, mikor azt kérdezi valaki, hogy mizújság van, az engem kiborít. Aztán Istvántól megkaptuk azt, hogy mindent is, mindenhez is. Igen, ez kicsit már sok, hogy mindenhez hozzátesszük azt, hogy is, de ezt én már többször elmondtam, úgyhogy köszönöm szépen a támogató üzeneteket. Anita azt írja, hogy amikor a Messenger üzenetben like jellel válaszolnak. Igen, lehet, hogy ez zavaró, meg lehet, hogy kicsit már megkopott. Azt is mondják, hogy a simán egyszerűen mosolygó smiley az már ilyen negatív üzenetet hordoz, mert senki nem használ a fiatalok közül ilyen sima, egyszerűen mosolygó smiley-t, és kicsit kontraproduktív, inkább ilyen ijesztő mosolynak tűnik az, ezért nem használják, és sokan ezt nem tudják, úgyhogy elküldik akár ezt a smiley-t, akár a like-ot. Én is néha rá szoktam nyomni, hogyha valamit helyeslek, vagy egyetértek vele, akkor csak nyomok egy like-ot, de lehet, hogy le kéne erről szoknom. Köszönöm az információt. László azt írja, hogy pocaklakó és cuccos tészta. A cuccos tészta nekem teljes újdonság, de ezért is van ez a műsor, hogy tanuljunk ilyeneket. Na mondjad, mikor így veszik fel a telefont, ezt Judit küldte el nekünk, erről már volt szó, igen. Mátyás azt írja, megmondom az őszintét. Na hát ez engem is. Tehát a megmondom őszintén is olyan kifejezés szerintem, hogy az ember alapból beszél őszintén, tehát nem kell ezt most kifejezni, hogy na mest, ezt tényleg őszintén fogom mondani, de hogyha így mondja, hogy megmondom az őszintét, na hát az engem is kiborít, úgyhogy köszönöm szépen az üzenetet. Attila azt írja, hogy érzékenyítés, telcsi, kajcsi, coach. Ja, a coach, mint tehát coac, aki ilyen életviteli tanácsokat ad, olyan jellegű coachra gondolsz, csak te kiejtés szerint írtad le nekem, úgyhogy először meglepődtem, hogy mi lehet az, de a coachra gondolsz, igen. Mónika azt írja, hogy engedd el. Nagyon népszerű kifejezés, de vajon tényleg jó-e az elengedés, vagy így működik-e, hogy azt ilyen könnyen megteheti az ember, ez kicsit olyan, mint a gyásznak az öt fázisa. Igen, az nem így működik, hogy egy tanácsra így el tudok engedni valakit, hogyha valaki hallotta, csettintettem is egyet az ujjammal hozzá, hogy hát így nem működik az elengedés. Csilla azt írja nekünk, hogy mikor a tárgyakról úgy beszélnek, mint a személyek lennének, ő nem pedig ez. Igen, bemutatunk egy ruhadarabot, erről már volt szó korábbi blogban, hogy ő itt egy ilyen különleges darab. Vagy hát ételekről is hallottam már ilyesmit, ahogy mondjuk válogatunk egy pékségben, és akkor rámutat valaki egy croissantra, hogy legyen ő az, mint hogyha személy lenne, holott csak egy étel vagy egy ruhadarab. Tejcsi, ezt Dominika írta nekünk. Igen, ez a becézgetés úgy látom, hogy sokaknak a bögyében van. Anna is azt írja, hogy az engeddel, nem mondod, és pont akkor mondom, tehát a nem mondott kifejezése is írta, hogy ez őt zavarja, de tényleg, hát hogy lehetne meglepődni beszélgetés közben? Na, ne mondd már, ilyen volt régen, és ebből lett az, hogy nem mondod, aztán mégis használjuk. Na mindegy, hát de pont ilyen változásokról szól a nyelvünk, és pont ilyen változásokról fog szólni a második óra is, mert az első óra végére értünk legalábbis a beszédes részek tekintetében, úgyhogy a következőben folytatjuk, a kérdésünk ugyanez lesz, melyik az a szó vagy kifejezés, amitől a falra mászik.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Hamarosan a védett tárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag itthon. Biztonságos a természetes fürdőhelyek többsége Európában. Visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hamarosan a védett tárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag a magyar kutakon, jelentette ki közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett tárnál a benzin és a gázolaj. Jelenleg a magyar autósok a 95-ös benzint, legfeljebb 595, a gázolajat pedig 615 forintos literenkénti áron tankolhatják. A kormány felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettséget, és még a nyáron szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszer kialakításáról, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter az országgyűlésben. Lannert Judit azt mondta, a jelenlegi értékelési rendszer nem felel meg a szakmai elvárásoknak, túlzottan adminisztratív, több intézményben is feszültséget okozott, ráadásul a motivációs céljai sem érvényesültek. A tárcavezető azt mondta, az értékelési rendszer helyébe egy átfogó, valós igényeken és szakmai tapasztalaton alapuló struktúrának kell lépnie. Fogadta a miniszterelnököt Erdő Péter bíboros prímás. Az esztergom budapesti érsek a budapesti prímási palotában találkozott Magyar Péterrel. A megbeszélés központi témája a kormányfő közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelyen 14. Leó pápával találkozik majd. A főegyházmegye tájékoztatása szerint az egyeztetés, a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott. Az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról is vitáztak ma a képviselők. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. A sürgős tárgyalásba vett törvényjavaslat vitáján Görög Márta igazságügyi miniszter azt mondta, a tervezettel a kormány azt üzeni, hogy Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit. A természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége biztonságos Európában. A vizsgált strandok 96%-a megfelel a minimális uniós előírásoknak. Az Európai Bizottság és a Környezetvédelmi Ügynökség közös jelentése szerint a tengerparti vizek minősége általában jobb, mint a tavaki és a folyóké. Magyarországon a vizsgált több mint 260 fürdőhely, csak nem kétharmada kiváló minősítést kapott.
0: Az időjárásról.
1: Melegszik a levegő, de még előfordulnak záporok, zivatarok. Ma helyenként, holnap akár már többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 12 és 18 fok, napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez itt a Ceglét hangja és annak is a második órája, kedves hallgatók. Egy új témával jelentkeztünk ma, de nagyon népszerű témával. Melyik az a szó vagy kifejezés, amitől a falra mászik? És hát volt korábban Barbie-val vagy jó két éve hasonló témánk, de nagyon érdekes, hogy mennyit változott azóta a nyelvünk. Esetleg más hallgatóink is vannak, úgyhogy most mindenki leírhatja a véleményét a 0635-925-925-ös SMS számra, vagy e-mailezhet a kívánság@cegledradio.hu-ra is. Ez már önökön múlik, és várjuk az üzeneteket, szerencsére jó sok van, amiből tudok válogatni, mint például a Henny üzenete. Amikor nyávogva köszön egy ismerősöm, hogy Hali! Gondolom, hogy valami ilyesmire gondolhatott, elnézést, hogyha túljátszottam. Gabriella üzente azt, hogy a Micsi szótól hánynom kell. Hát azért ne hányjál, légy szíves, de a Micsi az tényleg zavaró tud lenni. Ez a Mit csinálsz rövidítése, és igen, a műsor legelején beszéltünk arról, hogy néha csak kimaradnak szótagok, és így újul meg a nyelvünk szépen lassan, csak hogy jó ez nekünk, ez a kérdés. Hát a Micsi esetében valószínűleg nem. Létra. Ezt írja nekünk István. Mi baj a létra szóval? Ezen most el kell gondolkodnom, de az is lehet, hogy csak poénból üzenni akart, és azt hitt, hogy majd nem olvasom be, de én beolvastam. Judit azt írja, hogy kettő is van, az adom és az élem. Egyébként ezt én használom, bevallom őszintén. Annyira népszerű lett a póker úgy 10-15-20 évvel ezelőtt, hogy a megadás szót emeltük át valahogy a nyelvbe, és mikor többen dobnak egy témát vagy egy ötletet, és csatlakozni szeretnék hozzá, akkor mondom, hogy adom. Mint hogyha megadnám, és akkor én is benne vagyok. Az élem, azt annyira én nem használom, de szerintem igen, ez is kezd a beszédünk része lenni, hogyha nagyon jól érzi magát valaki valamilyen szitúban, akkor azt mondja, hogy nagyon élem a helyzetet. A Zsuzsa a következő üzenet küldünk tulajdonképpen. Épp pénzügy számvitel vizsgára készülök, és a felkészítő tanárunk 5 percen belül 15-ször mondja el, hogy tulajdonképpen, és hogy ez a dolog lényege. Igen, hát ez egy töltelék szó, azt hiszem, mert nagyon semmit se jelent, de időt lehet nyerni a gondolkodásban, beszédben, hogy addig is, amíg ezt a szót kimondod, addig a gondolatok összeállhatnak a fejedben, de tényleg, ha túl sokszor használja, az ember az már kontraproduktív lehet. Judit a következő, amikor az ide helyett mondják az odát. El van felejtve, hogy van ide szavunk is a magyar nyelvben. Igen, erről volt is szó az előző órában, add oda. Mikor magamnak akarok valamit megszerezni, add oda nekem, de azt tulajdonképpen add ide. Krisztina azt írja, hogy amikor valaki azt mondja, elfogytak a szavak. És ez tulajdonképpen szerintem amúgy nem egy rossz kifejezés, amikor valamikor, tehát én egy olyan szituációhoz képzelem ezt, amikor valami nagyon megható történik mondjuk egy filmen, színdarabban, és elfogynak a szavak, és nem tudom már mit mondani. Szerintem ez egy szép kifejezés, de hogyha valakit zavar, én azt teljes joggal aláírom. Engedd el, jár nekem! Ezt pedig Zsolt írta, és tényleg ezek is nagyon népszerű kifejezések, csak ez így működik valójában, hogy mi az, ami jár, mi az, amit ki kell érdemelni, és mi az, amit csak így el lehet engedni, beszéltünk róla, és beszélünk még más dolgokról is, hamarosan néhány zene után folytatjuk a Ceglét hangját. Ceglét Rádió! 92.5!

0: A ceglét hangja már is folytatódik, melyik az a szó vagy kifejezés, amitől a falra mászik? Ez a kérdésünk, és Éva üzenetével megyünk tovább. Sok van, szavakban például kötce, szióka, barinő, puszcsi. A kötce az egyébként tényleg nagyon fura, egy jó 20 éves kifejezés nekem, akkor volt a slangben így népszerű, de szerintem már a teljesen kikopott, vagy én legalábbis már nem hallom. A szióka az nekem a gyerekkorom jut eszedbe, mikor ilyen 14-15 évesen próbáltam szerelmes levelet írni mondjuk egy osztálytársnőmnek, és akkor így kezdtem a levelet, hogy szióka, hogy az milyen cuki kifejezés, és akkor mennyire jó arc vagyok, de valószínűleg már akkor is divatnyomult volt egy picit. A barinőről már volt szó, és a puszcsiról is, úgyhogy köszönjük szépen ezt az üzenetet, teljesen jogosak. Már is itt van Zsuzsanna üzenete, ezt nem láttuk jönni. A hidegráz tőle, meg a limitált széria kifejezéstől is. Az ezt nem láttuk jönni, az tényleg az utóbbi pár évben honosodott meg, ha mondhatjuk így, de nekem tetszik maga a kifejezés, hogy ezt nem láttam jönni, mert hogy érkezik valami, ami teljes meglepetés, és valahogy ilyen higgadt válasznak tűnik erre a meglepő dologra. Nem tudom, nekem tetszik. A limitált széria az nekem nem zavaró. Lehet, hogy sok mindent akarnak eladni így vele, és akkor hát tényleg kicsit, hogy mondjam, elcsépelté válhat. Igazából ezt Richard írta nekünk. Szerintem az igazándiból, ami igazán zavaró, de igazából ezt nem tudom megmondani. Vicc volt, bocsánat. De korábban az igazándibolt már írták. Melinda, igazándiból enyimé, szokok, muszáj, lesz, két esszel, és a miért. Mert ugyanis az nem miért, hanem miért hivatalosan, de hát ahogy beszéltünk a műsor elején erről, néha betűk, akár szótagok kiesnek a szóból, és rövidülünk, úgyhogy ez így működik. A szokok az tényleg fura, az enyimé és szintén, és a muszáj elipszilonosével volt írva, ez inkább nyelvtanilag nem helytálló, úgyhogy, de szándékosan írta így persze a kedves hallgató, azt tudom, mert a muszáj az pontosé, ahogy a noszvaj szó is, ezt sokan nem tudják, úgyhogy most segítek nekik. Veronika írja, hogy amikor azt mondják, hogy annyi eszed van, amennyi látszik. Ez érdekes, szerintem ez egy tök jó kifejezés, mert hogy nem látszik ki az embernek az esze, ezért neki nincsen, úgyhogy ez egy találó kifejezés arra, hogy nem túl okos, de hogyha neked ez zavaró, akkor azért persze ezt megértem, és köszönjük szépen az üzenetet. Várunk ilyeneket is természetesen. Réka, a következő, vigyázz, meleg, amikor már megégetted magad. Jaj, le fog esni. Amikor már leesett valami, és mindezt vigyorogva, röhögve. Igen, jó, most ebben én is bűnös vagyok, belátom, én is szoktam szólni ilyenkor, hogy valami leesik, jaj, vigyázz, le fog esni, és akkor azt hiszem, hogy vicces vagyok. Amit én még nagyon szeretek, hogyha valami eltörik, akkor így kijelentem, hogy eltörtént, vagy mikor valaki belekavarodik egy kicsit a mondandójába, akkor azt szoktam mondani, hogy jól tudsz magyarni. Most akkor menjünk is el szünetre, és így kérek elnézést az összes többi hallgatótól, aki majd ezeket a kifejezéseket fogja beírni, mert idegesítőek, úgyhogy bocsánat, de jövünk még vissza az önök üzeneteivel, de hogyha még küldene, megteheti a 0635 925 925-ös SMS számon, melyik az a szó vagy kifejezés, amitől a falra mászik.
1: Következzen egy

0: Hideg a Ceglin Rádióban.
1: Hamarosan a védett tárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag itthon. Felfüggesztik a pedagógusok idei teljesítményértékelését. Visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hamarosan a védett tárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag a magyar kutakon, jelentette ki közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett tárnál a benzin és a gázolaj. Jelenleg a magyar autósok a 95-ös benzint, legfeljebb 595, a gázolajat pedig 615 forintos literenkénti áron tankolhatják. A külügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint több tízezer dollárért árultak kanadaiaknak magyar állampolgárságot az előző kormány alatt. Velkei György László közösségi oldalán azt írta, a kérelmek mögött közvetítői hálózat működött, amely Semjén Zsolt korábbi miniszterelnök helyettes támogatásával épült ki, és a honosítások egy része nem felelt meg a szükséges feltételeknek. Az ügyben belső vizsgálat indult, amelynek eredményei alapján további ellenőrzéseket és intézkedéseket ígér a tárca. Az államtitkár szerint a vitatott állampolgárságok visszavonásának lehetőségét is megvizsgálják. A kormány felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettséget, és még a nyáron szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszer kialakításáról, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter az országgyűlésben. Lannert Judit azt mondta, a jelenlegi értékelési rendszer nem felel meg a szakmai elvárásoknak, túlzottan adminisztratív, több intézményben is feszültséget okozott, ráadásul a motivációs céljai sem érvényesültek. Az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról is vitáztak ma a képviselők. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. A sürgős tárgyalásba vett törvényjavaslat vitáján Görög Márta igazságügyi miniszter azt mondta, a tervezettel a kormány azt üzeni, hogy Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit. Fogadta a miniszterelnököt Erdő Péter bíboros prímás. Az esztergom budapesti érsek a budapesti prímási palotában találkozott Magyar Péterrel. A megbeszélés központi témája a kormányfő közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelyen 14. Leó pápával találkozik majd. A főegyházmegye tájékoztatása szerint az egyeztetés, a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott.
0: Az időjárásról.
1: Melegszik a levegő, de még előfordulnak záporok, zivatarok. Ma helyenként, holnap akár már többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 12 és 18 fok, napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Ceglédrádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Idegesítő szavakat és kifejezéseket keresünk ma a Ceglét hangjában, jönnek az üzenetek szép számmal, de ön is elküldheti a 0635-925-925-re, hogyha van ilyen kifejezés, vagy szó, ami nagyon zavarja. Azt írja nekünk Kriszti, hogy majd. Ezzel tulajdonképpen nincs bajom, szerintem ez nem kopott el, vagy nem változott meg a jelentése, de hogyha nagyon sokszor hallod, akkor megértem, hogy idegesít. Azt írja nekünk László, hogy mulatási. Hát igen, ilyen kifejezés nincs. Úgyhogy nem csoda, hogy idegesíti. Engem így zavar egy kicsit, megmondom őszintén. Itt van Csaba, aki azt írja, hogy szerintem. A feleségem szokta mondani, amikor az ő elképzelése és a valóság fényévekre vannak egymástól. Hát igen, ez megint egy másik dolog. Ez nem feltétlen ilyen nyelvi dolog, ez inkább egy köztetek lévő ilyen rezgés különbség. De azért köszönjük mindenképpen, hogy elküldted nekünk. Tök jók ezek a személyes szálak is. Krisztina azt írja, hogy minden idegen szó, amit magyarul is kimondunk, az egyik ilyen például a kimaxol. Igen, hát erről már volt szó valamilyen szinten, de nyugodtan jöhetnek a példák, mert az a durva, hogy szerintem már nem is szembesülünk minden ilyesmivel. Amikor azt mondjuk, és ez már használva volt a műsor elején, hogy valaki facebookozik, föl se fogjuk azt, hogy a Facebook az nem egy magyar szó, se a face, se a book, és mégis toldalékkal látjuk el, magyar toldalékkal, és ezzel semmi baj. Uncsi, na ez borzalmas, unoka az unoka. Ja, értem, hogy uncsinak hívja az unokáját, az uncsi tesó az még elmegy szerintem, hogy bár degradáló a szó maga, mert miért lenne valaki uncsi, hiszen nálunk ennek van jelentése. De igen, ne unokázzuk. Amikor egy nagymama mondja a saját unokájára, hogy na, uncsizom, akkor az tényleg fura lehet, de az unokatesónál én néha használtam ezt, inkább régebben, hogy uncsi tesó. Aztán, bátya, figyelj már, ezt Tamás küldte el nekünk, hát a bátya az tényleg olyan, hogy akár értem is, de szerintem meg vicces is tud lenni, hogyha egyszer-egyszer bátyázunk. Én például lányismerősöknek szoktam néha mondani, és nagyon meglepő arcokat szoktak vágni, persze nem gonoszságból mondom, vagy nem csúfolódásból, hanem néha ez így jön ki. János azt írja, hogy kiborít a köszike. Vannak olyan szituk szerintem, mikor elfér a köszike, de nem lehet mindenre bedobni, ez tény. Anna írja, hogy fizikálisan, röntgen, olaszba, osztrákba, németbe. Igen, erre emlékszem, hogy a Barbie-val közös műsorunkban is volt példa, hogy kimegyünk olaszba. Tehát az Olaszországba mennek ki tulajdonképpen, de mégis azt mondják, hogy olaszba, mert rövidítünk, és igen, ez így nagyon furán hangzik, mert az olaszba az úgy hangzik, mint egy olasz emberbe menne valaki, de nyilván ez nem működik. A fizikálisan és a röntgen, az pedig, hát a röntgen szerintem csak nehéz kiejteni, vagy hát ott annyi betűtorlódás van, hogy az így jön át. A fizikálisan pedig engem nem zavar, de köszönjük, hogy leírtad, hogy téged igen. Péter azt írja, hogy kéne. Engem arra emlékeztet, hogy vagy nem tudja megcsinálni, aki mondja, vagy nem akarja. Tehát, hogy meg kéne csinálni, és akkor ezzel azt fejezi ki, hogy nem képes megcsinálni, vagy pedig nem akarja megcsinálni, csak meg kéne. Végül is értem, de a kéne szót azért másra is használjuk, szóval nem csak így működik szerintem. Hogyha kéne nekem egy, mit tudom én, egy banán, most mondom valamit, de hogy akkor annak úgy van helye, de hogyha meg kéne csinálni az alap, akkor az már kicsit más. Ez így van. Róza írja nekünk, hogy mikor egy nő azt mondja nekem, hogy szia kedves, így elhúzva, vagy azt, hogy szia, az is szokott lenni. Ezt mi a baráti körben néha szándékosan csináljuk, mintha nagyon megörülnénk egymásnak, és általában a utcán nyilvánosan, hogy hagy kapja fele fejét mindenki, szóval tulajdonképpen polgárpukkasztási céllal tesszük, de értem, hogy idegesítő, mi is azért csináljuk. Melyik az a szó vagy kifejezés, amitől a falra mászik? 0635-925-925, még egy blokkra visszajövünk.
1: Cegléd Rádió, változatos és friss zenék a nap 24 órájában.

Már is az utolsó üzeneteinkhez értünk el, kedves hallgatók, a mai Ceglét hangjában. Melyik az a szó vagy kifejezés, amitől a falra másznak? Ez volt a kérdésünk, és az a jó hírem van, hát vagy rossz, hogy tulajdonképpen annyira népszerű lett a téma, hogy biztos, hogy lesz folytatása egy másik napon majd ennek az adásnak, ezért nem fog mindenki beleférni, szóval az se szomorkodjon, aki esetleg nem fér bele, aki meg belefért, az majd hallgassa meg azért a következő adást is, mert úgy néz ki, hogy népszerű a téma. Már is itt van Mária üzenete, nem is érdekel, közben meg de, primitív hülye duma a munkatársa mondja mindig. Hát igen, vannak azok az emberek, akik így bejelentik, hogy valami nagyon nem érdekli, de miért is kell kifejezni ezt annyira? El is fordulhatna, vagy bólinthatna a témára egyet, és ennyi, de hogyha kifejezetten kifejezi, hogy nem érdekli, akkor azért ott mindig lehet azt sejteni, hogy hát egy kicsit mégiscsak érdekli a dolog. Aztán Andrea üzenete, unatkozom, ettől a szótól idegbajt kapok. Hát igen, én azt hiszem, hogy az a generáció vagyok még, aki nem tudott unatkozni, mindig le tudta kötni valamivel magát, akár egy olvasással, akár egy sorozattal, akár hogy kimentem a szabadba, akár hogy elmentem bulizni, kirándulni, bármi, nem tudtam unatkozni soha, de vannak akik igen, és nem is értem, hogy hogyan, az internet és a pörgés világában, akár jó időben, akár rossz időben, mindig lehet valamit csinálni, úgyhogy az unatkozás az számomra is ismeretlen dolog. Ez nem annyira nyelvi, de mindenképpen generációs dolog, úgyhogy köszönjük, hogy leírtad. A megjöttél kérdés, írja nekünk Gyula. Hát, hogyha valaki megjött, akkor tud válaszolni, ha nem jött meg, lehet, hogy egyébként, ezt nem tudjuk, lehet, hogy óránként megkérdezi az, aki otthon van, hogy megjöttél, és mivel nem kap választ, tudatosítja, hogy nem jött meg senki, és mikor egyszer valaki tényleg hazaér, újra megkérdezi, hogy megjöttél-e, és akkor megkapja az igent, és akkor megvagyunk. De igen, hát ezt hogy is lehetne máshogy megválaszolni, ez ugyanaz, mint az alszol. Hogyha alszik, nem fog válaszolni, hogyha viszont nem alszik, akkor nem fog igent mondani, tehát akkor tudnak beszélgetni, és na mindegy. Ákos azt írja nekünk, hogy random. Tulajdonképpen értem, mire gondolsz, egyre több helyen kapjuk meg a random szót, hogy random becsöngetek valahova, vagy random kiválasztok egy zenét. Tényleg mostanra random teljesen beépült, és ez nem egy magyar szó, de azt jelenti, hogy véletlenszerűen, és mégis tulajdonképpen elfogadottként használjuk. Judit is azt írja, hogy a Mizu, ezt már egyszer megkaptuk, és Magdolna pedig egy hirdetésre utal, eladó szeretett. Ha ennyire szereti, akkor miért adja el?

tehát eladó szeretett motorkerékpárom, ilyet szoktunk látni, hogyha szereti, tényleg miért adja el, de szerintem itt arra akar utalni az eladó, hogy szerettem, tehát vigyáztam rá, jó állapotban van, és társai, de tényleg fura megfogalmazás, hogyha szereti, miért adja el. Gyors kérdés, ezt Imre írta nekünk, ezt viszont szoktam én is használni, bevallom őszintén, mert csak jelezni akarom, hogy nem tartom föl sokáig, gyorsan kérdezni akarok valamit, amint megkaptam a választ, nem csesztetem, mehet tovább a munka, vagy bármi, és akkor nem zavarok sokáig, ezért szoktam bejelenteni, nagyon gyors kifejezés, és nagyon gyorsan lehet utalni ezzel arra, hogy én se zavarom őt sokáig, de értem, hogy idegesítő valaki számára. És hogy még mi idegesítő a ceglédieknek és környékbelieknek, az egy másik alkalommal fog kiderülni a továbbiakban, mert hogy elfogyott az időnk, de a válaszaink nem, úgyhogy lesz folytatás, nem holnap, mert holnap egy új témával jövünk, de mindenképpen érdemes velünk tartani akkor is. És a Cegléd Rádióval a továbbiakban is, mindenkinek jó rádiózást, köszönöm a megtisztelő figyelmet, Vörösnándi búcsúzik, a viszonthallásra!

0: adó friss, vidám, habkönnyű, sötvitött, bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A mikrofonnál most már Süveges András, este hatig így lesz ez, kisebb, nagyobb megszakításokkal. Azonnal mutatom, hogy melyik dallal indul a reggeli műszak. Cegléd című műsor legelején, tehát Taylor Swift énekel majd nekünk, tartsanak velem!
1: A Jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja.
2: Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
3: Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Kiadták a riasztásokat a felhőszakadások miatt az észak-kelet-délnyugat sávban. Az uniós forrásokhoz szükséges törvényeket tárgyalta a parlament. Egy napra kinyílt a csaknem 10 éve bezárt iparművészeti múzeum. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Elsőfokú riasztás érvényes a Sátoraljaújhely Szolnok Pécs sávban a várható zivatarok miatt. A csapadékzóna kora délelőtti kelet felé elhagyja az országot. További részletek a várható időjárásról a hírek végén. Az Európai Parlament jóváhagyta az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti vámmegállapodás végrehajtását szolgáló rendeleteket. A döntés értelmében megszűnnek az amerikai ipari termékekre kivetett uniós vámok, emellett több mezőgazdasági és tengeri eredetű termék is kedvezményes piacra jutást kap. A szabályozás ugyanakkor védelmi mechanizmusokat is tartalmaz, arra az esetre, ha az amerikai vámintézkedések hátrányosan érintenék az uniós gazdaságot. Idehaza az uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról vitáztak a képviselők tegnap a parlamentben. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. Kezdeményezte az integritás hatóság elnökének leváltását az állami számvevőszék elnöke. Vindés László azután adta be a keresetet, hogy a központi nyomozó főügyészség vádat emelt Bíró Ferenc ellen, egyebek mellett hivatali visszaélés és közokirat hamisítás miatt. A fővárosi törvényszéknek 30 napon belül kell döntenie a keresetről. Felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettségét, és szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszer kialakításáról a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit szerint az értékelési rendszer helyett egy átfogó valós igényeken és szakmai tapasztalatokon alapuló struktúrát kell létrehozni. Kárpátaljai gyerekek táboroztatásával kezdődik a Katolikus Karitász nyár végéig tartó országos programja. A kezdeményezésben összesen 4000 hátrányos helyzetű fiatal vesz részt. Az ottalvósokon kívül vándor- és napközis táborokban, illetve fejlesztést nyújtó élménynapokon is várják a résztvevőket 40 magyarországi helyszínen. A 2017 óta zárva tartó Iparművészeti Múzeum épületében tartják a Múzeumok Éjszakája idei megnyitóját. Az alkalomból szombaton a látogatók bejárhatják az épületet. A szecessziós műemlék állapota jelentősen romlott az elmúlt években, ezért a kormány megkezdi az egyeztetéseket a rekonstrukció mielőbbi elindításáról.
3: Az időjárásról.
4: Fokozatosan melegszik az idő, de ma még keleten, valamint a déli és a nyugati határ mentén előfordulhatnak futózáporok, zivatarok. Többfelé megélénkül a szél. Délután 25-30, késő este 16-25 fok valószínű. A hétvégén már beköszönt a kánikula, néhol akár 35-37 fok is lehet.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Én Süveges András vagyok. Azonnal folytatjuk dalokkal, a Ceglédiek kedvenceivel, meg a megszokott reggeli rovatokkal, fontos hasznos infokkal, programajánló alapszemlével, a csillagok üzeneteivel, június 17-ével, a mai nappal, szerdával is foglalkozok, és jön majd egy érdekes beszélgetés is. Shots per KB, így áll össze a délelőtt, most pedig Rihanna énekel, ez itt a Diamonds, maradjanak velem!
1: Jó reggelt, Cegléd!
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszki tér 3 per álszám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Az ügyeletet 20 és 22 óra között vehetik igénybe. Csak és kizárólag indokolt esetben. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a felszégi gyógyszertár. A Bajcsi Zsilinszki tér 3 per álszám alatt.
0: Cegléd Rádió. A munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontban forgalomkorlátozás van érvényben. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. Budapest irányába a Kecskemét dél csomópontnál a 94-es és a 89-es kilométer között szalagkorlátot javítanak. Az érintett szakaszon csak a külső sáv lesz járható, ugyanis a munkálatok idejére a belső és a leállósávot lezárják. Az 5-ös főúton Kecskemét térségében a 78-as kilométernél kábelt fektetnek. A forgalmat napközben jelzőrök irányítják. A 441-es főúton Nagykőrösön a 17-es és a 18-as kilométer között kell forgalomkorlátozásra számítani építési munkák miatt. Az 541-es főúton Kecskeméten az 1-es kilométernél a Kecskemét alsó vasútállomás közelében hídépítési munkálatok miatt irányonként egyes sáv járható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap csütörtökön már 27-32 fokos melegben lesz részünk, sok napsütésre van kilátás, a gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, a nyugati határ mentén esetleg zivatar, az északi a szél helyenként felfrissülést hozhat a melegben. Pénteken napos idő várható, ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet hajnali 13-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, esetleg zivatar, a légmozgás nem lesz jelentős. Szombaton forró napos idő várható, csapadék nem valószínű, a hőségben csak kevés helyen frissíthet feltámadó déli szél, hajnalra 14-21 fokig hűl le a levegő, a legmelegebb órákban pedig 31-36 fokot mérhetünk majd.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Kedves hallgatók, a jó reggelt, Szegvédet most folytatjuk a legfrissebb infókkal, aztán jövök vissza a dalokkal, tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Kiadták a riasztásokat a felhőszakadások miatt az észak-kelet-dél-nyugat sávban. Az uniós forrásokhoz szükséges törvényeket tárgyalta a parlament. Egy napra kinyit a csaknem 10 éve bezárt iparművészeti múzeum. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Elsőfokú riasztás érvényes a Sátoraljaújhely Szolnok Pécs sávban a várható zivatarok miatt. A csapadékzóna kora délelőtti kelet felé elhagyja az országot. További részletek a várható időjárásról a hírek végén. Az Európai Parlament jóváhagyta az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti vámmegállapodás végrehajtását szolgáló rendeleteket. A döntés értelmében megszűnnek az amerikai ipari termékekre kivetett uniós vámok, emellett több mezőgazdasági és tengeri eredetű termék is kedvezményes piacra jutást kap. A szabályozás ugyanakkor védelmi mechanizmusokat is tartalmaz, arra az esetre, ha az amerikai vámintézkedések hátrányosan érintenék az uniós gazdaságot. Idehaza az uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról vitáztak a képviselők tegnap a parlamentben. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat és bővítik az integritáshatóság hatáskörét. Kezdeményezte az integritáshatóság elnökének leváltását az állami számvevőszék elnöke. Vindés László azután adta be a keresetet, hogy a központi nyomozó főügyészség vádat emelt Bíró Ferenc ellen, egyebek mellett hivatali visszaélés és közokirat hamisítás miatt. A fővárosi törvényszéknek 30 napon belül kell döntenie a keresetről. Felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettségét, és szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszer kialakításáról a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit szerint az értékelési rendszer helyett egy átfogó valós igényeken és szakmai tapasztalatokon alapuló struktúrát kell létrehozni. Kárpátaljai gyerekek táboroztatásával kezdődik a Katolikus Karitász nyár végéig tartó országos programja. A kezdeményezésben összesen 4000 hátrányos helyzetű fiatal vesz részt. Az ottalvósokon kívül vándor- és napközis táborokban, illetve fejlesztés nyújtó élménynapokon is várják a résztvevőket 40 magyarországi helyszínen. A 2017 óta zárva tartó Iparművészeti Múzeum épületében tartják a Múzeumok Éjszakája idei megnyitóját. Az alkalomból szombaton a látogatók bejárhatják az épületet. A szecessziós műemlék állapota jelentősen romlott az elmúlt években, ezért a kormány megkezdi az egyeztetéseket a rekonstrukció mielőbbi elindításáról.
1: Az időjárásról.
2: Fokozatosan melegszik az idő, de ma még keleten, valamint a déli és a nyugati határ mentén előfordulhatnak futózáporok, zivatarok. Többfelé megélénkül a szél. Délután 25-30, késő este 16-25 fok valószínű. A hétvégén már beköszönt a kánikula, néhol akár 35-37 fok is lehet.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. Én Süveges András vagyok. Azonnal folytatjuk a dalokkal, jó majd többek közt a Train Drive By című 2012-es közös ismerőse, de meghallgatjuk Dr. Véres és Verép Tamás feldolgozását, egy régi Zambó Jimmy dal újra gondolásáról van szó, szóval a címe ugye nem bántad meg, és persze hamarosan én is visszatérek, énekelni nem fogok, de programokat ajánlani igen, ezért is füleljenek rám.
1: Jó reggelt

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Múzeumok éjszakája Cegléden, és mégpedig június 20-án a Múzeum utcában a következő programokra számíthatnak. 17 órakor kezdődik a rendezvény, aztán 17 óra 15 perctől Mesélj, játsz és táncolj velünk címmel egy interaktív előadást várja a kicsiket és nagyokat. 18 órától hangrombanás a Kossuth Múzeumban, utcakoncert a Bohemian Press Band előadásában, 19 órától a Cegléd Tánc Együttes közreműködésével gyermekjátszó és táncház, majd moldvai táncház és tűzgyújtás lesz. A táncoktató a Borgyaréf Hildikó, muzsikál Inoka Győző és baráti társasága. 21 órától a múzeum homlokzat részletei megjelenő fényjátékot csodálhatják majd az odalátogatók Kövics Milán szobrász művész közreműködésével. 21 óra 30 perctől különleges zenei élmény a Múzeum utcában, azaz a Pagurió zenekar koncertje látható, hallható majd. 17 órakor kezdődik a Járgányok éjszakája, Ceglédi veteránok éjszakai bemutatója. Mi ceglédiek a város géniuszai a milleniumi években címmel egy időszaki kiállítás látható a földszinten. Természetesen még mindig a múzeumról van szó. 20 órakor kezdődik a tárlatvezetés, ide kapcsolódva Zakar József, a kiállítás kurátora mutatja be a város géniuszait. 21 órától tudáspróba. Vajon felismered a ceglédiek zsenialitását? Izgalmas tudáspróba vár minden korosztályt, tehát szintén a múzeumok éjszakáján. Az emeleten is látható egy időszaki kiállítás, Tudás és közösség. A ceglédi Kossuth Lajos gimnázium története 1899-től napjainkig címmel. 19 órakor kezdődik a tárlatvezetés, Reznák Erzsébet történész tárlatvezetése, egészen pontosan 20 óra 30 perckor pedig Tűri László nyugalmazott fizika tanár kísérleteket mutat be. Azok a 60-as évek címmel szintén egy időszaki kiállítást láthatnak az emeleten, 17 órától retro kézműves foglalkozás lesz, 18 óra 15 perctől diafilm vetítés gyerekeknek az emeleti könyvtárhelyiségben, 21 órától pedig Gyura Sándor néprajzkutató történész tárlatvezetése látható is hallható a Kossuth Múzeumban. Tükörvalék dokumentumok Kossuth Lajos életéből címmel egy állandó kiállítás is látható a múzeumban. 17 órakor kezdődik egy program a gyerekeknek, a fia művész tanárainak vezetésével alkothatnak majd a gyerekek és a művész tanárok együtt. 17 órakor kezdődik Túri Alfred Fajszer Gályos vezetésével, Garamszegi Krisztina közreműködésével fajátékok készítése. 22 órától Reznák Erzsébet történész tárlatvezetését láthatják, hallhatják. Lesz kísérő program is 17 és 18 óra között az evangélikus templomban. Tanítás a Szentek útján hangverseny keresztelő Szent János ünnepén. Ecsedi Péter énekel, Kulcsár Kristóf pedig orgonán játszik majd. Tájékoztatjuk az autósokat és a Múzeum utca lakóközösségét, hogy június 20-án 12 órától 24 óráig a Múzeum utca teljes szakasza lezárásra kerül programok sikere és biztonsága érdekében. A lakótömbök tartozó belső parkolók a Telek utca felől közelíthetők meg. Az esetleges kellemetlenségekért elnézésüket kérik, megértésüket, türelmüket és együttműködésüket pedig köszönik. Várnak mindenkit szeretettel, tehát Cegléden június 20-án a Múzeumok éjszakáján a múzeumnál. Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18 óra 30 perckor kezdődik az emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt, majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Diafilm vetítés az egész családnak a Cegléd Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok. Segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
3: Jó reggelt, Cegléd! Gimme, gimme, gimme

0: kedves hallgatók, mutatom már is, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. A mai reggeli műszak második felvonását Ed Sheerannal indítom majd. Tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó Reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
6: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
7: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMCUT minősítéssel.
8: Saját járműpark, többméretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
9: Június 20-án nyílt nap az Infineonban. Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án. Nyílt nap kukacinfineon.com.
3: Reklámot hallottak. Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: velünk a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átütatott energiától duzzadó friss vidám habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és további jó rádiózást. Folytatjuk azonnal a jó reggelt Ceglédet, a Ceglédje kedvenc dalaival, nem sokára pedig a lapszemlével, azaz elárulom, hogy miről ír a nemzetisport.hu oldal és a borsonline.hu felület, ezért is tartsanak velünk.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is lapszemlézünk, kedves hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Az idő nem áll meg, könyörtelenül halad tovább, fogalmaz a borsonline.hu felület, miközben azért jut idő csendes emlékezésre is. Ez a nyár azonban nem olyan lesz Szikora Róbert számára, mint a korábbiak, mert régi barátja, zenésztársa, a szintén futball szurkoló Fenyő Miklós idén január 31-én elhunyt. Az idő mindig rádob egy leplet az ember fájó sebére, de az olyan sebb marad, ami sosem for be. Ahányszor beszél róla, az ember kicsit lehántja magáról ezt a szépségtapaszt. Már-már összeforna a seb, de aztán újra fáj. Nekem Miki zenei és lelki testvérem is volt egyszerre, senkivel nem tudtam olyan mély dolgokról beszélgetni, vagy épp annyit hülyéskedni, mint vele, emlékezett szomorúan az egyik magazinnak Szikora Robi, de hát a borsonline.hu is foglalkozik ezzel a ténnyel. Ők ketten már a Hungária együttes országos berobbanása előtt igaz barátok voltak, jobban rosszban rengeteg turnét végigcsináltak együtt külföldön is, főképp a keleti blokk országaiban. A 70-es évek hoztak össze minket, 1974 tavaszán szálltam be a zenekarba, onnantól kezdve sokáig együtt voltunk. 1980-ban futottunk be, addig itthon valamiért nem nagyon kellett a Hungária, úgyhogy nagyon sokat utaztunk és muzsikáltunk olyan országokban, mint az NDK, a Szovjetunió vagy Lengyelország. Valahogy pénzt kellett keresni. Hotelekben szálltunk meg, 2 hónapos turnékon vettünk részt, sokszor összezárva. Néha idegesítettük egymást, de megszerettük a másikat. Ha váratlanul elveszítesz egy ilyen barátot, azt nehéz feldolgozni, jegyezte meg az Ergo frontembere. Tavaly decemberben jelent meg Szikora Róbert lemeze Verhetetlen 11 címmel, melyen 11 duettet énekel olyan előadókkal, mint Charlie, Rúzsa Magdi vagy Demjén Ferenc. Mikit is felkértem. Attól tartottam, hogy nem akarja majd, de belement egyből. A dalt én írtam, a szöveget pedig ő. Másnap felhívott és elmondta, az a terve, hogy megírja az életünket. Az lett a dal címe, hogy Egy furcsa pár. Játsszuk a turnén is, miközben megy, a régi képeket, videókat vetítünk le. Nagy sikere van a szerzeménynek, mindig hatalmas tapsot kap. Érezhető, hogy ez egy elismerés a közönség részéről a tisztelgés Miki munkássága előtt. Augusztus 29-én lépünk fel a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. A szervező kérte, hogy legyen több megemlékezés Mikiről, én pedig erre csak is igent tudtam mondani. Bemutatok majd például egy olyan számot, amit 1975-ben szereztünk. A szöveg is Szenes Iván írta, és anno a Tessék Választani fesztiválra szerettünk volna vele bejutni, klip is lesz hozzá, ígérte a dalszerző énekes. Fenyő Miklóst és Szikora Róbertet nem csak a zene, a sok-sok zenekari év kötötte össze, hanem a foci szeretete is. Órákig tudtak beszélgetni a labdarúgásról, ugyanolyan szenvedéllyel, mint a rock'n'rollról. A Vasas feljutásának Robi egyébként különösen örül. Az egyik gidám párja a Vasasban futballista, úgyhogy többszörösen érintett vagyok a feljutásban. Óriási relikvia gyűjteményem van. Hosszú évtizedek óta szeretem a csapatot, tínézser koromban tanultam meg felvállalni ezt, az NB1-es csapatok közül ugyanis a Vasas szurkolótábora volt a legkisebb Budapesten. Ha a kettős rangadók után ment haza az ember a Népstadionból, vállalnia kellett, hogy piros-kékben van, és ügyelnie arra, hogy ne verjék meg. Szerencsére a Fradi tábor valahogy befogadott minket, és nem kellett soha verekednem, de néha azért kalandos volt a hazaút Rákospalotára emlékezett. Nem sokan tudják róla, hogy futballistaként kezdte, tínédzser korában bajnokságot is nyertek, ennek köszönhetően elhívták a sportiskolába próbajátékra. Megnézték, dicsérték, mégis a tenisz felé irányították, amit máig nem bánt meg. Mi történt ezután, meg egyáltalán mi a helyzet Szikora Robival, erről még ennél is bővebben ír a borsonline.hu felület.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A Ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben. Ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül. Cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom. 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád. Lehet, hogy már régóta álmod azon róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
4: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a GANZ Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a GANZ Electric Facebook oldalán.
5: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre, válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barf szaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
6: Kedves hallgatók, már is a Nemzeti Sport.hu oldallal folytatjuk a lapszemlét. A labdarúgó világbajnokság I csoportjának első fordulójában a címvédő Argentina Lionel Messi mesterhámasával legyőzte Algériát. Erről is írt természetesen részletesebben a portál. A norvég válogatott pedig 4-1-re legyőzte Irakot a labdarúgó világbajnokság I csoportjának magyar idő szerint keddi éli mérkőzésén. A statisztikát is el lehet olvasni a meccs kapcsán a nemzeti sport.hu felületen. Franciaország nehézkes első félidő után 3-1-re legyőzte Szenegált a labdarúgó világbajnokság így csoportjának nyitófordulójában. A találkozó után a francia szövetségi kapitány Didier Deschamps a csereként beszálló Bradley Barcolát emelte ki. A nyilatkozatokat ezügyben elolvashatják természetesen a nemzeti sport.hu oldalon és az újságformátumban is. Az üzbék futball felemelkedéséről ír Borsos László. A magyar idő szerint csütörtök hajnalban esedékes mexikóvárosi Üzbegisztán-Kolumbia meccs előtt a Nemzeti Sport helyszíni tudósítója megvizsgálta, miként és miért jutott el a közép-ázsiai poszt-szovjetország csapata újoncként a VB-re, és persze ebben a csoportban ezen a játéknapon Cristiano Ronaldo Portugáliája is bemutatkozik a világbajnokságon. Ezekről az összecsapásokról és csapatokról is olvashatnak. Stopira ki nem hagyta volna életéből a világbajnokságot. A spanyolok ellen bravúros döntetlennel kezdő zöldfoki szigetek válogatottjának ex-fehérvári tagja Borbola Bencének azonnal felvette a telefont és lerántotta a leplet a zöldfoki csoda hátteréről. A férfi kézikapitán Csema Rodrígueznek megköszönték. Vince Szabolcs a kézilabda szövetség döntésének hátteréről névjeggyel, multidézéssel és infografikával olvasható ez mind a nemzetisport.hu oldalon és az újságban. A Mercedes Barcelona után kénytelen átgondolni a csapat stratégiát. A Lewis Hamilton győzelmével záruló katalán nagydíj után el kell gondolkodniuk Toto Wolfféknak a folytatást illetően, mert a csodálatos kezdődő idénynek még messze nincs vége. Zsodos Barna helyzetelemzése ezügyben a portálon és az újságban. Németh Sándor mindenképpen érmet vár magától a párizsi EB-n. VB bronzérmes, olimpia negyedik gyorsúszónk a Milán fóbia ellenére váltótaként azért megúszta a méregerős szintidőt, és a váltókkal együtt feltétlenül dobogós helyezésekben bízik. No meg abban, hogy ezekben a váltókban végre Milák Kristóf is vízbe száll. Kovács Erika interjúja olvasható vele a nemzetisport.hu oldalon és az újságban is.
1: Jó reggelt, Ceglén!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszki tér 3 per álszám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Az ügyeletet 20 és 22 óra között vehetik igénybe. Csak és kizárólag indokolt esetben. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a felszégi gyógyszertár, a Bajcsi Zsilinszki tér 3 per álszám alatt.
0: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek.

0: Kálmán itt a Jó reggelt szegédben, folytatjuk majd a friss infókkal, utána jövök vissza a dalokkal, tartsanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Kiadták a riasztásokat a felhőszakadások miatt az észak-kelet-délnyugat sávban. Aláírta a részvényesi megállapodást a MOL és a Szerb-Olaj Társaság. Ma kezdődik Győrben a Magyar Táncfesztivál. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Elsőfokú riasztás érvényes a Kisvárda-Mezőtúr bajasávban a várható zivatarok miatt. A csapadékzóna kora délelőtti kelet felé elhagyja az országot. További részletek a várható időjárásról a hírek végén. Hamarosan a védettárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag a magyar kutakon, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védettárnál a benzin és a gázolaj. Jelenleg a 95-ös benzin literje 595, a gázolajé 615 forint lehet. Aláírták a szerbiai kőolajipari vállalat irányításáról szóló részvényesi megállapodást a szerb kormány és a MOL képviselői. A dokumentum lehetővé teszi, hogy amennyiben a MOL csoport sikeresen megvásárolja a szerb állami olajcég többségi tulajdonát az orosz Gazpromneftől, a pancsovai kőolajfinomító is tovább működhet. Az ügyletre az ukrajnai háború miatt az orosz cégekre vonatkozó amerikai szankciók feloldása miatt kerül sor. Egységesíti az ügyfélkiszolgálási rendszereit az MVM, hogy egyszerűbbé tegye az ügyintézést a lakossági és a versenypiaci villamosenergia felhasználók számára. Az átállás miatt átmeneti ügyintézési korlátozásokra kell számítani, ezért a társaság azt javasolja, hogy az ügyfelek lehetőleg június 30-a előtt vagy június közepe után intézzék ügyeiket. Az MVM hangsúlyozza, hogy a villamosenergia ellátás zavartalan marad, a szerződések és a díjak sem változnak. Több tízezer dollárért árultak magyar állampolgárságot kanadaiaknak az előző kormány alatt, közölte a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Velkei György László tájékoztatott, hogy a kérelmek mögött közvetítői hálózat működött, amely Semjén Zsolt korábbi miniszterelnök helyettes támogatásával épült ki. Esetenként 30-50 ezer dollárt is fizethetett egy olyan kanadai, akinek semmilyen valós kötődése nem volt hazánkkal. Hozzátette, hogy a honosításokat felülvizsgálják, a vitatott állampolgárságok visszavonásának lehetőségét megvizsgálják. Nagy színpadi bemutatókkal, kortárs és néptánc előadásokkal, táncszínházi, valamint szabadtéri produkciókkal, illetve koncertekkel is várják a látogatókat a ma kezdődő 21. Magyar Táncfesztiválon Győrben. A többi között láthatja a közönség a Magyar Nemzeti Tánc Együttes, a Székesfehérvári Balett Színház és a Bobán Markovics zenekar, valamint a Győri Balett Társulatának produkcióját.
2: Az időjárásról.
5: Fokozatosan melegszik az idő, de ma még keleten, valamint a déli és a nyugati határ mentén előfordulhatnak futózáporok, zivatarok. Délután 25-30, késő este 16-25 fok valószínű. A hétvégén már beköszönt a kánikula, néhol akár 35-37 fok is lehet.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. Itt a Jó Reggelt Ceglédben, a mikrofonnál Süveges András. Folytatjuk azonnal a dalokkal, a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel, a programajánlóval is, mindjárt mondom azt is, mi lesz a következő napokban hazánk területén, ami az időjárást illeti. Hallgassanak rám!
1: Jó reggelt, Ceglédben!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Múzeumok éjszakája Cegléden, és mégpedig június 20-án a Múzeum utcában a következő programokra számíthatnak. 17 órakor kezdődik a rendezvény, aztán 17 óra 15 perctől Mesélj, játsz és táncolj velünk címmel egy interaktív előadást várja a kicsiket és nagyokat. 18 órától hangrombanás a Kossuth Múzeumban, utcakoncert a Bohemian Brass Band előadásában, 19 órától a Cegléd Tánc Együttes közreműködésével gyermekjátszó és táncház, majd moldvai táncház és tűzgyújtás lesz. A táncoktató a Borgyaréf Hildikó, muzsikál Inoka Győző és baráti társasága. 21 órától a múzeum homlokzat részletei megjelenő fényjátékot csodálhatják majd az odalátogatók Kövics Milán szobrász művész közreműködésével. 21 óra 30 perctől különleges zenei élmény a Múzeum utcában, azaz a Pagorio zenekar koncertje látható, hallható majd. 17 órakor kezdődik a Járgányok éjszakája, Ceglédi veteránok éjszakai bemutatója. Mi ceglédiek a város géniuszai a milleniumi években címmel egy időszaki kiállítás látható a földszinten. Természetesen még mindig a múzeumról van szó. 20 órakor kezdődik a tárlatvezetés, ide kapcsolódva Zakar József, a kiállítás kurátora mutatja be a város géniuszait. 21 órától tudáspróba. Vajon felismered a ceglédiek zsenialitását? Izgalmas tudáspróba vár minden korosztályt, tehát szintén a múzeumok éjszakáján. Az emeleten is látható egy időszaki kiállítás, Tudás és közösség. A ceglédi Kossuth Lajos gimnázium története 1899-től napjainkig címmel. 19 órakor kezdődik a tárlatvezetés, Reznák Erzsébet történész tárlatvezetése, egészen pontosan 20 óra 30 perckor pedig Tűri László nyugalmazott fizikatanár kísérleteket mutat be. Azok a 60-as évek címmel szintén egy időszaki kiállítást láthatnak az emeleten, 17 órától retro kézműves foglalkozás lesz, 18 óra 15 perctől diafilm vetítés gyerekeknek az emeleti könyvtárhelyiségben, 21 órától pedig Gyura Sándor néprajzkutató történész tárlatvezetése látható és persze hallható a Kossuth Múzeumban. Tükörvalék, dokumentumok Kossuth Lajos életéből címmel egy állandó kiállítás is látható a múzeumban. 17 órakor kezdődik egy program a gyerekeknek, a fia művész tanárainak vezetésével alkothatnak majd a gyerekek és a művész tanárok együtt. 17 órakor kezdődik Túri Alfréd Fajszer Gályos vezetésével, Garamszegi Krisztina közreműködésével folyátékok készítése. 22 órától Reznák Erzsébet történész tárlatvezetését láthatják, hallhatják. Lesz kísérő program is 17 és 18 óra között az evangélikus templomban. Tanítás, a Szentek útján hangverseny, keresztelő Szent János ünnepén Ecsedi Péter énekel, Kulcsár Kristóf pedig orgonán játszik majd. Tájékoztatjuk az autósokat és a Múzeum utca lakóközösségét, hogy június

0: 20-án 12 órától 24 óráig a Múzeum utca teljes szakasza lezárásra kerül programok sikere és biztonsága érdekében. A lakótömbökhöz tartozó belső parkolók a Telek utca felől közelíthetők meg. Az esetleges kellemetlenségekért elnézésüket kérik, megértésüket, türelmüket és együttműködésüket pedig köszönik. Várnak mindenkit szeretettel tehát Cegléden június 20-án a Múzeumok éjszakáján a múzeumnál. Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18 óra 30 perckor kezdődik az emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt, majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével.
1: Cegléd Rádió.

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedves dalaival, előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap csütörtökön már 27-32 fokos melegben lesz részünk, sok napsütésre van kilátás, a gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, a nyugati határ mentén esetleg zivatar, az északi a szél helyenként felfrissülést hozhat a melegben. Pénteken napos idő várható, ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet hajnali 13-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, esetleg zivatar, a légmozgás nem lesz jelentős. Szombaton forró napos idő várható, csapadék nem valószínű. A hőségben csak kevés helyen frissíthet feltámadó déli szél, hajnalra 14-21 fokig hűl le a levegő, a legmelegebb órákban pedig 31-36 fokot mérhetünk majd.
1: Jó reggelt, Cegli!

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, azonnal mutatom, hogy mivel indul a mai reggeli műszak harmadik felvonása. A hírek után azonnal Teddy Swims énekel nekünk, tőle szól majd a Bad Dreams. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
6: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
4: Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut Ultra Premium kutyatáp valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a struttól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áru választékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
7: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a GANZ Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a GANZ Electric Facebook oldalán.
8: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
9: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án!
8: Nyílt nap kukacinfineon.com.
10: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
11: Kiadták a riasztásokat a felhőszakadások miatt az észak-kelet-dél-nyugat sávban. Az uniós forrásokhoz szükséges törvényeket tárgyalta a parlament. Egy napra kinyit a csaknem 10 éve bezárt iparművészeti múzeum. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Elsőfokú riasztás érvényes a Kisvárda mezőtúr bajasávban a várható zivatarok miatt. A csapadékzóna kora délelőtti kelet felé elhagyja az országot. További részletek a várható időjárásról a hírek végén. Az Európai Parlament jóváhagyta az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti vámmegállapodás végrehajtását szolgáló rendeleteket. A döntés értelmében megszűnnek az amerikai ipari termékekre kivetett uniós vámok, emellett több mezőgazdasági és tengeri eredetű termék is kedvezményes piacra jutást kap. A szabályozás ugyanakkor védelmi mechanizmusokat is tartalmaz, arra az esetre, ha az amerikai vámintézkedések hátrányosan érintenék az uniós gazdaságot. Idehaza az uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról vitáztak a képviselők tegnap a parlamentben. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. Kezdeményezte az integritás hatóság elnökének leváltását az állami számvevőszék elnöke. Vindés László azután adta be a keresetet, hogy a központi nyomozó főügyészség vádat emelt Bíró Ferenc ellen, egyebek mellett hivatali visszaélés és közokirat hamisítás miatt. A fővárosi törvényszéknek 30 napon belül kell döntenie a keresetről. Felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettségét, és szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszer kialakításáról a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lanner Judit szerint az értékelési rendszer helyett egy átfogó valós igényeken és szakmai tapasztalatokon alapuló struktúrát kell létrehozni. Kárpátaljai gyerekek táboroztatásával kezdődik a Katolikus Karitász nyár végéig tartó országos programja. A kezdeményezésben összesen 4000 hátrányos helyzetű fiatal vesz részt. Az ottalvósokon kívül vándor és napközis táborokban, illetve fejlesztés nyújtó élménynapokon is várják a résztvevőket 40 magyarországi helyszínen. A 2017 óta zárva tartó Iparművészeti Múzeum épületében tartják a Múzeumok Éjszakája idei megnyitóját. Az alkalomból szombaton a látogatók bejárhatják az épületet. A szecessziós műemlék állapota jelentősen romlott az elmúlt években, ezért a kormány megkezdi az egyeztetéseket a rekonstrukció mielőbbi elindításáról.
10: Az időjárásról.
11: Fokozatosan melegszik az idő, de ma még keleten, valamint a déli és a nyugati határ mentén előfordulhatnak futózáporok, zivatarok. Többfelé megélénkül a szél. Délután 25-30, késő este 16-25 fok valószínű. A hétvégén már beköszönt a kánikula, néhol akár 35-37 fok is lehet.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontban forgalomkorlátozás van érvényben. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. Budapest irányába a Kecskemét dél csomópontnál a 94-es és a 89-es kilométer között szalagkorlátot javítanak. Az érintett szakaszon csak a külső sáv lesz járható, ugyanis a munkálatok idejére a belső és a leálló sávot lezárják. Az 5-ös főúton Kecskemét térségében a 78-as kilométernél kábelt fektetnek. A forgalmat napközben jelzőrök irányítják. A 441-es főúton Nagykőrösön a 17-es és a 18-as kilométer között kell forgalomkorlátozásra számítani építési munkák miatt. Az 541-es főúton Kecskeméten az 1-es kilométernél a Kecskemét alsó vasútállomás közelében hídépítési munkálatok miatt irányonként 1-es sáv járható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
10: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Nyerünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval, kakóval, tejjel, teával, esetleg hideg csapvízzel átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkünnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A jó reggel Ceglédet azonnal folytatjuk. A Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel, nem sokára pedig elárulom azt is, hogy mit üzenek már a csillagok, ma sem marad el a napi horoszkóp.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Folytatjuk a napi horoszkóppal itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Próbáld megtartani az egyensúlyt. Ez a mai nap vezér gondolata, mondata, mottója, hogy miért? Nem sokára kiderül. Kos, ma valaki tesztelni fogja, mennyire vagy ura az érzelmeidnek, amikor olyat mond vagy tesz, amivel megpróbál kibillenteni téged a lelki egyensúlyodból. Ne ugorj be neki, ne reagálj az agresszióra, hanem tégy úgy, mintha ez az egész téged nem is érdekelne. Pont ez az, amivel a legelegánsabban tudsz visszavágni. Bika, te általában szeretsz minden ügyet egymagad megoldani, sőt legtöbbször még arra is marad energiát, hogy mások helyett is elvégez ezt-azt. Nem kellene azonban azt hinned, hogy ez minden esetben jól van így. Néha érdemes hagyni, hogy valaki oldja meg a saját problémáit nélküled. Ma például kimaradhatnál valamiből erre hivatkozva. Ikrek, te általában szereted úgy intézni a dolgaidat, hogy az a környezeted számára is messze menőkig elfogadható legyen. Nem lehet azonban mindig minden esetben azt nézni, mások mit gondolnak rólunk. Ma légy egy kicsit önző és azt tedd, ami egyedül neked jó, és csak a második helyen legyen lényeges valaki más. Rák, neked megvan a képességed arra, hogy lelki támaszt nyújtsa hozzád közelállóknak, és ezt a képességet ma gyakorolhatod is, amikor valaki hozzád fordul némi vígaszért, meghallgatásért. Segíts neki kiutat találni a válságból. Légy türelmes vele, mert most te vagy az, aki erre a legalkalmasabb személy. A nap végére meg lesz a megoldás is. Oroszlán, ha úgy érzed, hogy a sors tartozik neked még valamivel, akkor hagyd be tőle ezt a kintlévőséget mielőbb. Gondolj ma a jövődre, arra a lehetőségre, amely most ismét megnyílt előtted, és ezúttal ne keresd kifogást. Tedd meg az első lépést ma, biztos lehetsz benne, hogy siker vár rád. Szűz, radikális változások zajlanak körülötted, és most nagyon észre kell lenned, követned kell, hogyan befolyásolják ezek a te személyes életedet. Gondold ma végig, hogy milyen lépéseket kell a közeljövőben megtenned, hogy a világ jobb hely legyen számodra. Hogyan hat ez a szeretteidre? Ma egy fontos választ megkaphatsz ezekre a kérdésekre is. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Ceglid Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismeret.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
3: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Psst, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben, Cegléd, Rákóczi út 2. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
1: Reklámot hallottam.
4: Már is folytatjuk a csillogók üzeneteivel itt a 92-tőn a Cegléd Rádióban. Mérleg. Ma megérinthet téged is a változás szele, és számodra is valósággá válik valami, amiről eddig csak hallottál vagy olvashattál. Szállj időt arra, hogy elemezd a helyzetet, és igyekezz profil reagálni az eseményekre. Az átalakulás nagyon jó és hasznos dolog lehet, ha okosan bánunk vele. Skorpió, te az a fajta ember vagy, akire mindig számíthat a környezete, így nem csoda, hogy sokan szeretik veled eltölteni az idejüket. Ma azonban úgy hozta a sors, vagy hozhatja a sors, hogy nemet kell mondanod valamire, ami egy társaságot vagy egy találkozót jelent. Ne aggódj emiatt, mindenki megérti, ha ma kizárólag önmagaddal kell egy kicsit foglalkoznod. Gyilas, ha egy kapcsolatodban elveszted az irányítást, vagy úgy érzed, hogy a másik fél tartósan ledominál téged, akkor szinte borítékolható a feszültség, mivel egy ilyen helyzetet te nem sokáig viselsz el. Ma egy esemény okán elfogyhat a türelmed, és visszaveheted a kormányrudat. Még akkor is, ha ez egy ideig feszültséget hoz a viszonyba. Bak. Számodra mindig is fontos volt a haladó szellem. Nyitott vagy az újításokra, a friss műszaki megoldásokra, hiszen tudod, hogy ezek a dolgok mozgatják a világot. Ma alkalmad lehet megismerni és talán kipróbálni valamit, ami ráadásul illeszkedik is a te saját elképzeléseidhez. Ne szalaszd el, mert áttörést hozhat. Vízöntő. Te általában nagy lelkű és segítőkész ember vagy, de azért kellően racionális is. Pontosan tudod a határaidat, és azt is jól ismered fel, mikor kell valakitől távol tartani magadat. Ma azonban nem biztos, hogy működik az antennád, mármint hogy jól. Így ügyelj jobban arra, hogy kit tisztelsz meg a bizalmaddal, vagy kinek állsz a rendelkezésére. És végül halak. Ma nehezedre eshet eldönteni, miként egyensúlyoz a biztonság és a kockázatvállalás között. Főleg akkor, amikor valaki egy visszautasíthatatlannak tűnő ajánlattal keres meg. Elmondva, minden szép és jó, leöntve rózsaszínű sziruppal. De mi van alatta? Jó lesz, ha előbb alaposan utána nézel. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Felszégi Gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszki tér 3 per álszám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Az ügyeletet 20 és 22 óra között vehetik igénybe. Csak és kizárólag indokolt esemben. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a Felszégi Gyógyszertár, a Bajcsi Zsilinszki tér 3 per álszám alatt.
0: Cegléd Rádió. 92.5.

0: halljátok, itt a 92-től a Cegléd Rádióban, a jó reggelt Ceglédben. Most jönnek a legfrissebb infók, aztán visszatérek természetesen a kiváló dalokkal, a Ceglédi kedvenceivel. Maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Kiadták a riasztásokat a felhőszakadások miatt az észak-kelet-dél-nyugat sávban. Az uniós forrásokhoz szükséges törvényeket tárgyalta a parlament. Egy napra kinyílt a csaknem 10 éve bezárt iparművészeti múzeum. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Elsőfokú riasztás érvényes a Kisvárda-Mezőtúr bajasávban a várható zivatarok miatt. A csapadékzóna kora délelőtti kelet felé elhagyja az országot. További részletek a várható időjárásról a hírek végén. Az Európai Parlament jóváhagyta az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti vámmegállapodás végrehajtását szolgáló rendeleteket. A döntés értelmében megszűnnek az amerikai ipari termékekre kivetett uniós vámok, emellett több mezőgazdasági és tengeri eredetű termék is kedvezményes piacra jutást kap. A szabályozás ugyanakkor védelmi mechanizmusokat is tartalmaz, arra az esetre, ha az amerikai vámintézkedések hátrányosan érintenék az uniós gazdaságot. Idehaza az uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról vitáztak a képviselők tegnap a parlamentben. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. Kezdeményezte az integritás hatóság elnökének leváltását az állami számvevőszék elnöke. Vindés László azután adta be a keresetet, hogy a központi nyomozó főügyészség vádat emelt Bíró Ferenc ellen, egyebek mellett hivatali visszaélés és közokirat hamisítás miatt. A fővárosi törvényszéknek 30 napon belül kell döntenie a keresetről. Felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettségét, és szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszer kialakításáról a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit szerint az értékelési rendszer helyett egy átfogó valós igényeken és szakmai tapasztalatokon alapuló struktúrát kell létrehozni. Kárpátaljai gyerekek táboroztatásával kezdődik a Katolikus Karitász nyár végéig tartó országos programja. A kezdeményezésben összesen 4000 hátrányos helyzetű fiatal vesz részt. Az ottalvósokon kívül vándor- és napközis táborokban, illetve fejlesztés nyújtó élménynapokon is várják a résztvevőket 40 magyarországi helyszínen. A 2017 óta zárva tartó Iparművészeti Múzeum épületében tartják a Múzeumok Éjszakája idei megnyitóját. Az alkalomból szombaton a látogatók bejárhatják az épületet. A szecessziós műemlék állapota jelentősen romlott az elmúlt években, ezért a kormány megkezdi az egyeztetéseket a rekonstrukció mielőbbi elindításáról.
1: Az időjárásról.
2: Fokozatosan melegszik az idő, de ma még keleten, valamint a déli és a nyugati határ mentén előfordulhatnak futózáporok, zivatarok. Többfelé megélénkül a szél. Délután 25-30, késő este 16-25 fok valószínű. A hétvégén már beköszönt a kánikula, néhol akár 35-37 fok is lehet.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. Ez itt a Jó reggelt, Szeged, a reggeli műszakot folytatjuk azonnal a reklámok után kiváló slágerekkel. A mikrofonnál este 6-ig Süveges András, egyébként utána Szatmári Gábor lesz a műsorvezető, utána pedig Vörös Nádi. Hamarosan visszatérek, programokat ajánlok, ezért is füleljenek rá.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
5: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
7: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Múzeumok éjszakája Cegléden és mégpedig június 20-án a Múzeum utcában a következő programokra számíthatnak. 17 órakor kezdődik a rendezvény, aztán 17 óra 15 perctől Mesélj, játsz és táncolj velünk címmel egy interaktív előadást várja a kicsiket és nagyokat. 18 órától hangrombanás a Kossuth Múzeumban, utcakoncert a Bohemian Brass Band előadásában, 19 órától a Cegléd Tánc Együttes közreműködésével gyermekjátszó és táncház, majd moldvai táncház és tűzgyújtás lesz. A táncoktató a Borgyaréf Hildikó, muzsikál Inoka Győző és baráti társasága. 21 órától a múzeum homlokzat részletei megjelenő fényjátékot csodálhatják majd az odalátogatók Kövics Milán szobrász művész közreműködésével. 21 óra 30 perctől különleges zenei élmény a Múzeum utcában, azaz a Pagorio zenekar koncertje látható, hallható majd. 17 órakor kezdődik a Járgányok éjszakája, Ceglédi veteránok éjszakai bemutatója. Mi ceglédiek a város géniuszai a milleniumi években címmel egy időszaki kiállítás látható a földszinten. Természetesen még mindig a múzeumról van szó. 20 órakor kezdődik a tárlatvezetés, ide kapcsolódva Zakar József, a kiállítás kurátora mutatja be a város géniuszait. 21 órától tudáspróba. Vajon felismered a ceglédiek zsenialitását? Izgalmas tudáspróba vár minden korosztályt, tehát szintén a múzeumok éjszakáján. Az emeleten is látható egy időszaki kiállítás, Tudás és közösség. A ceglédi Kossuth Lajos gimnázium története 1899-től napjainkig címmel. 19 órakor kezdődik a tárlatvezetés, Reznák Erzsébet történész tárlatvezetése, egészen pontosan 20 óra 30 perckor pedig Tűri László nyugalmazott fizika tanár kísérleteket mutat be. Azok a 60-as évek címmel szintén egy időszaki kiállítást láthatnak az emeleten, 17 órától retro kézműves foglalkozás lesz, 18 óra 15 perctől diafilm vetítés gyerekeknek az emeleti könyvtárhelyiségben, 21 órától pedig Gyura Sándor néprajzkutató történész tárlatvezetése látható is persze hallható a Kossuth Múzeumban. Tükörvalék dokumentumok Kossuth Lajos életéből címmel egy állandó kiállítás is látható a múzeumban

Program a gyerekeknek, a fia művésztanárainak vezetésével alkothatnak majd a gyerekek és a művésztanárok együtt. 17 órakor kezdődik Túri Alfréd Fajszer Gályos vezetésével, Garamszegi Krisztina közreműködésével fajátékok készítése. 22 órától Reznák Erzsébet történész tárlat vezetését láthatják, hallhatják. Lesz kísérő program is 17 és 18 óra között az evangélikus templomban. Tanítás a Szentek útján hangverseny keresztelő Szent János ünnepén. Ecsedi Péter énekel, Kulcsár Kristóf pedig orgonán játszik majd. Tájékoztatjuk az autósokat és a Múzeum utca lakóközösségét, hogy június 20-án 12 órától 24 óráig a Múzeum utca teljes szakasza lezárásra kerül programok sikere és biztonsága érdekében. A lakótömbök tartozó belső parkolók a Telek utca felől közelíthetők meg. Az esetleges kellemetlenségekért elnézésüket kérik, megértésüket, türelmüket és együttműködésüket pedig köszönik. Várnak mindenkit szeretettel, tehát Cegléden június 20-án a Múzeumok éjszakáján a múzeumnál. Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18 óra 30 perckor kezdődik az emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt, majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével. Jó reggelt!

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival. Előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap csütörtökön már 27-32 fokos melegben lesz részünk. Sok napsütésre van kilátás, a gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, a nyugati határ mentén esetleg zivatar. Az északi a szél helyenként felfrissülést hozhat a melegben. Pénteken napos idő várható, ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség. A csúcshőmérséklet hajnali 13-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, esetleg zivatar. A légmozgás nem lesz jelentős. Szombaton forró napos idő várható, csapadék nem valószínű. A hőségben csak kevés helyen frissíthet feltámadó déli szél. Hajnalra 14-21 fokig hűl le a levegő, a legmelegebb órákban pedig 31-36 fokot mérhetünk majd.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal mindenhol közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, köszönöm a mutató, mivel indul a mai Jó reggelt Szegléd utolsó egy óra osszája. Ez a kiváló közös ismerőszól azonnal a hírek után, tartsanak velem. Jó rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A Jó reggelt Szeglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól délig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál, az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
3: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
5: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd külső Kőrösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
6: Eladnád az ingatlanod?
7: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
6: Bugár Zsanettet.
7: Miért pont őt?
6: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
7: A felkészítésben is segít.
6: Igen, homestaging-el is foglalkozik.
7: És a kötelező papírok?
6: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
7: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
5: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
8: Reklámot hallottak. Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontban forgalomkorlátozás van érvényben. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. Budapest irányába a Kecskemét dél csomópontnál a 94-es és a 89-es kilométer között szalagkorlátot javítanak. Az érintett szakaszon csak a külső sáv lesz járható, ugyanis a munkálatok idejére a belső és a leálló sávot lezárják. Az 5-ös főúton Kecskemét térségében a 78-as kilométernél kábelt fektetnek. A forgalmat napközben jelzőrök irányítják. A 441-es főúton Nagykőrösön a 17-es és a 18-as kilométer között kell forgalomkorlátozásra számítani építési munkák miatt. Az 541-es főúton Kecskeméten az 1-es kilométernél a Kecskemét alsó vasútállomás közelében hídépítési munkálatok miatt irányonként 1-es sáv járható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
8: Indulja egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későn kelőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig egy beszélgetéssel, tehát ebben a szűk 30 percben nem az enyém lesz a főszerep, hanem Szatmári Gábor és vendégé, hogy mi a téma. Nem sokára kiderül, hallgassanak ránk!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
6: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen! A GANZ Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk! Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is! Az időpontokat keresd a GANZ Electric Facebook oldalán!
7: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
8: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án!
7: Nyílt nap @infineon.com.
3: Szalonzene a moziban? Igen, és már nem is először. Ne szalaszd el a Ceglédi Szalonzenekar újabb, különleges élőzenei előadását. Várunk június 30-án kedden. Zenei alkotóközösségünk megújult formációval, kiváló muzsikusokkal, különleges szólókkal és felejthetetlen koncertélménnyel vár. Fedezd fel Cegléd egyik kiemelkedő kulturális eseményét. A helyek száma korlátozott, ezért érdemes mielőbb jegyet váltani. Találkozzunk június 30-án a George Pál Filmszínházban. További információk és jegyvásárlás a Ceglédi moziban, a Szalonzenekar Cegléd Facebook oldalán és a Trombitás Mátyás Facebook oldalon.
1: Reklámot hallottak!
9: Cegléd Rádió!
10: Friss zenék és egykori kedvencek!
9: Változatosan!

0: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is egy beszélgetéssel folytatjuk, mindjárt kiderül, mi a téma, a riporter Szatmári Gábor.
1: Kedves hallgatók, lássuk tehát, hogy mi dolguk volt a rendőröknek az elmúlt héten, ez most is ki fog derülni. Természetesen itt van velem a telefonvonalban Karasz Csaba, a Ceglédi rendőrkapitányságról. Szervusz Csaba, köszöntelek innen a Cegléd Rádió stúdiójából.
2: Szervusz Gábor, köszöntöm a rádió hallgatóit.
1: Na hát nézzük csak, hogy mit hozott ez a múlt hét. Hát volt benne baleset is sajnos, több, mint szerettük volna, de majd ezekről később beszélünk. Nézzük először a bűncselekményeket szokás szerint. És volt egy különleges bűncselekmény, ami azért nem nagyon gyakori szokott lenni. Egy autóbusz vezetőt ért bizonyos sérelem még június 7-én reggel, és nem véletlenül emlegetjük ezt az eseményt, ugye?
2: Igen, ugyanis, ez, ahogy mondtad az előbb is, ez június 7-én, reggel 8 órakor voltam Cegléden, itt a Kossuth utcába ment a busz, és reggel 8-kor valamiért az egyik utazóval a buszvezetőnek nézeteltérése támadt, és a buszvezető elmondás alapján rátámadt ez az utas. Most a buszon nem sokan ültek ilyenkor vasárnap reggel 8-kor, de 3-4 fő biztos, hogy volt fent a buszon. Ugyanakkor, mire elkezdett a rendőri intézkedés, és kijöttek a kollégák, addigra ezek az emberek elhagyták a buszt, és nem maradtak a helyszínen. Viszont várjuk az ő jelentkezésüket itt a Ceglédi rendőrkapitányságon, mert tanúként kell kihallgatni az utasokat, ugyanis tisztázunk, hogy az egész atrocitás ez hogy történt, hogy kezdődött a buszon, mert csak a buszvezető és a gyanúsítónak a vallomása van eddig, és ezt alá kell támasztanunk tanúknak a vallomásával. Tehát várjuk azoknak a tanúknak a jelentkezését, akik ekkora buszon ültek, az a 3-4 ember tudomásunk szerint, és esetleg láttak valamit, hogy mi történt. Hogy történt, hangoskodásra lettek figyelmesek. Hát gondolom azért az egyértelműen megmarad az emberben, hogyha látja, hogy egy buszvezető egy utassal vitatkozik, rátámadnak, majd utána lekerülnek a buszról, és utána lefogja a buszvezető a másik szemét, hogy a rendőrök kiégzésig ott is tartsa. Ennek kell lenni olyannak, aki ott ült a buszon, és ezt látta. Na, az ő jelentését várjuk be nagyon.
1: Igen, tessenek jelentkezni tényleg, nyilván ez nem jár semmiféle, legfeljebb egy kis időkieséssel, de fontos.
2: Óra, hiszen ezek a tanulkiavatások félónál talán nem tartanak.
1: Igen, de fontos, hogy
2: nem egy nagyon-nagyon nagy volumenű ügyről van szó, tehát nem olyanról van szó, több oldalas vallomásokat veszünk föl, ez roppant egyszerű, mit látott, mit hallott az utazó.
1: Igen. Na, úgyhogy tessenek jelentkezni tényleg bátran, mert jó lenne ezt tisztázni, nem lenne jó, hogyha ez elharapózna ez a dolog, hiszen azért nagyjából biztos vagyok benne, hogy nem az történt, hogy a buszvezető felpattant és neki támadt egy utasnak, hanem azért itt, na mindegy. Szóval ez egy más problémakör. Amiről sokat szoktunk beszélgetni mostanában, például a fiatalkorúak, gyerekkorúakról, ilyen esetek voltak-e most a múlt héten?
2: Most csönd van, de remélem ez így is maradt. Tehát gyakorlatilag azokat a fiatalkorú, illetve gyerekkorú elkövetőket, akik ezekkel a bűncselekmények kapcsolatban osztatók voltak, azokat mind sikerült eltávolítani Cegédről. Vagy egy intézet, vagy egy másik intézet vannak fogva tartva, vagy éppen ott bűnügyfelügyelet alatt, úgyhogy nincsenek Cegléd közelében. Nagyon észre lehet venni, hiszen jóval kevesebb ilyen jellegű bűncselekmény van. Nem jelenti azt, hogy nincsenek csavargó fiatalkorúak, esetleg főleg a vasútállomás és környékén. Ugyanakkor amennyiben ez nem járt bűncselekmény elkövetésével, akkor a rendőrség sok mindent nem tett ebben az esetben. Illetve a gyerekkorúakra pedig feljön a figyelmet, hogy ők az a elkövető kör, akivel kapcsolatban nem tudunk nyomozást lefolytatni, hiszen gyermekkorú, szóval nem tudunk minden bűncselekményen felelősségre vonni, csak a kiemelten súlyos bűncselekményeknél, a lopások pedig nem tartoznak ebbe a körbe.
1: Igen. Na, az online tér mennyire volt fertőzött mostanában?
2: Csalások mindig vannak, most megint csak az a jellemző, így most megint az a jellemző, hogy megrendelnek egy terméket, és nem az jön meg. Tehát viszont erre az is érvényes, hogy itt a kárérték viszonylag kevesebb, tehát van 10-13 ezer forintos kárértékkel jönnek be feljelentést tenni. A legtöbb esetben egyébként azt el kell, hogy mondjam, hogy sokszor bizonyot kell gyűjtenünk a csalásokhoz, és nagyon sokszor, amikor mobiltelefonról történik a rendelés, akkor a mobiltelefon adatait kell kinyerni. Ezt lehet, hogy el kell küldeni szaktanácsadónak, tehát ilyenkor például előfordul fordulat az, hogy lefoglalik a mobiltelefonját a sértetnek. Ezt általában nem szokták jó néven menni. Tehát itt büntető eljárásban sajnos mindent lehetőséget meg kell ragadnunk, hogy a bizonyítékot beszerezzük az elkövetővel kapcsolatban.
1: Igen, és nem muszáj tényleg, ahogy említetted is, hogy sok milliós csalások legyenek itt, néhány tízezer forint is. Hát sok kicsi sokra megy, nyilván a bűnözőknél is, tehát hogyha sokszor bejön neki ez a csalás, akkor egy idő után szép összeget tud zsebre tenni, és ezt nem kéne hagyni, és a rendőrség nem is hagyja. Tehát természetesen közbeléptek majd, úgyhogy legyen mindenki nagyon óvatos és körültekintő az ilyen ügyekben.
2: Még mindig azt mondjuk, hogy egyszerűbb ezeket a bűncselekményeket megelőzni, megfelelő körültekintéssel, ellenőrizve azt az oldalt, ahonnan rendelni akarunk, és ezt a kollégáim is megerősítik, hogy azokon a Facebook hirdetéseken nem szabad elindulni és megrendelni terméket, amik úgy automatikusan felugranak, hiszen nagyon sokszor ezek a felugró hirdetések azok, amik bebonzzák a csalókat a sértetti körbe, és utána pedig tényleg becsapják az embert. Tehát nagyon-nagyon körültekintően és tényleg minden egyes oldalán az ilyen hirdetőket meg kell nézni, hogy milyen kommentek vannak már, és hogyha van olyan komment, ami azt írja, hogy bizony problémás, és már felmerült a bűncselekmény, hogy nyomja vele szembe, akkor nem szabad megrendelni. Akármilyen jól tűnik az ajánlat, amit ő felajánlott, általában ezek mindig nagyon jó ajánlatnak tűnnek, ez a lényeg, hogy így tudják kezdeni az embert.
1: Igen, hát van erre az a szép magyar mondás, hogy éljünk a gyanúperrel, ugye, és hát igen, észné kell lenni ezeknél a hirdetéseknél mindenképpen, és a drogos piacról is szoktunk minden héten beszélni, mennyire volt aktív élet most a drogos világban.
2: Annyira nem volt most sok, tehát nem kellett több helyszínen levő akciókat végrehajtanunk, ugyanakkor kiemelném, hogy viszont ezen a héten a Rotpol akció van a közútjainkon, ami azt jelenti, hogy a közlekedés rendészeti osztály és a közlemény osztály közösen tart ellenőrzéseket, igazoltatásokat. Mindenkinek fel kell készülni arra, hogy bizony gyakran fognak használni velük szemben alkoholszondát, alkoholtesztet, illetve nem csak az alkoholos befolyásoltság alapján őket akarják kiszűrni a forgalomból, hanem azokat is, akik más egyéb tudatmódosítószer hatás alatt állnak. Itt kiemelném a kábítószert, bódult állapotban előtezetés miatt elindul majd egy eljárás, ahogy máskül is elmondul a közlekedési osztályon, viszont ebben esetben, mivel olyan tudatmódosítószer van az elkövetőben, ami már önmagában birtoklás és bűncselekmény, így a kábítószer birtoklás miatt külön eljárás indul majd.
1: Igen, tehát erre bizony számítani kell, tehát mindenki gondolja meg egyáltalán ne nagyon nyúljon drogokhoz. Természetesen, mert ebből csak a baj van utána, és hát aztán bajok is lehetnek, természetesen akár balesetek is bekövetkezhetnek, és hát most megint 5 balesetről kell beszámolnunk, hál' Istennek súlyos sérüléssel járó balesetről, ha jól tudom, nem kell.
2: Sőt, egyáltalán nem volt sérüléssel járó baleset, mind az 5 anyagi káros volt. Ebből az 5 balesetből 3 esetben személygépkocsi ütött személygépkocsival, illetve volt egy olyan, ahol motorkerékpár ütközött személygépkocsival, de itt is szerencsére nem sérült meg senki, csak anyagi káros lett a baleset. Viszont ezekben az esetekben minden egyes alkalommal a baleseti oka figyelmetlenség volt.
1: Nem mondod.
2: De bizony. És ugyanakkor kiemelném azt is, hogy volt megint egy vadelütésünk. Mindig szoktuk nézni az óra időpontot, hogy mikor szoktak ezek bekövetkezni. A múltkorira, ha jól emlékszel, akkor elmondtuk, hogy hajnalban. Ez most késő este volt, 10:30-kor az esti időszakban. Itt megint személygépkocsi ütközött vaddal, és így került sor a anyagi sérülésre.
1: Igen, ezt nem lehet megúszni, úgy látszik mostanában, pedig tényleg csak oda kéne figyelni, hát te magad is elmondtad, hogy rendszeresen vezetsz olyan utakon, ahol vadak járnak, és hogyha odafigyelsz, akkor még a pávát is ki tudod kerülni, ugye?
2: Így van, igaz, teljesen meg kellett állni a kocsival, de hát mindent a páva érdekére, úgyhogy a páva jelentem, az nyolta halottot menni, és nem volt problémája.
1: Igen, és hát nyilván neked sem is az
2: autó. A kocsit csak törte össze, így van.
1: Igen, az egy pávának már van súlya azért, tehát azért...
2: Hát akkor egy őznek vagy egy szarvasnak ajaj. Még milyen súlya lehet.
1: Bizony. Na, szóval észné kell lenni ilyen szinten is, a vadak jönnek-mennek, legyen az páva, legyen az őz, hát másfajta, ugye zebrával nem találkoztál legfeljebb bent a belvárosban, az okos zebrával, de az megint egy más, azt nem lehet elütni, hál' Istennek.
2: Így van.
1: No, hát akkor tessenek tényleg óvatosnak lenni, ahogy mondani szoktam, mind a valós, mind az online térben, és akkor sokkal kevesebb esetről kell beszámolnunk. Hát hál' Istennek nagyon súlyos, csúnya dolgokról nem kellett most szólnunk, reméljük, hogy így lesz ez a jövő héten is, és a balesetek száma is csökkenni fog, tényleg figyeljenek oda. Most már azért indul ez a nyári szezon, és sokan jönnek, mennek az országban jobbra-balra, ismeretlen utakon is, stb. Legyenek óvatosak, körültekintőek, figyelmesek, és ezeket az eseteket el lehet kerülni, mert ugye megint elhangzott az, hogy minden balesetnek az oka gyakorlatilag a figyelmetlenség volt, tehát ez nagyon könnyen elkerülhető dolog lenne pedig.
2: Arra meg külön felhívjuk a figyelmet, hogy itt már lassan tényleg kitör a vakáció, egyre több iskoláskorú gyerek kerül ki az utcára,
1: és rájuk is vigyázni kell.
2: Biztos, hogy közlekedni fognak a rollerokkal, hiszen nagyon szeretik a fiatalok a rollert, nagyon kerékpárra is fognak közlekedni, nem csak az úton, biztos lesznek a járdán is, bár ott nem lehetne kerékpározni, de ettől függetlenül lesznek, hiszen nyár általában erről szokott szólni, és arról is, hogy ők nem mindig tartják be a szabályokat, viszont az autósok, akik közlekednek az úton nagyobb számba, ők ismerik a szabályokat, azt is tudják, hogy ezek a közlekedésre jobban oda kell figyelni, és hiába van elsőbség az autósnak, attól függetlenül figyeljünk a kerékpárosokra, a rollerosokra, hiszen ha előttünk egy kerékpáros vagy rollerost, annak mindig sérés a következmény.
1: Hát általában ő sérül, így van, igen, pontosan. No, hát legyünk figyelmesek, körültekintőek, és hallgassák továbbra is majd ezeket a beszámolókat, amelyek során most is Karasz Csaba nagyon sok hasznos információt elmondott nekünk, és megfontolandó jó tanácsot is, amelyeket köszönünk szépen. Innen folytatjuk akkor a következő héten. Csaba, köszönjük szépen, és kevés munkát kívánunk nektek most is.
2: Köszönjük szépen, Gábor. Szervusz, viszont hallásra.
1: Viszont hallás.
0: A dialógus után, kedves hallgatók, a mikrofonnál újra Süveges András. Így lesz ez egészen este 6 óráig. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!

0: Rádióban.
1: Melegkora nyári idő lesz, több-kevesebb napsütéssel. Több intézménynél is elrendelte a belső vizsgálatot a kormány az ukrán pénzszállító ügyében. Hétvégén lesz a nyári Bringás Irodalmi Fesztivál Szegeden. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéla vagyok. Áprilisban a teljes munkaidős alkalmazottak bruttó átlagkeresete 72.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset több mint 11, a reálkereset pedig csak nem 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése a többi között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. Azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormány az aranykonvoj ügyben, a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a Terrorelhárítási Központnál és az érintett szolgálatoknál. Ezt a miniszterelnök közölte közösségi oldalán. Magyar Péter egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. A két hónapos amerikai blokád feloldása után áthaladt az első két iráni állami olajtanker a Hormuzi szoroson, és hamarosan a harmadik is átjut az övezeten, jelezte a tankerfigyelő internetes oldal. A három szállítóhajó összesen csak nem 4 millió hordónyi nyers olajat visz, ezzel két hónap után tud ismét kőolajat exportálni. A zónát azután nyitották meg, hogy Irán és az Egyesült Államok megállapodott a fegyveres konfliktus befejezéséről. Ismét feltételezett kábítószercsempész hajóra mért csapást az amerikai hadsereg a Csendes-óceán keleti térségében. A támadásban egy ember meghalt. Az AFP francia hírügynökség összesítése szerint már több mint 200-an vesztették életüket az ilyen jellegű támadásokban. Az Egyesült Államok őszóta légi támadási kampányt folytat a Csendes-óceánon és a Karib-tengeren olyan hajók ellen, amelyekről azt feltételezik, hogy drogot szállítanak Amerikába. Egyértelmű bizonyítékot azonban eddig nem mutattak be. Két nap múlva kezdődik és vasárnapig várja a kerékpározást és olvasást kedvelőket a Tricikli Fesztivál Szegeden. A határokon átívelő kulturális programot hagyományosan három városban rendezik meg. Május végén Magyar Kanizsa nyitotta a sort és július végén Sepsiszentgyörgy zárja. A hétvégi szegedi programokat 9 helyszínen, a belvárostól a Tiszapartig rendezik meg. Lesz bábszínház, könyvbemutató, kiállítás, irodalmi beszélgetés, koncert, kerámia és grafikai workshop. A Tricikli Fesztivál kerékpár túrájának útvonalán idén a 100 éve született Janikovszki Évára emlékeznek.
0: Az időjárásról.
1: Fokozatosan melegszik az idő, de ma még keleten, valamint a déli és nyugati határ mentén előfordulhatnak futózáporok, zivatarok. Többfelé megélénkül a szél. Délután 25-30, késő este 16-25 fok várható. A hétvégén már beköszönt a kánikul, a néhol akár 35 foknál is melegebb lehet.
0: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: Kellemes ébredezést a nagyon-nagyon későn kelőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Én Süveges András vagyok. Reklámok után játszom továbbra is a dalokat, programokat ajánlok egyébként nem mellesleg utána. Szatmári Gábor lesz a műsorvezető, majd jön Vörös Nádi. Most meg reklámok után azonnal Azaria és a Four Moods, maradjanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Gumicsere. Defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád. Modern, valamint antik ékszerek és órák javítása, tört aranyfelvásárlás, továbbá hozott aranyból, ékszerkészítés, rajz vagy kép alapján, sárga, vörös vagy fehér aranyból. Az ügyfél egyedi elképzelése alapján, elkészülési határidő 2 hét. Nyakláncjavítás és óra elemcsere a helyszínen megvárható. Fehér István ötvös mester. Cegléd, Szentgyörgy tér 11.
2: Reklámot hallottak.
5: FM 92.5.
2: Cegléd Rádió.
5: Minden dal közös ismerős.

0: 5-én vasárnap 18:30-kor kezdődik az emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt, majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Celléri Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
1: Celléri Rádió 92.5. How did you know I was so

0: Kedves hallgatók, a reggeli műszaknak a jó reggelt szeglédnek vége. A plusz minusz 2 mindjárt indul, mutatom, hogy mivel. Ez a közös ismerő szó, majd rögtön a hírek után maradjanak velem. Jó rádiószást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
6: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
7: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. Az Afir fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
8: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
2: Reklámot hallottak.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontban forgalomkorlátozás van érvényben. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. Budapest irányába a Kecskemét dél csomópontnál a 94-es és a 89-es kilométer között szalagkorlátot javítanak. Az érintett szakaszon csak a külső sáv lesz járható, ugyanis a munkálatok idejé a belső és a leállósávot lezárják. Az 5-ös főúton Kecskemét térségében a 78-as kilométernél kábelt fektetnek. A forgalmat napközben jelzőrök irányítják. A 441-es főúton Nagykőrösön a 17-es és a 18-as kilométer között kell forgalomkorlátozásra számítani építési munkák miatt. Az 541-es főúton Kecskeméten az 1-es kilométernél a Kecskemét alsó vasútállomás közelében hídépítési munkálatok miatt irányonként 1-es sáv járható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Plusz-minusz-kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőttöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Remélem velem tartanak. Folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig a labdarúgó világbajnokság érdekes szereteivel foglalkozok. Tartsanak velem ezért is.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszki tér 3 per álszám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Az ügyeletet 20 és 22 óra között vehetik igénybe. Csak és kizárólag indokolt esetben. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a Felszégi gyógyszertár. A Bajcsi Zsilinszki tér 3 per álszám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi Áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
7: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Psst, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben, Cegléd, Rákóczi út 2. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
8: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2 itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18:30-kor kezdődik az emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt, majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével. Múzeumok éjszakája Cegléden és mégpedig június 20-án. A Múzeum utcában a következő programokra számíthatnak. 17 órakor kezdődik a rendezvény, aztán 17:15-től Mesélj, játsz és táncolj velünk címmel egy interaktív előadást várja a kicsiket és nagyokat. 18 órától hangrombanás a Kossuth Múzeumban, utcakoncert a Bohemian Brass Band előadásában, 19 órától a Cegléd Tánc Együttes közreműködésével gyermekjátszó és táncház, majd moldvai táncház és tűzgyújtás lesz. A táncoktató a Borgyaréf Ildikó, Muzsikál, Inoka Győző és Baráti Társasága. 21 órától a múzeum homlokzat részletei megjelenő fényjátékot csodálhatják majd az odalátogatók Kövics Milán szobrász művész közreműködésével. 21:30-től különleges zenei élmény a Múzeum utcában, azaz a Pagurió zenekar koncertje látható-hallható majd. 17 órakor kezdődik a Járgányok éjszakája, ceglédi veteránok éjszakai bemutatója. Mi ceglédiek a város géniuszai a milleniumi években címmel egy időszaki kiállítás látható a földszinten. Természetesen még mindig a múzeumról van szó. 20 órakor kezdődik a tárlatvezetés, ide kapcsolódva Zakar József, a kiállítás kurátora mutatja be a város géniuszait. 21 órától tudáspróba. Vajon felismered a ceglédiek zsenialitását? Izgalmas tudáspróba vár minden korosztályt, tehát szintén a múzeumok éjszakáján. Az emeleten is látható egy időszaki kiállítás, Tudás és közösség. A ceglédi Kossuth Lajos gimnázium története 1899-től napjainkig címmel. 19 órakor kezdődik a tárlatvezetés, Reznák Erzsébet történész tárlatvezetés, egészen pontosan 20:30-kor pedig Tűri László nyugalmazott fizikatanár kísérleteket mutat be. Azok a 60-as évek címmel szintén egy időszaki kiállítást láthatnak az emeleten, 17 órától retro kézműves foglalkozás lesz, 18:15-től diafilm vetítés gyerekeknek az emeleti könyvtárhelyiségben, 21 órától pedig Gyura Sándor néprajzkutató történész tárlatvezetése látható is persze hallható a Kossuth Múzeumban. Tükörvalék dokumentumok Kossuth Lajos életéből címmel egy állandó kiállítás is látható a múzeumban. 17 órakor kezdődik egy program a gyerekeknek, a fia művész tanárainak vezetésével alkothatnak majd a gyerekek és a művész tanárok együtt. 17 órakor kezdődik Túri Alfred Fajszer Gályos vezetésével, Garamszegi Krisztina közreműködésével fajátékok készítése. 22 órától Reznák Erzsébet történész tárlatvezetését láthatják, hallhatják. Lesz kísérő program is 17 és 18 óra között az evangélikus templomban, tanítás, a Szentek útján hangverseny keresztelő Szent János ünnepén, Ecsedi Péter énekel, Kulcsár Kristóf pedig orgonán játszik majd. Tájékoztatjuk az autósokat és a Múzeum utca lakóközösségét, hogy június 20-án 12 órától 24 óráig a Múzeum utca teljes szakasza lezárásra kerül programok sikere és biztonsága érdekében. A lakótömbökhöz tartozó belső parkolók a Telek utca felől közelíthetők meg. Az esetleges kellemetlenségekért elnézésüket kérik, megértésüket, türelmüket és együttműködés pedig köszönik. Várnak mindenkit szeretettel, tehát Cegléden június 20-án a Múzeumok éjszakáján múzeum.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, már is a labdarúgó világbajnokság érdekességeivel foglalkozunk itt a 92-tön. Lionel Messi a 27. világbajnoki mérkőzésén lépett pályára, és e tekintetben már az előző világbajnokság döntője óta egyed uralkodó volt a vonatkozó örökranglistán. Pillanatnyilag, legalábbis szerda hajnalban, az argentin az egyetlen, aki 6 különböző világbajnokságon is szerepelt. Ma este aztán Cristiano Ronaldo utolérheti e tekintetben, ha pályára lép a kongói DK ellen Portugália színeiben. A találkozó 5. percében még csak lesről volt eredményes Messi, aztán a 17. percben már érvényes gólt szerzett 20 évvel első világbajnoki góljának évfordulóján. Algéria ellen a 60. percben az argentin klasszis megszerezte a 2. gólját a mérkőzésen, amivel egy újabb rekordot bezsebelt. Ő a legidősebb, aki egy világbajnoki meccsen legalább 2 gólt szerzett. A csúcsot eddig a felejthetetlen gól öröméről ismert kameruni Milla tartotta, aki 38 évesen 1 hónaposan és 2 naposan duplázott a 90-es VB-n Kolumbia ellen. Messi az algériaiak ellen 38 éves, 11 hónapos és 23 napos volt, most már lehet így fogalmazni, egy hét múlva lesz 39 éves. Lionel Messi bő 1/4 órával vissza a meccshez, a vége előtt belőtte a 3. gólját is, amivel ő az első, aki mesterhármas szerzett a 200. válogatott mérkőzésén, egyben a legidősebb triplázó a VB-ken. Éppen a 228 válogatott meccsnél járó Cristiano Ronaldo előzte meg ezen a téren, aki a 2018-as VB-n a spanyolok ellen szerzett mesterhármast, 33 éves, 4 hónapos és 7 napos korában. Cristiano Ronaldo egyébként a bicentenáriumán 1 gólt szerzett. A 202 válogatott fellépésű jutott kuwaiti Badr el-Mutawa pedig nem talált be az ünnepi mérkőzésén. Több legalább 200-szoros válogatott labdarúgó nincs. Messi legutóbbi 5 világbajnoki meccsén legalábbis impresszív a mérlege. 8 gól, 2 gól passz. Messi lett a VB történelem legidősebb triplázója, másrészt beérte a világbajnoki örök góllövőistá élén álló 16 góllal álló Miroslav Klózét. Harmadrészt először szerzett világbajnokságon mesterhármast, a válogatottban ez volt a 11. alkalom, amikor triplázott. Kiemelkedik az Észtország elleni 2022. júniusában 5-0-ra megnyert mérkőzés, amikor mind az 5 gólt ő szerezte. A világbajnokság történetének legeredményesebb játékosai Lionel Messi 16 gól, Miroslav Klózé 16 gól, Ronaldo 15 gól, Kylian Mbappé 14 gól és Gerd Müller szintén 14 gól. Algéria első alkalommal zárt úgy világbajnoki mérkőzést, hogy a statisztikák szerint nem volt kaput eltaláló lövése. Ráadásul az afrikaiak 2010 és 14 után sorozatban 3. alkalommal is elvesztették az első VB meccsüket. Ennyit egyelőre a VB-ről, mindjárt folytatjuk.
1: Zeglét Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: Budapest labdarúgó világbajnoksággal érdekességekkel foglalkozunk. Kérem szépen, ma este rendezik a 2026-os futball világbajnokság csoportkörének talán legjobban várt mérkőzését, Anglia és Horvátország rangadóját az L csoportban. A találkozó kiemelt státuszát jelzi, hogy a FIFA az egyik legrutinosabb európai játékvezetőre, Clement Turpinre bízta a meccs levezetését. A bíróválasztás pikantériáját az adja, hogy az angol szövetség kapitánya Thomas Tuchel néhány éve az egyik legrosszabb játékvezetőnek nevezte, és 10-ből 1-es osztályzatra értékelte a teljesítményét egy bajnokok ligája mérkőzés után. 2023 tavaszán Tuchel a Bayern München edzőjeként 4-1-es összesítéssel esett ki a BL-ből a Manchester City ellen. A negyeddöntő müncheni visszavágóját vezette Turpin, és 6 sárgát is kiosztotta a Bayern játékosainak. Upamecanót majdnem ki is állította, de a videóbírós ellenőrzés után a második sárga lapját végül visszavonta. Tuchel a meccs végére annyira elvesztette a fejét, hogy kireklamálta magának a kiállítást. A francia bíró a lelátóra küldte a kispadról. A meccs után a német edző így nyilatkozott Turpinről. Két dolog nem felelt meg ennek a színnek, a pálya alapota nem volt megfelelő, és sajnos a játékvezető is E-osztályú volt. 10-ből 1-est adnék neki. Teljesen szörnyű volt. Hihetetlen, hogy ilyen szinten ez megtörténhet. Minden apróságot lefújt és mindent ellenünk. Ilyen előzmények után természetesen ez az egyik fő téma a brit sportbulvárban, de Jordan Henderson, az angol válogatott középpályás azt mondta, nem aggódik a játékvezető kijelölése miatt. A világbajnokságon vagyunk, szeretném azt hinni, hogy a világ legjobb játékvezetői vannak itt. Csak magunkra és a teljesítményünkre kell koncentrálnunk, és biztos vagyok benne, hogy a játékvezetők a legmagasabb szinten fognak teljesíteni, ezért nem igazán fogunk erre figyelni. A lassan túlkorossá váló, jelenleg 44 éves Turpin jó emlék lehet a magyar szurkolóknak, ugyanis ő fújta a sípot a 2016-os Európa bajnokság 2-0-ás magyar-osztrák meccsén, és ő vezette azt a 2022-es Nemzetek Ligája meccset, ahol a magyar válogatott 4-0-ra legyőzte az angolokat. Ezen kívül ő volt a bíró a 2022-es BL döntőn is. Na hát, ennyit egyelőre a világbajnokságról.
1: Cegléd Rádió, változatos és friss.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz Fény lámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz Fény lámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
2: Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170. Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2.

Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap csütörtökön már 27-32 fokos melegben lesz részünk, sok napsütésre van kilátás, a gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, a nyugati határ mentén esetleg zivatar, az északi a szél helyenként felfrissülést hozhat a melegben. Pénteken napos idő várható, ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet hajnali 13-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelen

0: Ceglét Rádió.
1: Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.
2: Jason.

0: Jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat! DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
4: Indítsd be a nyarat a ceglédi hobbi áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
5: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án!
5: Nyílt nap kukacinfineon.com.
7: A Kossuth étterem napi ajánlatai. Frankfurti leves, A menü kacsazúza pörkölt tarhonyával, B menü sertésszelet óvári módra petrezselymes burgonyával, C menü mákos nudli. Előfizetve a menü ára 1700 forint. Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig. Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával. Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990-es telefonszám. Kossuth étterem, Rákóczi út 1.
8: Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.
9: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
10: Meleg kora nyári idő lesz, több-kevesebb napsütéssel. Mintegy 9%-os reálbéremelkedést közölt a statisztikai hivatal. Belső vizsgálatokat rendelt el a kormány az ukrán pénzszállító ügyében. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéla vagyok. Áprilisban a teljes munkaidős alkalmazottak bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset több mint 11, a reálkereset pedig csak nem 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése a többi között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. Azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormány az aranykonvoj ügyben, a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a Terror Elhárítási Központnál és az érintett szolgálatoknál. Ezt a miniszterelnök közölte közösségi oldalán. Magyar Péter egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. Az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról vitáztak a képviselők tegnap a parlamentben. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat, és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. A sürgős tárgyalásba vett törvényjavaslat vitáján Görög Márta igazságügyi miniszter azt mondta, a tervezettel a kormány azt üzeni, hogy Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit. A két hónapos amerikai blokkád feloldása után áthaladta az első két iráni állami olajtanker a Hormuzi szoroson, de hamarosan a harmadik is átjut az övezeten, jelezte a tankerfigyelő internetes oldal. A három szállítóhajó összesen csak nem 4 millió hordónyi nyers olajat visz, ezzel Teherán két hónap után ismét tud kőolajat exportálni. A zónát azután nyitották meg, hogy Irán és az Egyesült Államok megállapodott a fegyveres konfliktus befejezéséről. Ismét egy feltételezett kábítószercsempész hajóra mért csapást az amerikai hadsereg a Csendes-óceán keleti térségében. A támadásban egy ember meghalt. Az AFP francia hírügynökség összesítése szerint már több mint 200-an vesztették életüket az ilyen jellegű támadásokban. Az Egyesült Államok őszóta légitámadási kampányt folytat a Csendes-óceánon és a Karib-tengeren, olyan hajók ellen, amelyekről azt feltételezik, hogy drogot szállítanak Amerikába. Egyértelmű bizonyítékot azonban eddig nem mutattak be.
9: Az időjárásról.
10: Fokozatosan melegszik az idő, de ma még keleten, valamint a déli és nyugati határ mentén előfordulhatnak futózáporok, zivatarok. Többfelé megélénkül a szél. Délután 25-30, késő este 16-25 fok valószínű. A hétvégén már beköszönt a kánikula, néhol akár 35 foknál is melegebb lehet.
9: Közlekedési információk.
2: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontban forgalomkorlátozás van érvényben. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. Budapest irányába a Kecskemét dél csomópontnál a 94-es és a 89-es kilométer között szalagkorlátot javítanak. Az érintett szakaszon csak a külső sáv lesz járható, ugyanis a munkálatok idejére a belső és a leálló sávot lezárják. Az 5-ös főúton Kecskemét térségében a 78-as kilométernél kábelt fektetnek. A forgalmat napközben jelzőrök irányítják. A 441-es főúton Nagykőrösön a 17-es és a 18-as kilométer között kell forgalomkorlátozásra számítani építési munkák miatt. Az 541-es főúton Kecskeméten az 1-es kilométernél a Kecskemét alsó vasútállomás közelében hídépítési munkálatok miatt irányonként egyes sáv járható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
9: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: 10-2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Azonnal folytatjuk a +-2-t a Ceglédia kedvenc dalaival. Nem sokára pedig visszatérek és elárulom, mit üzennek már a csillagok. Elsősorban azok számára, akik lemaradtak a reggeli műszakról, mert hogy ott én ezt már megtettem. Napi horoszkóp tehát hamarosan. Itt a Cegléd Rádióban tartsanak velem.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszki tér 3 per álszám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Az ügyeletet 20 és 22 óra között vehetik igénybe. Csak és kizárólag indokolt esetben. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a felszégi gyógyszertár. A Bajcsi Zsilinszki tér 3 per álszám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők Ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Van egy közös nyelv, amit kutya és macska is beszél, a finom falatoké. Az MIT hisz abban, hogy minden kedvenc családtag. Legyen egy energikus kutya, vagy egy szelíd kis cica, az MIT prémium receptúrái támogatják az egészséges emésztést, a szép szőrzetet és a nyugodt, boldog mindennapokat. MIT, ahol a teli pocak egyenlő, békés otthon. Látogass el a Herceg kis állateledelbe, Cegléd Alszegi út 59, és válogass kutyád vagy cicád igényeihez illő MIT tápok közül.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Múzeumok éjszakája Cegléden, és mégpedig június 20-án a Múzeum utcában a következő programokra számíthatnak. 17 órakor kezdődik a rendezvény, aztán 17 óra 15 perctől Mesélj, játsz és táncolj velünk címmel egy interaktív előadást várja a kicsiket és nagyokat. 18 órától hangrombanás a Kossuth Múzeumban, utcakoncert a Bohemian Press Band előadásában, 19 órától a Cegléd Tánc Együttes közreműködésével gyermekjátszó és táncház, majd moldvai táncház és tűzgyújtás lesz. A táncoktató a Borgyaréf Ildikó, muzsikál Inoka Győző és baráti társasága. 21 órától a múzeum homlokzat részletei megjelenő fényjátékot csodálhatják majd az odalátogatók Kövics Milán szobrász művész közreműködésével. 21 óra 30 perctől különleges zenei élmény a Múzeum utcában, azaz a Pagorio zenekar koncertje látható, hallható majd. 17 órakor kezdődik a Járgányok éjszakája, Ceglédi veteránok éjszakai bemutatója. Mi ceglédiek a város géniuszai a milleniumi években címmel egy időszaki kiállítás látható a földszinten. Természetesen még mindig a múzeumról van szó. 20 órakor kezdődik a tárlatvezetés, ide kapcsolódva Zakar József, a kiállítás kurátora mutatja be a város géniuszait. 21 órától tudáspróba. Vajon felismered a ceglédiek zsenialitását? Izgalmas tudáspróba vár minden korosztályt, tehát szintén a múzeumok éjszakáján. Az emeleten is látható egy időszaki kiállítás, Tudás és közösség. A ceglédi Kossuth Lajos gimnázium története 1899-től napjainkig címmel. 19 órakor kezdődik a tárlatvezetés, Reznák Erzsébet történész tárlatvezetés, egészen pontosan 20 óra 30 perckor pedig Tűri László nyugalmazott fizika tanár kísérleteket mutat be. Azok a 60-as évek címmel szintén egy időszaki kiállítást láthatnak az emeleten, 17 órától retro kézműves foglalkozás lesz, 18 óra 15 perctől diafilm vetítés gyerekeknek az emeleti könyvtárhelyiségben, 21 órától pedig Gyura Sándor néprajzkutató történész tárlatvezetése látható is be. Persze hallható a Kossuth Múzeumban. Tükörvalék, dokumentumok Kossuth Lajos életéből címmel egy állandó kiállítás is látható a múzeumban. 17 órakor kezdődik egy program a gyerekeknek, a fia művész tanárainak vezetésével alkothatnak majd a gyerekek és a művész tanárok együtt. 17 órakor kezdődik Túri Alfred Fajszter Gályos vezetésével, Garamszegi Krisztina közreműködésével fajátékok készítése. 22 órától Reznák Erzsébet történész tárlatvezetését láthatják, hallhatják. Lesz kísérő program is 17 és 18 óra között az evangélikus templomban. Tanítás, a Szentek útján hangverseny keresztelő Szent János ünnepén, Ecsedi Péter énekel, Kulcsár Kristóf pedig orgonán játszik majd. Tájékoztatjuk az autósokat és a Múzeum utca lakóközösségét, hogy június 20-án 12 órától 24 óráig a Múzeum utca teljes szakasza lezárásra kerül programok sikere és biztonsága érdekében. A lakótömbök közt tartozó belső parkolók a Telek utca felől közelíthetők meg. Az esetleges kellemetlenségekért elnézésüket kérik, megértésüket, türelmüket és együttműködésüket pedig köszönik. Várnak mindenkit szeretettel, tehát Cegléden június 20-án a Múzeumok éjszakáján a múzeumnál. Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18 óra 30 perckor kezdődik az emléktábla avatás a Dob Múzeum előtt, majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: 92-tön a Ceglid Rádióban. Próbáld megtartani az egyensúlyt. Ez a mai nap vezér gondolata, mondata, mottója, hogy miért? Nem sokára kiderül. Kos, ma valaki tesztelni fogja, mennyire vagy ura az érzelmeidnek, amikor olyat mond vagy tesz, amivel megpróbál kibillenteni téged a lelki egyensúlyodból. Ne ugorj be neki, ne reagálj az agresszióra, hanem tégy úgy, mintha ez az egész téged nem is érdekelne. Pont ez az, amivel a legelegánsabban tudsz visszavágni. Bika, te általában szeretsz minden ügyet egymagad megoldani, sőt legtöbbször még arra is marad energiát, hogy mások helyett is elvégez ezt-azt. Nem kellene azonban azt hinned, hogy ez minden esetben jól van így. Néha érdemes hagyni, hogy valaki oldja meg a saját problémáit nélküled. Ma például kimaradhatnál valamiből erre hivatkozva. Ikrek, te általában szereted úgy intézni a dolgaidat, hogy az a környezeted számára is messze menőkig elfogadható legyen. Nem lehet azonban mindig minden esetben azt nézni, mások mit gondolnak rólunk. Ma légy egy kicsit önző és azt tedd, ami egyedül neked jó, és csak a második helyen legyen lényeges valaki más. Rák, neked megvan a képességed arra, hogy lelki támaszt nyújtsa hozzád közel állóknak, és ezt a képességet ma gyakorolhatod is, amikor valaki hozzád fordul némi vigaszért, meghallgatásért. Segíts neki kiutat találni a válságból. Légy türelmes vele, mert most te vagy az, aki erre a legalkalmasabb személy. A nap végére meg lesz a megoldás is. Oroszlán, ha úgy érzed, hogy a sors tartozik neked még valamivel, akkor hagyd be tőle ezt a kintlévőséget mielőbb. Gondolj ma a jövődre, arra a lehetőségre, amely most ismét megnyílt előtted, és ezúttal ne keresd kifogást. Tedd meg az első lépést ma, biztos lehetsz benne, hogy siker vár rád. Szűz, radikális változások zajlanak körülötted, és most nagyon észre kell lenned, követned kell, hogyan befolyásolják ezek a te személyes életedet. Gondold ma végig, hogy milyen lépéseket kell a közeljövőben megtenned, hogy a világ jobb hely legyen számodra. Hogyan hat ez a szeretteidre? Ma egy fontos választ megkaphatsz ezekre a kérdésekre is. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Következzen egy friss

folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tőn a Cegléd Rádióban. Mérleg, ma megérinthet téged is a változás szele, és számodra is valóságá válik valami, amiről eddig csak hallottál vagy olvashattál. Szállj időt arra, hogy elemezd a helyzetet, és igyekezz profil reagálni az eseményekre. Az átalakulás nagyon jó és hasznos dolog lehet, ha okosan bánunk vele. Skorpió, te az a fajta ember vagy, akire mindig számíthat a környezete, így nem csoda, hogy sokan szeretik veled eltölteni az idejüket. Ma azonban úgy hozta a sors, vagy hozhatja a sors, hogy nemet kell mondanod valamire, ami egy társaságot vagy egy találkozót jelent. Ne aggódj emiatt, mindenki megérti, ha ma kizárólag önmagaddal kell egy kicsit foglalkoznod. Gyilas, ha egy kapcsolatodban elveszted az irányítást, vagy úgy érzed, hogy a másik fél tartósan ledominál téged, akkor szinte borítékolható a feszültség, mivel egy ilyen helyzetet te nem sokáig viselsz el. Ma egy esemény okán elfogyhat a türelmed, és visszaveheted a kormányrudat. Még akkor is, ha ez egy ideig feszültséget hoz a viszonyba. Bak. Számodra mindig is fontos volt a haladó szellem. Nyitott vagy az újításokra, a friss műszaki megoldásokra, hiszen tudod, hogy ezek a dolgok mozgatják a világot. Ma alkalmad lehet megismerni és talán kipróbálni valamit, ami ráadásul illeszkedik is a te saját elképzeléseidhez. Ne szalaszd el, mert áttörést hozhat. Vízöntő. Te általában nagy lelkű és segítőkész ember vagy, de azért kellően racionális is. Pontosan tudod a határaidat, és azt is jól ismered fel, mikor kell valakitől távol tartani magadat. Ma azonban nem biztos, hogy működik az antennád, mármint hogy jól. Így ügyelj jobban arra, hogy kit tisztelsz meg a bizalmaddal, vagy kinek állsz a rendelkezésére. És végül halak. Ma nehezedre eshet eldönteni, miként egyensúlyoz a biztonság és a kockázatvállalás között. Főleg akkor, amikor valaki egy visszautasíthatatlannak tűnő ajánlattal keres meg. Elmondva, minden szép és jó, leöntve rózsaszínű sziruppal. De mi van alatta? Jó lesz, ha előbb alaposan utána nézel. Mára ezt üzenték a csillagok.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
4: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
2: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedves dalaival. Előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap csütörtökön már 27-32 fokos melegben lesz részünk. Sok napsütésre van kilátás, a gomolyokból csak néha fordulhat elő jelentéktelen zápor, a nyugati határ mentén esetleg zivatar, az északi a szél helyenként felfrissülést hozhat a melegben. Pénteken napos idő várható, ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet hajnali 13-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néha fordulhat elő kis eséllyel futózápor, esetleg zivatar, a légmozgás nem lesz jelentős. Szombaton forró napos idő várható, csapadék nem valószínű, a hőségben csak kevés helyen frissíthet feltámadó déli szél, hajnalra 14-21 fokig hűl le a levegő, a legmelegebb órákban pedig 31-36 fokot mérhetünk majd. Ceglédrádió.

0: rádiózást kívánok mindenkinek, meg persze jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen!
3: Minden otthon egyedi. Nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
5: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
6: Gumicsere. Defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
7: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen! A GANZ Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk! Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzó napunkra te is! Az időpontokat keresd a GANZ Electric Facebook oldalán!
8: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre! Válaszd a barfot! Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalad barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalad. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17:00-ig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalad barf szaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
9: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
2: Reklámot hallottak.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontban forgalomkorlátozás van érvényben. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. Budapest irányába a Kecskemét dél csomópontnál a 94-es és a 89-es kilométer között szalagkorlátot javítanak. Az érintett szakaszon csak a külső sáv lesz járható, ugyanis a munkálatok idejére a belső és a leálló sávot lezárják. Az 5-ös főúton Kecskemét térségében a 78-as kilométernél kábelt fektetnek. A forgalmat napközben jelzőrök irányítják. A 441-es főúton Nagykőrösön a 17-es és a 18-as kilométer között kell forgalomkorlátozásra számítani építési munkák miatt. Az 541-es főúton Kecskeméten az 1-es kilométernél a Kecskemét alsó vasútállomás közelében hídépítési munkálatok miatt irányonként egyes sáv járható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Közlekedési információinkat a ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, meg jó étvágyat az ebédhez. Remélem velem tartanak a Plusz mínusz kettőt. Egyrészt folytatjuk dalokkal, kiváló slágerekkel. Nem sokára pedig visszatérek és foglalkozok a mai nappal. Június 17-ével szerdával. Tartsanak ezért is velem.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős. One is your man.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszki tér 3 per álszám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Az ügyeletet 20 és 22 óra között vehetik igénybe. Csak és kizárólag indokolt esetben. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a felszégi gyógyszertár. A Bajcsi Zsilinszki tér 3 per álszám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
7: Június 20-án nyílt nap az Infineonban. Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án! Nyílt nap kukacinfineon.com.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2 itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Múzeumok éjszakája Cegléden, és mégpedig június 20-án a Múzeum utcában a következő programokra számíthatnak. 17 órakor kezdődik a rendezvény, aztán 17 óra 15 perctől Mesélj, játsz és táncolj velünk címmel egy interaktív előadást várja a kicsiket és nagyokat. 18 órától hangrombanás a Kossuth Múzeumban, utcakoncert a Bohemian Press Band előadásában, 19 órától a Cegléd Tánc Együttes közreműködésével gyermekjátszó és táncház, majd moldvai táncház és tűzgyújtás lesz. A táncoktató a Borgyaréf Hildikó, muzsikál Inoka Győző és baráti társasága. 21 órától a múzeum homlokzat részletei megjelenő fényjátékot csodálhatják majd az odalátogatók Kövics Milán szobrász művész közreműködésével. 21 óra 30 perctől különleges zenei élmény a Múzeum utcában, azaz a Pagorio zenekar koncertje látható, hallható majd. 17 órakor kezdődik a Járgányok éjszakája, Ceglédi veteránok éjszakai bemutatója. Mi, ceglédiek, a város géniuszai a milleniumi években címmel egy időszaki kiállítás látható a földszinten. Természetesen még mindig a múzeumról van szó. 20 órakor kezdődik a tárlatvezetés, ide kapcsolódva Zakar József, a kiállítás kurátora mutatja be a város géniuszait. 21 órától tudáspróba. Vajon felismered a ceglédiek zsenialitását? Izgalmas tudáspróba vár minden korosztályt, tehát szintén a múzeumok éjszakáján. Az emeleten is látható egy időszaki kiállítás, Tudás és közösség. A ceglédi Kossuth Lajos gimnázium története 1899-től napjainkig címmel. 19 órakor kezdődik a tárlatvezetés, Reznák Erzsébet történész tárlatvezetése, egészen pontosan 20 óra 30 perckor pedig Türi László nyugalmazott fizikatanár kísérleteket mutat be. Azok a 60-as évek címmel szintén egy időszaki kiállítást láthatnak az emeleten, 17 órától retro kézműves foglalkozás lesz, 18 óra 15 perctől diafilm vetítés gyerekeknek az emeleti könyvtárhelyiségben, 21 órától pedig Gyura Sándor néprajzkutató történész tárlatvezetése látható és persze hallható a Kossuth Múzeumban. Tükörvalék, dokumentumok Kossuth Lajos életéből címmel egy állandó kiállítás is látható a múzeumban. 17 órakor kezdődik egy program a gyerekeknek, a fia művész tanárainak vezetésével alkothatnak majd a gyerekek és a művész tanárok együtt. 17 órakor kezdődik Túri Alfréd Fajszer Gályos vezetésével, Garamszegi Krisztina közreműködésével folyátékok készítése. 22 órától Reznák Erzsébet történész tárlatvezetését láthatják, hallhatják. Lesz kísérő program is 17 és 18 óra között az evangélikus templomban. Tanítás, a Szentek útján hangverseny keresztelő Szent János ünnepén, Ecsedi Péter énekel, Kulcsár Kristóf pedig orgonán játszik majd. Tájékoztatjuk az autósokat és a Múzeum utca lakó közösségét, hogy június 20-án 12 órától 24 óráig a Múzeum utca teljes szakasza lezárásra kerül programok sikere és biztonsága érdekében. A lakótömbök tartozó belső parkolók a Telek utca felől közelíthetők meg. Az esetleges kellemetlenségekért elnézésüket kérik, megértésüket, türelmüket és együttműködésüket pedig köszönik. Várnak mindenkit szeretettel, tehát Cegléden június 20-án a Múzeumok éjszakáján a múzeumnál. Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18 óra 30 perckor kezdődik az emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt, majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, június 17-e van, a mai napon a laurák és az alidák ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Adolf, Teofil, Terézia, Marcián és Bató nevű ismerőseiket is. Egyébként a Laura latin eredetű, a Laurentius magyarul Lőrinc férjűnév nőipárjának, a Laurenciának a rövidülése. Hú, de nehéz követni a jelentés, a babérfa, babérkoszorú, az alida, német eredetű név, Adelheid rövidülése, jelentése nemes. Bármi is legyen az igazság, mi nagy szeretettel és tisztelettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Egy zen után folytatom majd születésnapos zenészekkel, zenei infordulókkal. Tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió! Friss zenék és egykori kedvenc.

Kedves hallgatók, már is folytatjuk születésnapos zenészekkel, zenei fordulókkal, a legfontosabbal kezdem. 1972-ben ezen a napon született meg Kovács András Donát, a Zanzibár együttes tagja, dobosa. 1882-ben látta meg a napvilágot Igor Stravinsky, orosz származású amerikai zeneszerző karmester. 1969-ben született Kevin Thornton, amerikai énekes, a Color Me Bad együttes tagja. 1947-ben látta meg a napvilágot Eric Lewis zenész, a Middle of the Road együttes tagja. A formáció 68-ban alkult meg a skóciai Glasgow-ban. Az első kislemezük a Chirpy Chirpy Chip Chip azonnal a brit slágerlista elejére ugrott, és 5 hétig le se került annan. Ezen kívül a Sacramento, a Twilly D, Twiddly Drum és a Soli Soli című dalaik is népszerűek voltak. Hát jó bugyut a dalcímek, nem? Az együttes egyébként, ha információim jók, napjainkban is aktív zenekarként működik. Na ennek örömére ők jönnek a klasszikussal itt a Cegléd Rádióban.

0: is születésnaposan folytatjuk itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Ezen a napon született 1955-ben Csapó György becenevén Buksi, az Edda művek egykori dobosa, a művész családba született édesapja Csapó János színész. Zenei tanulmányait 7 évesen kezdte Egerben, ahol ütőszakra járt, Miskolcra 12 éves korában költöztek, ahol a Bartók Béla zeneművészeti szakközépiskolában tanult tovább, Frana József tanítványaként dob és ütős szakon. Könnyű zenei pályafutását 1974-ben kezdte azzal, hogy átvette Szepcsik József Sucu dobos helyét az Eddában. Addig Csapó a Reflexben játszott, és ő volt akkoriban az egyetlen orivizsgás dobos, ráadásul szintén a Matti dob felszerelése játszott, mint Sucu. Nagyon fontos. Csapó 1982-ig volt az együttes tagja, ekkor gerinc problémák miatt visszavonult a zenéléstől. Távozása után 3 alkalommal vendégszerepelt az Eddában, a 83-as búcsú koncerten, egy dal erejéig, valamint a 10 és 20 éves jubileumi koncerteken, amikor újra összeállt, a Bakancsos Edda néven is emlegetett, 1978 és 82 közti felállás. 2017-ben és 2018-ban újra együtt játszott egy-egy dal erejéig, egykori társaival, Róna Györgyel és Barta Alfonzzal, a korábbi Edda művek tagokból álló zárt osztály zenekar koncertjein. 2019-ben újra játszott a zárt osztály a Miskolcon, ezúttal több dalban. Ennyi információm van rólam, már is folytatjuk az Eddával, természetesen Csapó György tiszteletére szól a muzsika.
1: Ceglid Rádió! Ceglid Rádió! 92.5!
2: Az élet az ma csodás dolog, és én hozzá idomulok, ezért vagyok ő.

0: Kedves hallgatók, még egy születésnapos énekest meg kell említenem. 1983-ban látta meg a napvilágot Lee Ryan, angol zenész, a Blue Fiú csapat tagja. A tagok Lee Ryan, Anthony Costa, Duncan James és Simon Webb nem is olyan régen jártak Magyarországon. A formáció eredetileg 2000-ben alakult, kiadva 3 stúdióalbumot és 16 kislemezt, feloszlásáig 2005-ig egészen pontosan. Ez idő alatt olyan hírességekkel dolgoztak együtt, mint Elton John, Stevie Wonder és Lil' Kim is. 2000 és 2005 között voltak aktívak, azonban 2009-ben ismét összeálltak. Eddigi fennállásuk során több mint 15 millió albumot adtak el világszerte. Egyébként a 2011-es Eurovíziós Dalfesztiválon ők képviselték az Egyesült Királyságot Düsseldorfban az I Can című dalukkal. Hát akkor a sikert nem értek el, de a csapat, ahogy említettem korábban, újra létezik, él és virul és aktívak. Lee Ryan tiszteletére, noná, hogy a Blue következik itt a Cegléd Rádióban.
1: Cegléd Rádió 92.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
3: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
4: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
5: Hát persze. Hová megyünk? Baja? Szeged? Dunaföldvár?
4: Dehogy! Ide a Nádasba.
5: Na de Béla, maga huncut?
4: Jaj, félreért! A Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
6: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2.

0: Hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap csütörtökön már 27-32 fokos melegben lesz részünk, sok napsütésre van kilátás, a gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, a nyugati határ mentén esetleg zivatar, az északi a szél helyenként felfrissülést hozhat a melegben. Pénteken napos idő várható, ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet hajnali 13-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, esetleg zivatar, a légmozgás nem lesz jelentős. Szombaton forró napos idő várható, csapadék nem valószínű. A hőségben csak kevés helyen frissíthet feltámadó déli szél, hajnalra 14-21 fokig hűl le a levegő, a legmelegebb órákban pedig 31-36 fokot mérhetünk majd.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő 60 perc. Plusz-minusz 2 utolsó egy óra hosszáját David Guetta és a One Republic közösével nyitom. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
6: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád, ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg kis állateledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg kis állateledel volt, csak is egy van.
5: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Melegkora nyári idő lesz, több-kevesebb napsütéssel. Soron kívül vizsgálódik a legfőbb ügyészség az aranykonvoj ügyben. Sharon Stone és Schwarzenegger miatt nem jár hétvégén a 2-es metró egy szakaszon. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormány az úgynevezett aranykonvoj ügyében a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a Terrorelhárítási Központnál és az érintett szolgálatoknál. Magyar Péter miniszterelnök egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. A legfőbb ügyészség közölte, hogy a jogszabályoknak megfelelően soron kívül minden szükséges intézkedést megtesz az ügy körülményeinek teljes feltárására, és mindenről részletes tájékoztatást fog adni. Áprilisban a teljes munkaidős alkalmazottak bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset több mint 11, a reálkereset pedig csak nem 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése a többi között a családi kedvezmény miatt és az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. Péntektől vasárnapig várja a kerékpározást és olvasást kedvelőket a Tricikli Fesztivál Szegeden. A határokon átívelő kulturális programot hagyományosan három városban rendezik meg. Május végén Magyar Kanizsa nyitotta a sort, és július végén Sepsiszentgyörgy zárja. A szegedi programokat 9 helyszínen rendezik meg. Lesz bábszínház, könyvbemutató, kiállítás, irodalmi beszélgetés, koncert, kerámia és grafikai workshop. Filmforgatás miatt a hétvégén nem jár egy szakaszon a 2-es metró. A Deák Ferenc tér és az Őrs vezértere között pótlóbuszok viszik majd az utasokat, tájékoztatott a Budapesti Közlekedési Központ. Sajtóhírek szerint a Stadionok állomás alagúti részében lesz a forgatás. Az amerikai akciófilmben Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone is szerepel. A katamarán első tisztje hibázhatott a Splitnél történt halálos hajóbalesetnél. A 33 éves férfit őrizetbe vették. Vasárnap a menetrend szerint közlekedő katamarán egy vitorlással ütközött. Utóbbi 8 cseh utasa közül 4-en meghaltak. A roncs elsüllyedt, de a tervek szerint később kiemelik. Kis repülőgép zuhant tegnap este egy texasi autópályára. A rendőrség szerint 6-an tartózkodtak a fedélzeten, 1 ember meghalt. Az autópályán közlekedők közül senki sem sérült meg. A baleset röviddel este 10 óra után történt. A repülőgép oldalára dőlt, a stráda védőkorlátjának csapódott és kigyulladt. A pályát mindkét irányban lezárták.
2: Az időjárásról.
7: Napos felhős az idő, keleten, valamint a déli és nyugati határ mentén még előfordulhatnak futózáporok, zivatarok. Délután 25-30, késő este 16-25 fok valószínű. A hétvégén beköszönt a kánikula, 35 foknál is melegebb lehet.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontban forgalomkorlátozás van érvényben. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. Budapest irányába a Kecskemét dél csomópontnál a 94-es és a 89-es kilométer között szalagkorlátot javítanak. Az érintett szakaszon csak a külső sáv lesz járható, ugyanis a munkálatok idejére a belső és a leálló sávot lezárják. Az 5-ös főúton Kecskemét térségében a 78-as kilométernél kábelt fektetnek. A forgalmat napközben jelzőrök irányítják. A 441-es főúton Nagykőrösön a 17-es és a 18-as kilométer között kell forgalomkorlátozásra számítani építési munkák miatt. Az 541-es főúton Kecskeméten az 1-es kilométernél a Kecskemét alsó vasútállomás közelében hídépítés munkálatok miatt irányonként egyes sáv járható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!
8: Ezek

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A plusz mínusz kettőt azonnal folytatjuk a slágerekkel. Ebben a szűk 60 percben Bezanyám az zenéké lesz a főszerepbe, persze ajánlok majd programokat, szólok az időjárásról és jönnek a fontos hasznos infók, ezért is füleljenek.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszki tér 3 per álszám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Az ügyeletet 20 és 22 óra között vehetik igénybe. Csak és kizárólag indokolt esetben. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a felszégi gyógyszertár. A Bajcsi Zsilinszki tér 3 per álszám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha Ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, Ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy ceglédi márka kereskedésünkben.
6: KGM. Made in Korea.
7: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
8: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án.
7: Nyílt nap kukacinfineon.com.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Múzeumok éjszakája Cegléden, és mégpedig június 20-án a Múzeum utcában a következő programokra számíthatnak. 17 órakor kezdődik a rendezvény, aztán 17 óra 15 perctől Mesélj, játsz és táncolj velünk címmel egy interaktív előadást várja a kicsiket és nagyokat. 18 órától hangrombanás a Kossuth Múzeumban, utcakoncert a Bohemian Brass Band előadásában. 19 órától a Cegléd Tánc Együttes közreműködésével gyermekjátszó és táncház, majd moldvai táncház és tűzgyújtás lesz. A táncoktató a Borgyaréf Hildikó, Muzsikál, Inoka Győző és Baráti Társasága. 21 órától a múzeum homlokzat részletei megjelenő fényjátékot csodálhatják majd az odalátogatók Kövics Milán szobrász művész közreműködésével. 21 óra 30 perctől különleges zenei élmény a Múzeum utcában, azaz a Pagorio zenekar koncertje látható, hallható majd. 17 órakor kezdődik a Járgányok éjszakája, Ceglédi veteránok éjszakai bemutatója. Mi ceglédiek a város géniuszai a milleniumi években címmel egy időszaki kiállítás látható a földszinten. Természetesen még mindig a múzeumról van szó. 20 órakor kezdődik a tárlatvezetés, ide kapcsolódva Zakar József, a kiállítás kurátora mutatja be a város géniuszait. 21 órától tudáspróba. Vajon felismered a ceglédiek zsenialitását? Izgalmas tudáspróba vár minden korosztályt, tehát szintén a múzeumok éjszakáján. Az emeleten is látható egy időszaki kiállítás, Tudás és közösség. A ceglédi Kossuth Lajos gimnázium története 1899-től napjainkig címmel. 19 órakor kezdődik a tárlatvezetés, Reznák Erzsébet történész tárlatvezetés, egészen pontosan 20 óra 30 perckor pedig Tűri László nyugalmazott fizika tanár kísérleteket mutat be. Azok a 60-as évek címmel szintén egy időszaki kiállítást láthatnak az emeleten. 17 órától retro kézműves foglalkozás lesz, 18 óra 15 perctől diafilm vetítés gyerekeknek az emeleti könyvtárhelyiségben, 21 órától pedig Gyura Sándor néprajzkutató történész tárlatvezetése látható is be. Persze hallható a Kossuth Múzeumban. Tükörvalék, dokumentumok Kossuth Lajos életéből címmel egy állandó kiállítás is látható a múzeumban. 17 órakor kezdődik egy program a gyerekeknek, a fia művész tanárainak vezetésével alkothatnak majd a gyerekek és a művész tanárok együtt. 17 órakor kezdődik Túri Alfred Fajszer Gályos vezetésével, Garamszegi Krisztina közreműködésével fajátékok készítése. 22 órától Reznák Erzsébet történész tárlatvezetését láthatják, hallhatják. Lesz kísérő program is 17 és 18 óra között az evangélikus templomban. Tanítás, a Szentek útján hangverseny, keresztelő Szent János ünnepén Ecsedi Péter énekel, Kulcsár Kristóf pedig orgonán játszik majd. Tájékoztatjuk az autósokat és a Múzeum utca lakóközösségét, hogy június 20-án 12 órától 24 óráig a Múzeum utca teljes szakasza lezárásra kerül programok sikere és biztonsága érdekében. A lakótömbök közt tartozó belső parkolók a Telek utca felől közelíthetők meg. Az esetleges kellemetlenségekért elnézésüket kérik, megértésüket, türelmüket és együttműködésüket pedig köszönik. Várnak mindenkit szeretettel, tehát Cegléden június 20-án a Múzeumok éjszakáján a múzeumnál. Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18 óra 30 perckor kezdődik az emléktábla avatás a Dob Múzeum előtt, majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével.
0: 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Ti a filmvetítés az egész családnak a Cegléd-i Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a kincsemáruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
3: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
3: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
3: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
6: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüveg keretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Pszt, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben, Cegléd, Rákóczi út 2. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Cej Lídia kedvenc dalaival, előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap csütörtökön már 27-32 fokos melegben lesz részünk, sok napsütésre van kilátás, a gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, a nyugati határ mentén esetleg zivatar, az északi a szél helyenként felfrissülést hozhat a melegben. Pénteken napos idő várható, ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet hajnali 13-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, esetleg zivatar, a légmozgás nem lesz jelentős. Szombaton forró napos idő várható, csapadék nem valószínű. A hőségben csak kevés helyen frissíthet feltámadó déli szél, hajnalra 14-21 fokig hűl le a levegő, a legmelegebb órákban pedig 31-36 fokot mérhetünk majd.
1: FM 92.5 Cegléden.

0: esik.
1: Véget ért a mai plusz mínusz kettő, kedves hallgatók. Indul a szerda délután, mutatom, hogy mivel. Taylor Swift énekel azonnal a hírek után, maradjanak velem, jó rádiószást kívánok!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
5: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
6: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
7: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262.
3: Reklámot hallottak.
2: Közlekedési információk.
1: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontban forgalomkorlátozás van érvényben. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. Budapest irányába a Kecskemét dél csomópontnál a 94-es és a 89-es kilométer között szalagkorlátot javítanak. Az érintett szakaszon csak a külső sáv lesz járható, ugyanis a munkálatok idejére a belső és a leálló sávot lezárják. Az 5-ös főúton Kecskemét térségében a 78-as kilométernél kábelt fektetnek. A forgalmat napközben jelzőrök irányítják. A 441-es főúton Nagykőrösön a 17-es és a 18-as kilométer között kell forgalomkorlátozásra számítani építési munkák miatt. Az 541-es főúton Kecskeméten az 1-es kilométernél a Kecskemét alsó vasútállomás közelében hídépítési munkálatok miatt irányonként 1-es sáv járható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
6: Közlekedési információinkat a ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András, bár ebben a szűkotlan percben nem az enyém a főszerep, hanem majd egy beszélgetésé. Mindjárt jönnek a részletek, de amúgy meg 18 óráig lehetünk együtt. Most meg folytatjuk slágerekkel, a Ceglédia kedvenceivel. Maradjanak velem!
1: FM 92.5 Ceglédrádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
2: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
4: Június 20-án nyílt nap az Infineonban. Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án.
5: Nyílt nap kukacinfineon.com.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatos

0: Ahogy ígértem, kedves hallgatók, már is egy dialógus következik, hogy mi a téma, ez azonnal kiderül. A riporter most is Szatmári Gábor.
1: Szegléd Rádió.
2: Kedves hallgatók, a múlt péntek éjszakáján megint egy nagy sportesemény zajlott a Gál József sportcsarnokban, ennek előzetesét hallhatták már itt a Cegléd Rádióban is. Ez volt a mozgás éjszakája, és ennek előzetes beszélgetésében is, meg most is vendégem a városi sportkoordinátor Kőházi Ádám. Nagy szeretettel köszöntelek, szervusz!
3: Szia, köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat.
2: Kipihented magad?
3: Igen, fogjuk rá.
2: Igen, így előzetesen beszélgettünk így lépésszámlálókról, meg ilyesmiről, az 50 ezer lépésen túl voltál.
3: Igen, igen, aznap meg volt már egy kis csalás, mert reggel még 12 kilométert futottam, szóval nem mind a rendezvényen jött össze, igen. De a többi az igen.
2: Igen, igen. Na, szóval az is szép teljesítmény önmagában. Na, meg hát az is, amit ott tető alá hoztatok, hiszen hát több mint 30 sportágat lehetett ott kipróbálni, ha jól tudom, ugye?
3: Így van, mert ugye több részre lehetett szedni az eseményt, mert az eseményen belül is voltak apró események, ugye például röplabda, foci vagy kosárlabda kupa, kerékpáros felvonulás, Nordic Walking Tourra, ugye volt futás, volt úszóverseny, tehát több minden volt, volt csoportos órák, és még ezeken felül még volt 20 kipróbálható sportág, amit 18-20-ig bárki bármikor kipróbálhatott.
2: Igen, igen. Ugye ez a szabadidősport nagy ünnepe igazából, tehát itt nem feltétlenül a profikat vártátok, hanem azokat, akik úgy szeretnek mozogni a mindennapokban, ugye?
3: Így van, ugye ennek mindig az a célja, hogy ismerkedjenek meg azokkal a sportágakkal a ceglédék, akik esetleg még nem ismerik, ugye amik akár versenysport is lehet, vagy ugye szabadidősport is lehet, ugye mindenkit igyekszünk kívni minden
2: próbálják ki.
3: Oldalról, próbálják ki, ismerkedjenek meg vele, de ha már ismerik is, akkor is jöjjenek és ott egy estét a mozgásnak, közös mozgásnak a jegyében töltsük el. Ugye a sportágak nagyjából mindig ugyanazok, hogyha azért mellette mindig ilyen egyéb kiegészítő programokkal készülünk, ez most is így volt, amivel feldobjuk az eseményt.
2: Igen. Én láttam egy összefoglalót a tévében is erről, és azt láttam azért, és ez jól is esett, hogy mindenféle korosztály ott volt gyakorlatilag, ugye?
3: Abszolút, tehát elkezdtük gyakorlatilag a nagy terembe, mert a sportcsarnoknak a két termét is használtuk.
2: Igen.
3: Belül ugye van egy fitness terem, azoknak a termét is használtuk. A mezgáz, vagy a Török János Oktatási Központnak is használtuk a kültői sportpályát, a tornatermét, az Rákóczi úton voltunk, a kosárlabda csarnokban is voltunk, tehát az úszodában is, úgyhogy elég nagy területet foglalt el maga,
2: igen, igen.
3: Maga a rendezvény. Úgyhogy sok helyen fordulhattak meg az emberek, és igen, a korosztályban és a nagy teremben az óvodásokkal kezdtünk. Nekik volt egy 40-45 perces olyan ügyességi pálya kialakítva, amin az óvodások mehettek. De volt például szenior örömtáncunk is 9 órakor, ahol az idősek vettek részt, meg hát a Nordic Walkingon is az ömében az idősebbek vettek részt. Tehát teljesen vegyes volt a korosztály az egész este során.
2: Igen, igen. Ugye ezt előre is ki kell találni nyilván, hogy miféle sportágokat mutattok meg. Ehhez jó tapasztalat volt már az előző évek tapasztalata is, ugye, amikor sportok éjszakája néven futott még ez a rendezvény. Ugye most hát egy picit majdnem, hogy nem veszélybe került ez a dolog, de hál' Istennek egy pályázat kapcsán mozgás éjszakája nevén rendeztétek meg, ugye?
3: Igen, ez most igazából a hatodik alkalom, hogy ilyen sportok éjszakát vagy éjszakai sportolást szervezünk itt a városban. Ugye most volt egy lehetőség arra, hogy egy országos projekthez lehetett csatlakozni, ez a mozgás éjszakája. Ez Budapesten volt a Hősök terén, illetve még 80-valahány településen az országban.
2: Bizony.
3: És gyakorlatilag ezzel, hogy ezt megvalósítottuk, meg sikerült azt a létszámot hoznunk, amit az elmúlt években a résztvevők számában, így gyakorlatilag azt a forrást meg tudtuk ebből a pályázatból szerezni rá, amit egyébként az önkormányzat költségvetéséből szoktunk finanszírozni.
2: Igen. Na, és mik voltak az idei tapasztalatok egyébként? Voltak újdonságok, tehát másabb lett ez ezáltal, hogy nem sportok éjszakája, hanem mozgás éjszakája volt? Voltak kikötések a pályázatban, hogy minek kell benne lenni?
3: Voltak kikötések, de őszintén szólva maga a feltételrendszer az kisebb volt, mint amit mi szoktunk csinálni, szóval nem volt nehéz ennek megfelelni. Ugye 4 kötelező sportág volt a pályázat alapján, ebben volt 15 km kerékpáros túra, 3 és 7 kilométeres távon futás, 5 kilométeres Nordic Walking túra, illetve kellett a két oroszán keresztül valamilyen aerobik foglalkozásnak lennie. Ez a 4 kötelező volt, és akkor a város méretek alapján voltak egyébként beosztva. 1600 főt kellett teljesítenünk, illetve még 6 plusz sportágat. Tehát mi a 30 sportágunkkal ezt igencsak megugortuk, azt gondolom. Úgyhogy a Nordic Walking egyébként is szokott lenni a rendezvények, mint kipróbálható, most is kipróbálható volt az egész este folyamán, csak annyi, hogy Deli Márti Nordic Walking instruktor segítségével most most csináltunk egy 5 km-es kört a városba, ahol ilyen cegédi ismert és kevésbé ismert nevezetességeket látogattak meg a kirándulni vágyok, és akkor egy pár hasznos információt elmondott róla Márti. Futáson.
2: Egy kis város ismeret is volt,
3: volt benne
2: akkor.
3: Kicsit az is, igen, a futás amúgy is volt eddig is, úgyhogy igazából ezzel sem volt gond. A kerékpár tavaly volt először ezen a rendezvényen, ami kivilágított kerékpárokkal vonultunk fel a város központjában. Itt most annyit kellett belenyúlni, az nem lett volna elég a távhoz, úgyhogy a Budai úti borászatba, gyümölcslé üzembe tekertek ki a részvevők. Aha. Ott kóstolhattak egy kis gyümölcslevet a házigazdák jó voltából, majd onnan vissza a vasútállomásig, és akkor onnan indult a felvezető autóval, meg a DJ-vel a kerékpáros felvonás, és akkor így meg volt ez a 15 km is, úgyhogy nagy újdonságokat nem kellett igazából hozzá csinálni, ugye ezek a kiegészítő programok mindig mások. Ugye már voltak a hegiék, fellépők, volt tavaly egy ledfénysző, most egy ilyen tűz zsonglőrsóval kedveskedtünk.
2: Ez volt ilyen plusz.
3: Ez igen. Volt ilyen plusz.
2: Igen, igen, igen. A gyerekek meddig maradhattak ott egyébként?
3: Ameddig csak szerettek volna, ez nyilván a szülőktől függött. Ugye a végén van mindig az ajándéksorsolás, arra azért már kevesebben maradtak, meg inkább a nagyobb gyerekekből, de azt gondolom, hogy nagyjából tűzzsonglősóig egész sokan voltak a kicsik is.
2: Ez hány óra volt?
3: Az 22-25-kor kezdődött, tehát 11 óráig, 25 perces volt az előadás. Azért addig nagyjából ott maradtak a picik is, mert kíváncsi voltak rá. Nálunk is az egyik a nagyobbik az nézte, a másik az elaludta a babakocsiba, de ott voltak én, és utána fogyatkoztak 11 után.
2: Igen, igen. Hát emlékszem, hogy milyen élmény volt számomra, és bármiféle olyan rendezvény gyerekkoromban, ami azért 10 óra után tartott, vagy 11 óráig, stb. Este, fú, hát olyan sokáig fönnmaradni, ugye nem volt divat akkoriban, de én mindig nagyon élveztem ezeket. Ilyen eseményben nem volt részem ugyan, de hát hál' Istennek itt Cegléden most már ez is megvan, és hát azt hiszem, hogy ez tényleg a sport egy igazi nagy ünnepe, de hát te mindig arra törekszel, hogy az egész év legyen a sport ünnepe, úgyhogy gondolom, hogy ezzel még mindig nincs vége a rendezvények sorának.
3: Nem, egyáltalán nincs. Most lesz egy kis szünet itt a nyári időszakban. Még a MOVE ortolása parkban foglalkozásokból egy vagy kettő van most itt június közepéig.
2: Igen.
3: Utána lesz egy kis szusszanás, és augusztusban már újvárosi közlekedési és sportnap a Vörös Marti téren. Aztán pedig már jönnek ugye az őszi események. Sőt, hát itt a hétvégén mondhatom, hogy már gyakorlatilag a jövő évet kezdtük el tervezni, mert egy ilyen hatországos Európai Uniós projekttel kapcsolatban voltam kint Stockholmban, amit megnéztünk, és ez nagyon jó projekt, úgyhogy ennek valamilyen, ezt Magyarországra elhozzuk 2027-ben a Magyar Szabadidősport Szövetséggel, de akkor már erre felépítve lehet, hogy itt Cegléden is csinálnánk rá valamilyen kiegészítő programot jövőre.
2: Hú, hát azt hiszem, hogy az infrastruktúra megvan hozzá.
3: Abszolút. Tehát amit ott szeretnénk, az, amit ott láttam most, ott meg is néztünk egy ilyen eseményt vasárnap, abszolút meg tudjuk oldani.
2: Milyen ott a sportélet egyébként a svédeknél?
3: Hát bármerre jártunk, futókat láttam, tehát az abszolút elmondható. Úgyhogy ez egy abszolút pozitív volt, ahogy itt kérdezgettem, hát mindenki azért egészséges, figyel a sportolásra, akár időskorig mozognak, tehát ott eléggé erősen bele van a társadalomba, benne van a vérükben, hogy sokat sportolnak. Ez is egy olyan esemény volt, ezt egyébként egy horvát úriember találta ki, és már sok országban volt, Hollandiától elkezdve, svédeknél, Ausztriába, most pedig ugye a csehek, az észtek, a magyarok, a belgák, a svédek vannak benne. És ez egy dedatlon nevű dolog. Az a lényeg, hogy apákra nem nagyon koncentrál így senki, az apák és a gyerekekre így rendezvényekben, és ők itt hogy apák sportolnak a gyerekeikkel, és egy ilyen családi fesztivál. Úgyhogy nagyon szimpatikus volt, ugye nekem nyilván több szempontból, úgyhogy valami hasonlót szeretnénk majd jövőre is itt megmutatni.
2: Nagyon jó. Igen, a svédeknek egy hátrányuk van velünk szemben, szerintem főleg az északi részen, hogy ott mozgás éjszakáját lehet, hogy nem nagyon lehetne rendezni, legalábbis nyáron, mert nem nagyon van éjszaka.
3: Hát igen, éjfélkor kinéztem az ablakon, még világos volt, azért ezt szokni kellett, és akkor utána 3-kor megint kezdett világosodni, úgyhogy igen, az nehéz lenne, még a másik 8 hónapban meg is simán lehet bármikor. Meg. Igen, mert azért volt másik furcsaság is, amikor a metróra elnéztem jobbra, és mondom, az a bácsi az ott siál, és siált.
2: Ugye,
3: szárazságban, ugye ilyen görgős dologgal. Mondom, az komoly.
2: Na, ebből is lehet tanulni természetesen nyilván, de azért mi maradjunk a mi kis hagyományainknál, és nagyon jó lenne tényleg, hogyha egy ilyen szép nemzetközi dologhoz csatlakozhatna Cegléd is, és azért csak fölkerülne oda nagy betűkkel, szerintem majd a krónikákba, hogy Cegléd is benne volt, nem csak Stockholm. hiszem azt, ugye?
3: Igen, igyekszem ezt a dolgot így megvalósítani.
2: Jó, bármiféle ilyen rendezvény van, természetesen nagyon szívesen helyt adunk itt a Cegléd Rádióban, előzetesnek is, utózatos beszélgetésnek is, ehhez pedig a mozgás éjszakájához, ami a múlt pénteken volt, még egyszer szívből gratulálunk, de tudjuk, hogy hány ember volt ott, megszámoltátok?
3: Ugye pontosan számolni nem lehet, ugye azt látjuk, nem hogy ahol regisztrálni kellett, ott megvannak a számok, ugye a csapatsportákban, meg a csoportos óráknál, a kerékpáros felvonulásnál, megvannak az adatok, hogy mennyi ilyen pecsétgyűjtőt osztottunk, és
2: az 1600-on jóval túl vagytok.
3: Hát olyan 1800-2000 fő között.
2: Minimum.
3: Igen.
2: Igen, igen, igen. Még és akkor még a szájtátik is ott voltak.
3: Igen.
2: Igen. Tehát azért...
3: voltunk szép számmal.
2: Akik esetleg nem sportoltak, csak kíváncsiak voltak
3: ilyen,
2: erre.
3: Voltak ilyenek, igen, meg hát igen. Ugye most látjuk, hogy mennyi pecsétgyűjtő fogyott el, az majdnem 600.
2: Hát az
3: egy gyerek, igen. És a gyerek általában nem jön egyedül, tehát azért hát legalább egy vagy két szülő, azt felszorozzuk, az egy elég nagy szám.
2: Igen, igen. Hú, hát egy nagyon sikeres, szép rendezvényen vagytok túl, szívből gratulálunk hozzá, azt hiszem kollégám nevében is tehetem, és köszönjük. Akkor várjuk a következő jó híreket majd itt a városi sportéletből, bármikor nyitva áll az ajtó előtted, Ádám, köszönöm, hogy eljöttél.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Kedves hallgatóink, a mozgás éjszakájáról és ennek körülményeiről beszélgettünk a városi sportkoordinátorral, Kőházi Ádámmal.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél kettőig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Psst, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben, Cegléd, Rákóczi út 2. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
1: Reklám.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Múzeumok éjszakája Cegléden, és mégpedig június 20-án a Múzeum utcában a következő programokra számíthatnak. 17 órakor kezdődik a rendezvény, aztán 17 óra 15 perctől Mesélj, játsz és táncolj velünk címmel egy interaktív előadást várja a kicsiket és nagyokat. 18 órától hangrombanás a Kossuth Múzeumban, utcakoncert a Bohemian Brass Band előadásában. 19 órától a Cegléd Tánc Együttes közreműködésével gyermekjátszó és táncház, majd moldvai táncház és tűzgyújtás lesz. A táncoktató a Borgyaréf Hildikó, Muzsikál, Inoka Győző és Baráti Társasága. 21 órától a múzeum homlokzat részletei megjelenő fényjátékot csodálhatják majd az odalátogatók Kövics Milán szobrászművész közreműködésével. 21 óra 30 perctől különleges zenei élmény a Múzeum utcában, azaz a Pagorio zenekar koncertje látható, hallható majd. 17 órakor kezdődik a Járgányok éjszakája, Ceglédi veteránok éjszakai bemutatója. Mi ceglédiek a város géniuszai a milleniumi években címmel egy időszaki kiállítás látható a földszinten. Természetesen még mindig a múzeumról van szó. 20 órakor kezdődik a tárlatvezetés, ide kapcsolódva Zakar József, a kiállítás kurátora mutatja be a város géniuszait. 21 órától tudáspróba. Vajon felismered a ceglédiek zsenialitását? Izgalmas tudáspróba vár minden korosztályt, tehát szintén a múzeumok éjszakáján. Az emeleten is látható egy időszaki kiállítás, Tudás és közösség. A ceglédi Kossuth Lajos gimnázium története 1899-től napjainkig címmel. 19 órakor kezdődik a tárlatvezetés, Reznák Erzsébet történész tárlatvezetése, egészen pontosan 20-30 perckor pedig Tűri László nyugalmazott fizikatanár kísérleteket mutat be. Azok a 60-as évek címmel szintén egy időszaki kiállítást láthatnak az emeleten. 17 órától retro kézműves foglalkozás lesz, 18-15 perctől diafilm vetítés gyerekeknek az emeleti könyvtárhelyiségben, 21 órától pedig Gyura Sándor néprajzkutató történész tárlatvezetése látható is. Persze hallható a Kossuth Múzeumban. Tükörvalék dokumentumok Kossuth Lajos életéből címmel egy állandó kiállítás is látható a múzeumban. 17 órakor kezdődik egy program a gyerekeknek, a fia művész tanárainak vezetésével alkothatnak majd a gyerekek és a művész tanárok együtt. 17 órakor kezdődik Túri Alfred Fajszer Gályos vezetésével, Garamszegi Krisztina közreműködésével fajátékok készítése. 22 órától Reznák Erzsébet történész tárlatvezetését láthatják, hallhatják. Lesz kísérő program is 17 és 18 óra között az evangélikus templomban. Tanítás, a Szentek útján hangverseny keresztelő Szent János ünnepén. Ecsedi Péter énekel, Kulcsár Kristóf pedig orgonán játszik majd. Tájékoztatjuk az autósokat és a Múzeum utca lakóközösségét, hogy június 20-án 12 órától 24 óráig a Múzeum utca teljes szakasza lezárásra kerül programok sikere és biztonsága érdekében. A lakótömbökhöz tartozó belső parkolók a Telek utca felől közelíthetők meg. Az esetleges kellemetlenségekért elnézésüket kérik, megértésüket, türelmüket és együttműködésüket pedig köszönik. Várnak mindenkit szeretettel, tehát Cegléden június 20-án a Múzeumok éjszakáján a múzeumnál.
0: Cegléd Rádió. Sok

0: Azonnal mutatom, kedves hallgatók, mely slágerrel startol a következő felvonás. A Rock My Body című közös ismerőst játszom, azonnal a hírek után maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312 520.
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 ezer forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
6: Eladnád az ingatlanod?
7: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
6: Bugár Zsanettet.
7: Miért pont őt?
6: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyonértékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
7: A felkészítésben is segít.
6: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
7: És a kötelező papírok?
6: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
7: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
8: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 95 94.
9: Jaj, úgy megéheztem.
10: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
9: Egy gyrosz.
10: Pont egy gyrosz?
9: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
8: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
10: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
9: Pont mi nem mennénk be.
11: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a GANZ Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzó napunkra te is. Az időpontokat keresd a GANZ Electric Facebook oldalán.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
12: Újabb rendkívüli ülést tarthat az országgyűlés. A légkondicionálók helyes használatára hívja fel a figyelmet a Népegészségügyi Központ. Meleg, koranyári idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Álin vagyok. Újabb rendkívüli ülést tarthat az országgyűlés. A miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre kezdeményezte az ülés összehívását. Ruf Bálint indítványában 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell ahhoz, hogy az ország hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel például a médiatörvény és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló javaslat. Mivel az országgyűlés tavaszi időszaka hivatalosan június 15-én véget ért, már tegnap is rendkívüli ülésen tanácskoztak a képviselők a parlamentben. A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter kormányfő közölte, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Áprilisban a teljes munkaidős alkalmazottak bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset több mint 11, a reálkereset pedig csaknem 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette be a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése a többi között a családi kedvezmény miatt és az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. Péntektől vasárnapig várja a kerékpározást és olvasást kedvelőket a Tricikli Fesztivál Szegeden. A határokon átívelő kulturális programot hagyományosan három városban rendezik meg. Május végén Magyarkanizsa nyitotta a sort, és július végén Sepsiszentgyörgy zárja. Filmforgatás miatt a hétvégén nem jár egy szakaszon a 2-es metró. A Deák Ferenc tér és az Őrs vezértere között pótlóbuszok viszik majd az utasokat, tájékoztatott a Budapesti Közlekedési Központ. Sajtóhírek szerint a stadionok állomás alagúti részében lesz a forgatás. Az amerikai akciófilmben Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone is szerepel. A légkondicionálók helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet honlapján a Népegészségügyi Központ. Figyelmeztetnek arra, hogy a klímaberendezések használatakor kerülni kell a túlzott hűtést. A bel- és kültéri hőmérsékletek különbsége lehetőleg ne legyen több 8-10 foknál. A hideg levegő pedig ne áramoljon közvetlenül a bent tartózkodókra.
2: Az időjárásról.
12: Napos felhős az idő. Keleten, valamint a déli és nyugati határ mentén még előfordulnak futózáporok, zivatarok. Többfelé megélénkül a szél. Délután 25-30, késő este 16-25 fok valószínű.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontban forgalomkorlátozás van érvényben. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. Budapest irányába a Kecskemét dél csomópontnál a 94-es és a 89-es kilométer között szalagkorlátot javítanak. Az érintett szakaszon csak a külső sáv lesz járható, ugyanis a munkálatok idejére a belső és a leálló sávot lezárják. Az 5-ös főúton Kecskemét térségében a 78-as kilométernél kábelt fektetnek. A forgalmat napközben jelzőrök irányítják. A 441-es főúton nagykőrösen a 17-es és a 18-as kilométer között kell forgalomkorlátozásra számítani építési munkák miatt. Az 541-es főúton Kecskeméten az 1-es kilométernél a Kecskemét alsó vasútállomás közelében hídépítési munkálatok miatt irányonként 1-es sáv járható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál este 6 óráig Süveges András, utána jön Szatmári Gábor, utána pedig Vörös Nándi. Most meg újra szólnak a dalok a Ceglédiek kedvencei, hamarosan pedig visszatérek a lapszemlével, ezért is füleljenek rám.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszki tér 3 per álszám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Az ügyeletet 20 és 22 óra között vehetik igénybe. Csak és kizárólag indokolt esetben. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a felszégi gyógyszertár. A Bajcsi Zsilinszki tér 3 per álszám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cegléd Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok. Segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
3: Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18 óra 30 perckor kezdődik az emléktábla avatás. A Dobmúzeum előtt majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével.
0: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is lapszemlézünk, kedves hallgatók, itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Az idő nem áll meg, könyörtelenül halad tovább, fogalmaz a borsonline.hu felület, miközben azért jut idő csendes emlékezésre is. Ez a nyár azonban nem olyan lesz Szikora Róbert számára, mint a korábbiak, mert régi barátja, zenésztársa, a szintén futball szurkoló Fenyő Miklós idén január 31-én elhunyt. Az idő mindig rádob egy leplet az ember fájó sebére, de az olyan sebb marad, ami sosem for be. Ahányszor beszél róla, az ember kicsit lehántja magáról ezt a szépségtapaszt. Már-már összeforna a seb, de aztán újra fáj. Nekem Miki zenei és lelki testvérem is volt egyszerre, senkivel nem tudtam olyan mély dolgokról beszélgetni, vagy épp annyit hülyéskedni, mint vele, emlékezett szomorúan az egyik magazinnak Szikora Robi, de hát a borsonline.hu is foglalkozik ezzel a ténnyel. Ők ketten már a Hungária együttes országos berobbanása előtt igaz barátok voltak, jobban rosszban rengeteg turnét végigcsináltak együtt külföldön is, főképp a keleti blokk országaiban. A 70-es évek hoztak össze minket, 1974 tavaszán szálltam be a zenekarba, onnantól kezdve sokáig együtt voltunk. 1980-ban futottunk be, addig itthon valamiért nem nagyon kellett a Hungária, úgyhogy nagyon sokat utaztunk és muzsikáltunk olyan országokban, mint az NDK, a Szovjetunió vagy Lengyelország. Valahogy pénzt kellett keresni. Hotelekben szálltunk meg, 2 hónapos turnékon vettünk részt, sokszor összezárva. Néha idegesítettük egymást, de megszerettük a másikat. Ha váratlanul elveszítesz egy ilyen barátot, azt nehéz feldolgozni, jegyezte meg az Ergo frontembere. Tavaly decemberben jelent meg Szikora Róbert lemeze Verhetetlen 11 címmel, melyen 11 duettet énekel olyan előadókkal, mint Charlie, Rúzsa Magdi vagy Demjén Ferenc. Mikit is felkértem, attól tartottam, hogy nem akarja majd, de belement egyből. A dalt én írtam, a szöveget pedig ő. Másnap felhívott és elmondta, az a terve, hogy megírja az életünket. Az lett a dal címe, hogy Egy furcsa pár. Játsszuk a turnén is, miközben megy, a régi képeket, videókat vetítünk le. Nagy sikere van a szerzeménynek, mindig hatalmas tapsot kap. Érezhető, hogy ez egy elismerés a közönség részéről a tisztelgés Miki munkássága előtt. Augusztus 29-én lépünk fel a Margit szigeti szabadtéri színpadon. A szervező kérte, hogy legyen több megemlékezés Mikiről, én pedig erre csak is igent tudtam mondani. Bemutatok majd például egy olyan számot, amit 1975-ben szereztünk. A szövegész Szenes Iván írta, és anno a Tessék Választani fesztiválra szerettünk volna vele bejutni, klip is lesz hozzá, ígérte a dalszerző énekes. Fenyő Miklóst és Szikora Róbertet nem csak a zene, a sok-sok zenekari év kötötte össze, hanem a foci szeretete is. Órákig tudtak beszélgetni a labdarúgásról, ugyanolyan szenvedéllyel, mint a rock'n'rollról. A Vasas feljutásának Robi egyébként különösen örül. Az egyik Gidán párja a Vasasban futballista, úgyhogy többszörösen érintett vagyok a feljutásban. Óriási relikvia gyűjteményem van. Hosszú évtizedek óta szeretem a csapatot, tínédzser koromban tanultam meg felvállalni ezt, az NB1-es csapatok közül ugyanis a Vasas szurkolótábora volt a legkisebb Budapesten. Ha a kettős rangadók után ment haza az ember a Népstadionból, vállalnia kellett, hogy piros-kékben van, és ügyelnie arra, hogy ne verjék meg. Szerencsére a Fradi tábor valahogy befogadott minket, és nem kellett soha verekednem, de néha azért kalandos volt a hazaút Rákospalotára emlékezett. Nem sokan tudják róla, hogy futballistaként kezdte, tínédzser korában bajnokságot is nyertek, ennek köszönhetően elhívták a sportiskolába próbajátékra. Megnézték, dicsérték, mégis a tenisz felé irányították, amit máig nem bánt meg. Mi történt ezután, meg egyáltalán mi a helyzet Szikora Robival, erről még ennél is bővebben ír a borsonline.hu felület.
0: Következzen egy friss dal!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is a Nemzeti Sport.hu oldalra folytatjuk a lapszemlét. A labdarúgó világbajnokság I csoportjának első fordulójában a címvédő Argentina Lionel Messi mesterhámasával legyőzte Algériát. Erről is írt természetesen részletesebben a portál. A norvég válogatott pedig 4-1-re legyőzte Irakot a labdarúgó világbajnokság I csoportjának magyar idő szerint keddi éli mérkőzésén. A statisztikát is el lehet olvasni a meccs kapcsán a Nemzeti Sport.hu felületen. Franciaország nehézkes első félidő után 3-1-re legyőzte Szenegált a labdarúgó világbajnokság I csoportjának nyitófordulójában. A találkozó után a francia szövetségi kapitány Didier Deschamps a csereként beszálló Bradley Barcolát emelte ki. A nyilatkozatokat ezügyben elolvashatják természetesen a Nemzeti Sport.hu oldalon és az újságformátumban is. Az üzbék futball felemelkedéséről ír Borsos László. A magyar idő szerint csütörtök hajnalban esedékes mexikóvárosi Üzbegisztán-Kolumbia meccs előtt a Nemzeti Sport helyszíni tudósítója megvizsgálta, miként és miért jutott el a közép-ázsiai poszt-Szovjetország csapata újoncként a VB-re, és persze ebben a csoportban ezen a játéknapon Cristiano Ronaldo Portugáliája is bemutatkozik a világbajnokságon. Ezekről az összecsapásokról és csapatokról is olvashatnak. Stopira ki nem hagyta volna életéből a világbajnokságot. A spanyolok ellen bravúros döntetlennel kezdő zöldfoki szigetek válogatottjának ex-fehérvári tagja Borbola Bencének azonnal felvette a telefont és lerántotta a leplet a zöldfoki csoda hátteréről. A férfi kézikapitán Chema Rodrígueznek megköszönték. Vince Szabolcs a kézilabda szövetség döntésének hátteréről, névjeggyel, multidézéssel és infografikával olvasható ez mind a Nemzeti Sport.hu oldalon és az újságban. A Mercedes Barcelona után kénytelen átgondolni a csapat stratégiát. A Lewis Hamilton győzelmével záruló katalán nagydíj után el kell gondolkodniuk Toto Wolfféknak a folytatást illetően, mert a csodálatos kezdődő idénynek még messze nincs vége. Zsodos Barna helyzetelemzése ezügyben a portálon és az újságban. Németh Sándor mindenképpen érmet vár magától a párizsi EB-n. VB bronzérmes, olimpia negyedik gyorsúszónk a Milán fóbia ellenére váltótagként azért megúszta a méregerős szintidőt, és a váltókkal együtt feltétlenül dobogós helyezésekben bízik. Na meg abban, hogy ezekben a váltókban végre Milák Kristóf is vízbe száll. Kovács Erika interjúja olvasható vele a nemzetisport.hu oldalon és az újságban is.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
2: I just

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
5: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
6: Szóda. Tisztított víz. Lukács szikvíz.
7: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
6: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecske köz 5.
5: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
1: Reklámot hallottak.
8: Cegléd Rádió.
1: 92.5.

0: megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, esetleg zivatar, a légmozgás nem lesz jelentős. Szombaton forró napos idő várható, csapadék nem valószínű. A hőségben csak kevés helyen frissíthet feltámadó déli szél. Hajnalra 14-21 fokig hűl le a levegő, a legmelegebb órákban pedig 31-36 fokot mérhetünk majd.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: közös ismerőssel, önök pedig továbbra is hallgassanak rám.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén, a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen, a mentőállomással szemben.
4: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
4: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
4: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
3: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
6: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barf szaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
7: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
8: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án.
7: Nyílt nap kukacinfineon.com.
3: Szalonzene a moziban? Igen, és már nem is először. Ne szalaszd el a Ceglédi Szalonzenekar újabb, különleges élőzenei előadását. Várunk június 30-án kedden. Zenei alkotóközösségünk megújult formációval, kiváló muzsikusokkal, különleges szólókkal és felejthetetlen koncertélménnyel vár. Fedezd fel Cegléd egyik kiemelkedő kulturális eseményét. A helyek száma korlátozott, ezért érdemes mielőbb jegyet váltani. Találkozzunk június 30-án a George Pál Filmszínház. További információk és jegyvásárlás a Ceglédi moziban, a Szalonzenekar Cegléd Facebook oldalán és a Trombitás Mátyás Facebook oldalon.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
9: Ismét rendkívüli ülést tarthat az országgyűlés, újabb hőhullám ért el Franciaországot, meleg, koranyári idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Újabb rendkívüli ülést tarthat az országgyűlés. A miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre kezdeményezte az ülés összehívását. Ruf Bálint indítványában 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell ahhoz, hogy az ország hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel például a médiatörvény és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló javaslat. Mivel az országgyűlés tavaszi időszaka hivatalosan június 15-én véget ért, már tegnap is rendkívüli ülésen tanácskoztak a képviselők a parlamentben. A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter kormányfő közölte, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormány az úgynevezett aranykonvoj ügyében a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a Terrorelhárítási Központnál és az érintett szolgálatoknál. Magyar Péter miniszterelnök egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. A legfőbb ügyészség közölte, hogy a jogszabályoknak megfelelően soron kívül minden szükséges intézkedést megtesz az ügy körülményeinek teljes feltárására, és mindenről részletes tájékoztatást fog adni. Szeptember végéig megerősítik a járőr szolgálatot a 7. kerületben, Belső Erzsébet városban. A Buli negyedként is ismert területen csütörtökön, pénteken és szombaton este 7 és reggel 7 között a helyhatósági rendészek egy biztonsági cég munkatársaival közösen ügyelnek majd a rendre. A kezdeményezéssel a rendőrség munkáját is szeretnék támogatni, mert a helyiek tapasztalata szerint nincs elég egyenruhás az utcákon Erzsébet városban. A légkondicionálók helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet honlapján a Népegészségügyi Központ. Figyelmeztetnek arra, hogy a klímaberendezések használatakor kerülni kell a túlzott hűtést. A bel- és kültéri hőmérsékletek különbsége lehetőleg ne legyen több 8-10 foknál, a hideg levegő pedig ne áramoljon közvetlenül a bent tartózkodókra. A május végi kánikula után újabb hőhullám érte el Franciaországot. A hétvégén szinte az egész országban akár 40 fok is lehet. Emiatt hőségriasztást rendeltek el, egyedül az Atlanti-óceán partvidék egy részét és a La Manche csatorna partmenti szakaszát kíméri meg a meleg.
2: Az időjárásról.
9: Napos felhős az idő. Keleten, valamint a déli és nyugati határ mentén még előfordulnak futózáporok, zivatarok. Többfelé megélénkül a szél. Délután 25-30, késő este 16-25 fok valószínű.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontban forgalomkorlátozás van érvényben. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. Budapest irányába a Kecskemét dél csomópontnál a 94-es és a 89-es kilométer között szalagkorlátot javítanak. Az érintett szakaszon csak a külső sáv lesz járható, ugyanis a munkálatok idejére a belső és a leálló sávot lezárják. Az 5-ös főúton Kecskemét térségében a 78-as kilométernél kábelt fektetnek. A forgalmat napközben jelzőrök irányítják. A 441-es főúton Nagykőrösön a 17-es és a 18-as kilométer között kell forgalomkorlátozásra számítani építési munkák miatt. Az 541-es főúton Kecskeméten az 1-es kilométernél a Kecskemét alsó vasútállomás közelében hídépítés munkálatok miatt irányonként 1-es sáv járható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, még ebben a szűk 60 percben és a következő egy óra hosszában a mikrofonnál Süveges András. Azonnal folytatjuk kiváló slágerekkel, hamarosan pedig a mai nappal foglalkozok, azaz június 17-ével szerdával, ezért is maradjanak velem.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédie kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszky tér 3 per A-szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Az ügyeletet 20 és 22 óra között vehetik igénybe. Csak és kizárólag indokolt esetben. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a felszégi gyógyszertár. A Bajcsi Zsilinszky tér 3 per A-szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
4: Már 30 éve.
3: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20 330 6553 www.feringatlan.hu.
5: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Pszt, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben, Cegléd, Rákóczi út 2. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Múzeumok éjszakája Cegléden, és mégpedig június 20-án a Múzeum utcában a következő programokra számíthatnak. 17 órakor kezdődik a rendezvény, aztán 17 óra 15 perctől Mesélj, játsz és táncolj velünk címmel egy interaktív előadást várja a kicsiket és nagyokat. 18 órától hangrombanás a Kossuth Múzeumban, utcakoncert a Bohemian Brass Band előadásában, 19 órától a Cegléd Tánc Együttes közreműködésével gyermekjátszó és táncház, majd moldvai táncház és tűzgyújtás lesz. A táncoktató a Borgyaréf Hildikó, muzsikál Inoka Győző és baráti társasága. 21 órától a múzeum homlokzat részletei megjelenő fényjátékot csodálhatják majd az odalátogatók Kövics Milán szobrász művész közreműködésével. 21 óra 30 perctől különleges zenei élmény a Múzeum utcában, azaz a Pagorio zenekar koncertje látható, hallható majd. 17 órakor kezdődik a Járgányok éjszakája, Ceglédi veteránok éjszakai bemutatója. Mi ceglédiek a város géniuszai a milleniumi években címmel egy időszaki kiállítás látható a földszinten. Természetesen még mindig a múzeumról van szó. 20 órakor kezdődik a tárlatvezetés, ide kapcsolódva Zakar József, a kiállítás kurátora mutatja be a város géniuszait. 21 órától tudáspróba. Vajon felismered a ceglédiek zsenialitását? Izgalmas tudáspróba vár minden korosztályt, tehát szintén a múzeumok éjszakáján. Az emeleten is látható egy időszaki kiállítás, Tudás és közösség. A ceglédi Kossuth Lajos gimnázium története 1899-től napjainkig címmel. 19 órakor kezdődik a tárlatvezetés, Reznák Erzsébet történész tárlatvezetése, egészen pontosan 20 óra 30 perckor pedig Tűri László nyugalmazott fizika tanár kísérleteket mutat be. Azok a 60-as évek címmel szintén egy időszaki kiállítást láthatnak az emeleten, 17 órától retro kézműves foglalkozás lesz, 18 óra 15 perctől diafilm vetítés gyerekeknek az emeleti könyvtárhelyiségben, 21 órától pedig Gyura Sándor néprajzkutató történész tárlatvezetése látható és persze hallható a Kossuth Múzeumban. Tükörvalék, dokumentumok Kossuth Lajos életéből címmel egy állandó kiállítás is látható a múzeumban. 17 órakor kezdődik egy program a gyerekeknek, a fia művész tanárainak vezetésével alkothatnak majd a gyerekek és a művész tanárok együtt. 17 órakor kezdődik Túri Alfred Fajszer Gályos vezetésével, Garamszegi Krisztina közreműködésével fajátékok készítése. 22 órától Reznák Erzsébet történész tárlatvezetését láthatják, hallhatják. Lesz kísérő program is 17 és 18 óra között az evangélikus templomban. Tanítás, a Szentek útján hangverseny, keresztelő Szent János ünnepén, Ecsedi Péter énekel, Kulcsár Kristóf pedig orgonán játszik majd. Tájékoztatjuk az autósokat és a Múzeum utca lakóközösségét, hogy június 20-án 12 órától 24 óráig a Múzeum utca teljes szakasza lezárásra kerül programok sikere és biztonsága érdekében. A lakótömbök tartozó belső parkolók a Telek utca felől közelíthetők meg. Az esetleges kellemetlenségekért elnézésüket kérik, megértésüket, türelmüket és együttműködésüket pedig köszönik. Várnak mindenkit szeretettel, tehát Cegléden június 20-án a Múzeumok éjszakáján a múzeumnál.
0: Cegléd Rádió.

0: Kedves hallgatók, június 17-e van, a mai napon a laurák és az alidák ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Adolf, Teofil, Terézia, Marcián és Bató nevű ismerőseiket is. Egyébként a Laura latin eredetű, a Laurentius magyarul Lőrinc férjűnév nőipárjának, a Laurenciának a rövidülése. Hú, de nehéz követni a jelentés, a babérfa, babérkoszorú, az alida, német eredetű név, Adelheid rövidülése, jelentése nemes. Bármi is legyen az igazság, mi nagy szeretettel és tisztelettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Egy zen után folytatom majd születésnapos zenészekkel, zenei infordulókkal. Tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Kedves hallgatók, már is folytatjuk születésnapos zenészekkel, zenei fordulókkal, a legfontosabbal kezdem. 1972-ben ezen a napon született meg Kovács András Donát, a Zanzibár együttes tagja, dobosa. 1882-ben látta meg a napvilágot Igor Stravinsky, orosz származású amerikai zeneszerző karmester. 1969-ben született Kevin Thornton, amerikai énekes, a Color Me Bad együttes tagja. 1947-ben látta meg a napvilágot Eric Lewis zenész, a Middle of the Road együttes tagja. A formáció 68-ban alkult meg a skóciai Glasgow-ban. Az első kislemezük a Chirpy Chirpy Chip Chip azonnal a brit slágerlista elejére ugrott, és 5 hétig le se került annan. Ezen kívül a Sacramento, a Twilly D, Twiddly Drum és a Soli Soli című dalaik is népszerűek voltak. Hát jó bugyut a dalcímek, nem? Az együttes egyébként, ha információim jók, napjainkban is aktív zenekarként működik. Na ennek örömére ők jönnek a klasszikussal itt a Cegléd Rádióban.
1: Cegléd Rádió.

0: is születésnaposan folytatjuk itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Ezen a napon született 1955-ben Csapó György becenevén Buksi, az Edda művek egykori dobosa, a művész családba született édesapja Csapó János színész. Zenei tanulmányait 7 évesen kezdte Egerben, ahol ütőszakra járt, Miskolcra 12 éves korában költöztek, ahol a Bartók Béla zeneművészeti szakközépiskolában tanult tovább, Frana József tanítványaként dob és ütős szakon. Könnyű zenei pályafutását 1974-ben kezdte azzal, hogy átvette Szepcsik József Sucu dobos helyét az Eddában. Addig Csapó a Reflexben játszott, és ő volt akkoriban az egyetlen orivizsgás dobos, ráadásul szintén a Matti dob felszerelése játszott, mint Sucu. Nagyon fontos. Csapó 1982-ig volt az együttes tagja, ekkor gerinc problémák miatt visszavonult a zenéléstől. Távozása után 3 alkalommal vendégszerepelt az Eddában, a 83-as búcsú koncerten egy dal erejéig, valamint a 10 és 20 éves jubileumi koncerteken, amikor újra összeállt, a Bakancsos Edda néven is emlegetett, 1978 és 82 közti felállás. 2017-ben és 2018-ban újra együtt játszott egy-egy dal erejéig, egykori társaival, Róna Györgyel és Barta Alfonzzal, a korábbi Edda művek tagokból álló zárt osztály zenekar koncertjein. 2019-ben újra játszott a zárt osztály a Miskolcon, ezúttal több dalban. Ennyi információm van rólam, már is folytatjuk az Eddával, természetesen Csapó György tiszteletére szól a muzsika.
1: Ceglid Rádió 92.5.

0: hallgatók, még egy születésnapos énekest meg kell említenem. 1983-ban látta meg a napvilágot Lee Ryan, angol zenész, a Blue Fiú csapat tagja. A tagok Lee Ryan, Anthony Castell, Duncan James és Simon Webb nem is olyan régen jártak Magyarországon. A formáció eredetileg 2000-ben alakult, kiadva 3 stúdióalbumot és 16 kislemezt, feloszlásáig 2005-ig egészen pontosan. Ez idő alatt olyan hírességekkel dolgoztak együtt, mint Elton John, Stevie Wonder és Lil' Kim is. 2000 és 2005 között voltak aktívak, azonban 2009-ben ismét összeálltak. Eddigi fennállásuk során több mint 15 millió albumot adtak el világszerte. Egyébként a 2011-es Eurovíziós Dalfesztiválon ők képviselték az Egyesült Királyságot Düsseldorfban az I Can című dalukkal. Hát akkor a sikert nem értek el, de a csapat, ahogy említettem korábban, újra létezik, él és virul és aktívak. Lee Ryan tiszteletére, naná, hogy a Blue következik itt a Cegléd Rádióban.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
3: Indítsd be a nyarat a ceglédi hobbi áruházban. Vásárolj júniusban 20 ezer forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
2: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egyharmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
3: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
1: Reklámot hallottak. De

0: Rádiója.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Cegléd Lídia kedvenc dalaival. Előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap csütörtökön már 27-32 fokos melegben lesz részünk. Sok napsütésre van kilátás, a gomolyokból csak néha fordulhat elő jelentéktelen zápor, a nyugati határ mentén esetleg zivatar, az északi a szél helyenként felfrissülést hozhat a melegben. Pénteken napos idő várható, ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet hajnali 13-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néha fordulhat elő kis eséllyel futózápor, esetleg zivatar, a légmozgás nem lesz jelentős. Szombaton forró napos idő várható, csapadék nem valószínű. A hőségben csak kevés helyen frissíthet feltámadó déli szél, hajnalra 14-21 fokig hűl le a levegő, a legmelegebb órákban pedig 31-36 fokot mérhetünk majd.
2: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312 520.
3: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csapj le a legújabb darabokra.
5: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben. Cegléd, Alszegi út 50. Bautrans Festék Áruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans Festék Áruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1. Modern, valamint antik ékszerek és órák javítása, tört aranyfelvásárlás, továbbá hozott aranyból, ékszerkészítés, rajz vagy kép alapján, sárga, vörös vagy fehér aranyból. Az ügyfél egyedi elképzelése alapján, elkészülési határidő 2 hét. Nyakláncjavítás és óraelemcsere a helyszínen megvárható. Fehér István ötvös mester. Cegléd, Szent György tér 11.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Újabb rendkívüli ülést tarthat az országgyűlés, megerősítik a járőrszolgálatot a 7. kerületben, napról napra melegebb idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Újabb rendkívüli ülést tarthat az országgyűlés. A miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre kezdeményezte az ülés összehívását. Ruf Bálint indítványában 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell ahhoz, hogy az ország hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel például a médiatörvény és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló javaslat. A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter kormányfő közölte, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Továbbra is tagadja bűnösségét a 11 éves Till Tamás meggyilkolásával vádolt férfi. A kecskeméti törvényszéken áprilisban kezdődött a per. A férfi akkor és a mai tárgyaláson is azt állította, nem követte el a gyilkosságot. Az eljárás másfél évvel ezelőtt kezdődött, amikor több mint 2 évtized után kiderült, hová rejtették el a 2000-ben megölt Bajai kisfiú holttestét. A vádott először csak a helyszínt jelölte meg, aztán beismerő vallomást tett, de később azt állította, hogy erre a rendőrök fenyegetéssel zsarolt. Vették rá. A kihallgató tisztek esetében a katonai törvényszék nem állapított meg bűncselekményt. A most 42 éves férfi a letartóztatása után több egymásnak ellentmondó vallomást tett. A per tanúk szakértők meghallgatásával folytatódik. Szeptember végéig megerősítik a járőrszolgálatot a 7. kerületben, Belső Erzsébet városban. A Buli negyedként is ismert területen csütörtökön, pénteken és szombaton este 8 és hajnal 4 óra között a helyhatósági rendészek egy biztonsági cég munkatársaival közösen ügyelnek majd a rendre. A kezdeményezéssel a rendőrség munkáját is szeretnék támogatni, mert a helyiek tapasztalata szerint nincs elég egyenruhás az utcákon Erzsébet városban. Kosztolányi versre született kerti installáció a Városligetben. A mostan Színes tintákról álmodom című mű ihlette kertben színes virágú évelő és egynyári növények, valamint dekoratív festőnövények is megtalálhatók. A Magyar Zeneháza és a Néprajzi Múzeum közötti park részen található kert bemutatóján egy fővárosi általános iskola tanulói mondták el Kosztolányi versét, amely 6 nyelven olvasható el a helyszínen.
1: Az időjárásról.
6: Lassan beköszönt a kánikula, a napos gomoly felhős időt holnap is csak elszórtan zavarhatja meg egy-egy zápor, heves zivatar. A ma még többfelé élénk szél holnapra mérséklődik. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható.
1: Közlekedési információ.
7: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontban forgalomkorlátozás van érvényben. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóágban zárva. Budapest irányába a Kecskemét dél csomópontnál a 94-es és a 89-es kilométer között szalagkorlátot javítanak. Az érintett szakaszon csak a külső sáv lesz járható, ugyanis a munkálatok idejére a belső és a leálló sávot lezárják. Az 5-ös főúton Kecskemét térségében a 78-as kilométernél kábelt fektetnek. A forgalmat napközben jelzőrök irányítják. A 441-es főúton Nagykőrösön a 17-es és a 18-as kilométer között kell forgalomkorlátozásra számítani építési munkák miatt. Az 541-es főúton Kecskeméten az 1-es kilométernél a Kecskemét alsó vasútállomás közelében hídépítési munkálatok miatt irányonként 1-es sáv járható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kellemes rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben. Süveges András, utána érkezik Szatmári Gábor, utána pedig Vörös Nándi, most meg a dalok, nem sokára pedig én vissza, és a labdarúgó világbajnokság érdekességeivel foglalkozok egy picit. Maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatlan

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédie kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszki tér 3 per álszám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Az ügyeletet 20 és 22 óra között vehetik igénybe. Csak és kizárólag indokolt esetben. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a felszégi gyógyszertár. A Bajcsi Zsilinszki tér 3 per álszám alatt.
2: A műsorszám 12 éve aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
6: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
7: Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy ceglédi márka kereskedésünkben.
8: KGM. Made in Korea.
0: Reklámot hallottak.
9: FM 92.5
0: Cegléd Rádió. Itt minden dal közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18 óra 30 perckor kezdődik az emléktábla avatás. A Dobmúzeum előtt majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével. Múzeumok éjszakája Cegléden és mégpedig június 20-án. A Múzeum utcában a következő programokra számíthatnak. 17 órakor kezdődik a rendezvény, aztán 17 óra 15 perctől Mesélj, játsz és táncolj velünk címmel egy interaktív előadást várja a kicsiket és nagyokat. 18 órától hangrombanás a Kossuth Múzeumban, utcakoncert a Bohemian Brass Band előadásában, 19 órától a Cegléd Tánc Együttes közreműködésével gyermekjátszó és táncház, majd moldvai táncház és tűzgyújtás lesz. A táncoktató a Borgyari Fildikó, muzsikál Inoka Győző és baráti társasága. 21 órától a múzeum homlokzat részletei megjelenő fényjátékot csodálhatják majd az odalátogatók Kövics Milán szobrász művész közreműködésével. 21 óra 30 perctől különleges zenei élmény a Múzeum utcában, azaz a Pagurió zenekar koncertje látható, hallható majd. 17 órakor kezdődik a Járgányok éjszakája, ceglédi veteránok éjszakai bemutatója. Mi ceglédiek a város géniuszai a milleniumi években címmel egy időszaki kiállítás látható a földszinten. Természetesen még mindig a múzeumról van szó. 20 órakor kezdődik a tárlatvezetés, ide kapcsolódva Zakar József, a kiállítás kurátora mutatja be a város géniuszait. 21 órától tudáspróba. Vajon felismered a ceglédiek zsenialitását? Izgalmas tudáspróba vár minden korosztályt, tehát szintén a múzeumok éjszakáján. Az emeleten is látható egy időszaki kiállítás, Tudás és közösség. A ceglédi Kossuth Lajos gimnázium története 1899-től napjainkig címmel. 19 órakor kezdődik a tárlatvezetés, Reznák Erzsébet történész tárlatvezetés, egészen pontosan 20 óra 30 perckor pedig Tűri László nyugalmazott fizikatanár kísérleteket mutat be. Azok a 60-as évek címmel szintén egy időszaki kiállítást láthatnak az emeleten, 17 órától retro kézműves foglalkozás lesz, 18 óra 15 perctől diafilm vetítés gyerekeknek az emeleti könyvtárhelyiségben, 21 órától pedig Gyura Sándor néprajzkutató történész tárlatvezetése látható is. Persze hallható a Kossuth Múzeumban. Tükörvalék, dokumentumok Kossuth Lajos életéből címmel egy állandó kiállítás is látható a múzeumban. 17 órakor kezdődik egy program a gyerekeknek, a fia művész tanárainak vezetésével alkothatnak majd a gyerekek és a művész tanárok együtt. 17 órakor kezdődik Túri Alfred Fajszer Gályos vezetésével, Garamszegi Krisztina közreműködésével fajátékok készítése. 22 órától Reznák Erzsébet történész tárlatvezetését láthatják, hallhatják. Lesz kísérő program is 17 és 18 óra között az evangélikus templomban. Tanítás a Szentek útján hangverseny Keresztelő Szent János ünnepén. Ecsedi Péter énekel, Kulcsár Kristóf pedig orgonán játszik majd. Tájékoztatjuk az autósokat és a Múzeum utca lakóközösségét, hogy június 20-án 12 órától 24 óráig a Múzeum utca teljes szakasza lezárásra kerül programok sikere és biztonsága érdekében. A lakótömbök tartozó belső parkolók a Telek utca felől közelíthetők meg. Az esetleges kellemetlenségekért elnézésüket kérik, megértésüket, türelmüket és együttműködésüket pedig köszönik. Várnak mindenkit szeretettel, tehát Cegléden június 20-án a Múzeumok éjszakáján a múzeumnál.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, már is a labdarúgó világbajnokság érdekességeivel foglalkozunk itt a 92-től. Lionel Messi a 27. világbajnoki mérkőzésén lépett pályára, és e tekintetben már az előző világbajnokság döntője óta egyed uralkodó volt a vonatkozó örökranglistán. Pillanatnyilag, legalábbis szerda hajnalban, az argentin az egyetlen, aki 6 különböző világbajnokságon is szerepelt. Ma este aztán Cristiano Ronaldo utolérheti e tekintetben, ha pályára lép a kongói DK ellen Portugália színeiben. A találkozó 5. percében még csak Lesről volt eredményes Messi, aztán a 17. percben már érvényes gólt szerzett 20 évvel első világbajnoki góljának évfordulóján. Algéria ellen a 60. percben az argentin klasszis megszerezte a második gólját a mérkőzésen, amivel egy újabb rekordot bezsebelt. Ő a legidősebb, aki egy világbajnoki meccsen legalább 2 gólt szerzett. A csúcsot eddig a felejthetetlen gól öröméről ismert kameruni Milla tartotta, aki 38 évesen 1 hónaposan és 2 naposan duplázott a 90-es VB-n Kolumbia ellen. Messi az algériaiak ellen 38 éves, 11 hónapos és 23 napos volt, most már lehet így fogalmazni, egy hét múlva lesz 39 éves. Lionel Messi bő 1/4 órával vissza a meccshez, a vége előtt belőtte a 3. gólját is, amivel ő az első, aki mesterhármat szerzett a 200. válogatott mérkőzésén, egyben a legidősebb triplázó a VB-ken. Éppen a 228 válogatott meccsnél járó Cristiano Ronaldo előzte meg ezen a téren, aki a 2018-as VB-n a spanyolok ellen szerzett mesterhármast, 33 éves, 4 hónapos és 7 napos korában. Cristiano Ronaldo egyébként a bicentenáriumán 1 gólt szerzett. A 202 válogatott fellépésre jutott kuwaiti Badr el-Mutawa pedig nem talált be az ünnepi mérkőzésén. Több legalább 200-szoros válogatott labdarúgó nincs. Messi legutóbbi 5 világbajnoki meccsé legalábbis impresszív a mérlege. 8 gól, 2 gól passz. Messi lett a VB történelem legidősebb triplázója, másrészt beérte a világbajnoki örök góllövőistá élén álló 16 góllal álló Miroslav Klózét. Harmadrészt először szerzett világbajnokságon mesterhármast, a válogatottban ez volt a 11. alkalom, amikor triplázott. Kiemelkedik az Észtország elleni 2022. júniusában 5-0-ra megnyert mérkőzés, amikor mind az 5 gólt ő szerezte. A világbajnokság történetének legeredményesebb játékosai Lionel Messi 16 gól, Miroslav Klózé 16 gól, Ronaldo 15 gól, Kylian Mbappé 14 gól és Gerd Müller szintén 14 gól. Algéria első alkalommal zárt úgy világbajnoki mérkőzést, hogy a statisztikák szerint nem volt kaput eltaláló lövése. Ráadásul az afrikaiak 2010 és 14 után sorozatban 3. alkalommal is elvesztették az első VB meccsüket. Ennyit egyelőre a VB-ről, mindjárt folytatjuk.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

labdarúgó világbajnoksággal érdekességekkel foglalkozunk. Kérem szépen, ma este rendezik a 2026-os futball világbajnokság csoportkörének talán legjobban várt mérkőzését, Anglia és Horvátország rangadóját az L csoportban. A találkozó kiemelt státuszát jelzi, hogy a FIFA az egyik legrutinosabb európai játékvezetőre, Clement Turpinre bízta a meccs levezetését. A bíróválasztás pikantériáját az adja, hogy az angol szövetség kapitánya Thomas Tuchel néhány éve az egyik legrosszabb játékvezetőnek nevezte, és 10-ből 1-es osztályzatra értékelte a teljesítményét egy bajnokok ligája mérkőzés után. 2023 tavaszán Tuchel a Bayern München edzőjeként 4-1-es összesítéssel esett ki a BL-ből a Manchester City ellen. A negyeddöntő müncheni visszavágóját vezette Turpin, és 6 sárgát is kiosztotta a Bayern játékosainak. Upamecanót majdnem ki is állította, de a videóbírós ellenőrzés után a második sárga lapját végül visszavonta. Tuchel a meccs végére annyira elvesztette a fejét, hogy kireklamálta magának a kiállítást. A francia bíró a lelátóra küldte a kispadról. A meccs után a német edző így nyilatkozott Turpinről. Két dolog nem felelt meg ennek a színnek, a pálya alapota nem volt megfelelő, és sajnos a játékvezető is E-osztályú volt. 10-ből 1-est adnék neki. Teljesen szörnyű volt. Hihetetlen, hogy ilyen szinten ez megtörténhet. Minden apróságot lefújt, és mindent ellenünk. Ilyen előzmények után természetesen ez az egyik fő téma a brit sportbulvárban, de Jordan Henderson, az angol válogatott középpályás azt mondta, nem aggódik a játékvezető kijelölése miatt. A világbajnokságon vagyunk, szeretném azt hinni, hogy a világ legjobb játékvezetői vannak itt. Csak magunkra és a teljesítményünkre kell koncentrálnunk, és biztos vagyok benne, hogy a játékvezetők a legmagasabb szinten fognak teljesíteni, ezért nem igazán fogunk erre figyelni. A lassan túlkorossá váló jelenleg 44 éves Turpin jó emlék lehet a magyar szurkolóknak, ugyanis ő fújta a sípot a 2016-os Európa bajnokság 2-0-ás magyar-osztrák meccsén, és ő vezette azt a 2022-es Nemzetek Ligája meccset, ahol a magyar válogatott 4-0-ra legyőzte az angolokat. Ezen kívül ő volt a bíró a 2022-es BL döntőn is. Na hát, ennyit egyelőre a világbajnokságról. Szeged Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egyharmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
5: Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
6: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Következzen egy friss dal. Itt a Cegléd Rádióban.

0: hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedves dalaival. Előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap csütörtökön már 27-32 fokos melegben lesz részünk. Sok napsütésre van kilátás, a gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, a nyugati határ mentén esetleg zivatar, az északi a szél helyenként felfrissülést hozhat a melegben. Pénteken napos idő várható, ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet hajnali 13-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, esetleg zivatar, a légmozgás nem lesz jelentős. Szombaton forró napos idő várható, csapadék nem valószínű. A hőségben csak kevés helyen frissíthet feltámadó déli szél. Hajnalra 14-21 fokig hűl le a levegő, a legmelegebb órákban pedig 31-36 fokot mérhetünk majd.
1: Ceglédrádió FM.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje, már ennyi volt részemről. Reggel 8-tól idáig kisebb-nagyobb megszakításokkal a műsorvezető Süveges András volt, Szatmári Gábor érkezik, este 8-ig övé a terep, utána Vörös Nándi lesz a műsorvezető, meg legközelebb holnap. Reggel 6-kor újra kegyetlenül felébresztek majd mindenkit, remélem akkor is velem tartanak majd. További kellemes estét kívánok mindenkinek, és persze jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Holnap reggel tehát Tali visszhall.
1: Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászárócentrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
3: Június 20-án nyílt nap az Infineonban. Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án. Nyílt nap kukacinfineon.com.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Újabb rendkívüli ülést tarthat az országgyűlés, még mindig tagadja bűnösségét Tilla Tamás feltételezett gyilkosa. Napról napra melegebb idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötves Ádin vagyok. A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter kormányfő közölte, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Újabb rendkívüli ülést tarthat az országgyűlés. A miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre kezdeményezte az ülés összehívását. Ruf Bálint indítványában 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell ahhoz, hogy az ország hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel például a médiatörvény és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló javaslat. Matusik Tamást nevezték ki a fővárosi törvényszék elnökévé. Megbízatása 6 évre szól és Tatár Kis Pétert váltja a poszton. Matusik Tamás 2018. januárjától az Országos Bírói Tanács tagja, majd első választott elnöke volt. A jogász többször is felszólalt a bírói függetlenség mellett. Tömeges leépítés kezdődik a BBC-nél. A jelenleg 22 ezer főt foglalkoztató brit közszolgálati médiatársaságnál jövő tavaszig 550 dolgozótól válnak meg a következő 3 évre kitűzött, átszámítva több mint 200 milliárd forintos költségmegtakarítási cél elérésének első lépéseként. A következő években akár 2000 fővel is csökkenthetik az állományt. A BBC vezérigazgatója hangsúlyozta. A lakosság körében folyamatos az átvándorlása a hagyományos televízió az alternatív, jó részt online tartalomszolgáltatókhoz, és ennek tükröződnie kell a BBC létszámgazdálkodásában is. A mostani elbocsátások során a felső vezetői munkahelyek legalább 10%-a is megszűnik. Továbbra is tagadja bűnösségét a 11 éves Tilla Tamás meggyilkolásával vádolt férfi. A kecskeméti törvényszéken áprilisban kezdődött a per. A férfi akkor és a mai tárgyaláson is azt állította, nem követte el a gyilkosságot. Az eljárás másfél évvel ezelőtt kezdődött, amikor több mint 2 évtized után kiderült, hová rejtették el a 2000-ben megölt bajai kisfiú holttestét. A vádott először csak a helyszínt jelölte meg, aztán beismerő vallomást tett, de később azt állította, hogy erre a rendőrök fenyegetéssel zsarolták. Vették rá. A kihallgató tisztek esetében a katonai törvényszék nem állapított meg bűncselekményt.
1: Az időjárásról.
4: Melegszik az idő, holnap is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél mérséklődik, csak a zivatarokat kísérhetik erős viharos széllökések. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió.
1: Ami minden ismerőst összeköt.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, és ez bizony már a szerda esti beszélgetős műsor. A mikrofonnál a szerkesztő Szatmári Gábor. No hát lássuk csak, hogy mivel várom önöket. Természetesen két izgalmas beszélgetéssel és sok remek muzsikával. Az első órában arról a bizonyos ceglédi szalonzenekarról lesz szó, ami néhány évvel ezelőtt alakult újra, és hát bár voltak némi változások a csapatban, ettől függetlenül azért egyre rendszeresebben föllépnek itt amott, különösen a mozit szeretik, legközelebb is majd a moziban fognak föllépni, és ennek kapcsán fogunk beszélgetni majd az iskola igazgatójával, a Ceglédi Zeneiskola igazgatójával, Pészabó Zoltánnéval, és itt lesz velünk az együttes új főszervezője, trombitása, Szabó Mátyás, és ha minden jól megy, akkor a hangszerelést végző Solymosi Sebestyén is vendégünk lesz, úgyhogy igazából a szalonzenekar legfrissebb történetéről értesül majd itt az első órában. A következő óra témája pedig egészségünk lesz. Egészségünkre című sorozatunk 44. részében is dr. Szabó Ivettel fogunk beszélgetni. Hát bizony közelednek most a jó kis kánikulai napok, és hát azt hiszem, hogy ez jó kis kihívás lesz mindannyiunk szervezete számára. Itt a folyadékpótlásról és egyéb más dolgokról fogunk majd beszélgetni, hogyan tudunk védekezni a nagy hőség ellen, úgyhogy azért viszonylag normális túléljük ezt az egészet. No, hát ezek lesznek a mai fő témáink, ami pedig a zenéket illeti. Sonny Foderával és Poppy Bascombal kezdtünk, és a Think About Us című 2026-os friss slágerrel. Most még meghallgatjuk Takács Nikolást és a Zene Kísér című 2011-es felvételét, és utána jön tehát a mai első beszélgetésünk, amelyben a ceglédi szalonzenekar legfrissebb híreit osztjuk meg majd önökkel. No, hát legyen szerencsénk a következő két órában is itt a 92.5-ön. Remélem, velem tartanak.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, a következő percekben tehát a Ceglédi Szalonzenekar múltjáról és jövőjéről és jelenéről lesz szó. Hát volt egy múltja még valamikor több évtizeddel ezelőtt, aztán jó pár évtizedig nem működött, majd nemrégiben néhány éve ismét újra alakult ez a jeles csapat, természetesen már új tagokkal. Velük fogunk majd beszélgetni, itt lesz velünk az új főszervező Szabó Mátyás, aki egyébként trombitás, az iskola, a zeneiskola igazgatója, P. Szabó Zoltánné, és ha minden jól megy, itt lesz velünk Solymos és Ebessén is, aki mint klarinétművész is részt vesz a csapatban, de a hangszerelésben is részt vesz, úgyhogy induljon ez a beszélgetés, amelynek témája tehát a Ceglédi Szalonzenekar lesz.
0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, egy remek zenei eseményre hívjuk föl a figyelmet a következő percekben, méghozzá a Ceglédi Szalonzenekar legújabb koncertjére, és erről fogunk most beszélgetni. Három jeles vendéget is köszönhetek itt a stúdióban. Itt van velünk a Ceglédi Zeneiskola igazgatója, P. Szabó Zoltánné. Szervusz, Magdika!
2: Szervusz, Gábor! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Köszöntelek! Itt van velünk a zenekar új főszervezője, mondhatni, és egyben trombitása, Szabó Mátyás. Szervusz, Mátyás!
3: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatóságot!
1: És itt van Solymosi Sebessén, akit nem kell bemutatni, szintén azt hiszem, klarinétművész és tanár, és hát egyben a hangszerelés mestere. Szervusz!
4: Szervusz, és én is üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat!
1: No hát, menjünk az elejétől, igen, hogy hogy is volt ez, mert tulajdonképpen ennek a szalonzenekarnak már volt elődje valamikor sok-sok évtizeddel ezelőtt, ugye?
2: Így van, indult ez tulajdonképpen még a 18-19. 20. század elején, talán a monarchia idején akkor volt a legnagyobb, igen. Akkor
1: mi is ez a szalonzene, ugye? Ez szimfonikus könnyű zenének is mondhatjuk?
2: Nem, ez tulajdonképpen ez a régi társasági élet központjába tartozott bele ez a szalonzenekari megjelenés. Régen a polgárok, a főúri társaság, az bizonyos körökbe, hát ilyen kis összejöveteleket tartottak, ahol a neves zenészek és a műveik is megjelentek.
1: Igen, és azért azt is tudni kell a szalonzenéről, hogy ahhoz egyrészt már a lejátszásához sem árt egy kis zenei tudás, ugye, és hangszeres tudás, meg hát egyáltalán a megírásához sem, hiszen jeles zeneszerzők sem rösteltek ilyen zeneműveket letenni az asztalra.
2: Így van, a romantikus zeneszerzők is ugyanígy, tehát nagy népszerű zeneszerzőktől vannak ezek a művek, és maguk is ott voltak ezeknek a társaságoknak a központjába, és szereplői voltak ezeknek a szalonzenei összejöveteleknek.
1: Igen.
2: Például ugye Liszt, Chopin, már ott indultak ezek a nagyon szép összejövetelek, aztán utána természetesen tovább vitték ezeket a hagyományokat, és utána megjelentek az operettek, és akkor abból is azért próbáltak ilyen szalonzenekari körökbe így népszerűsíteni így dalokat.
1: Igen. Itt Cegléden mikor jelent meg ez a műfaj igazából?
2: Cegléden ugye az 1900-as évek elején jelent meg úgy nagyjából ez a műfaj. Aztán utána ugye a háború körül megint úgy háború előtt, második világháború előtti időben egy kicsit megint erősödött, és utána is fennmaradt ez a nagyon szép hagyomány. Zsengelér Frici bácsi az vitte tovább ennek a hagyományát. Utána pedig Dávid Sándor tanár úr folytatta.
1: Igen.
2: Először egy kisebb szalonzenekarra, kis kamarazenekarra. Igen. Aztán utána nagyon hosszú ideig csönd volt, illetve volt azért a zeneiskolában azért megvan is a Melody Quintet. Igen, de valójában így, mint szalonzenekar, így egy kicsikét egy jó pár évre így megszűnt így létezni. Aztán utána egy ilyen városi ünnepség alkalmával szólt dr. Hajd Endre Bandi bácsi nekem, hogy mi lenne, hogyha ezt a hagyományt ezt újra élesztenénk. Aztán voltak utána beszélgetéseink, és mondtam, megkérdezem a kollégáimat, és így indult ez az egész.
1: A történet, igen. Hát ugye nem egy egyszerű műfaj, mert azért már emlegettük, hogy egyrészt nem árt egy kis hangszeres tudás sem hozzá, ugye, hogy valaki ezt rendesen lejátsza, másrészt pedig, hát azért, hogyha jönnek a művek, hát ezeket jó, egy része biztos már meg is van hangszerelve, de azért van, amit meg is kell hangszerelni. Sebessén, ugye, ez javarészt a te feladatod szokott lenni.
4: Van irodalma ugyanennek a műfajnak, például Weiner Leó, a híres divertimentőjából a rókatáncot még megcsinálta a szalonzenekarra is, tehát többféle változatot, úgyhogy akkor Weiner korában már volt egy ilyen kezdeményezés, tulajdonképpen a szalonzenekar az egy kamarazenekar. Most, hogy konkrétan mondjam a mi esetünkben, elég jó az összeállítás, mert fafúvós, részfúvós, vonós, zongora és ütőhangszer is van, úgyhogy nagyon színes a hangzás. Tehát ezt most már mondhatjuk azt, hogy ez nem kamara együttes, hanem már zenekari hangzás.
1: Ez már rendesen.
4: Tehát olyan 8 és 10 fő között változik, én attól függ, melyik műről van szó. Műfajok, nagyon sokfélét fogunk játszani ezen a koncerten. Játszunk operettet is, ragtime-ot, hát örökzöld görsvén melódiákat, filmzenéket is játszunk. Akkor lesznek olyan klasszikus örökzöldek, amiket még azok is szeretik, akik esetleg a klasszikus zenével nincsenek olyan jó viszonyban. Igen. De vannak ezek a kiemelt mászni meditáció és hasonló darabok, hogyha azok olyanok, hogy azt hiszem, hogy azok is szívesen hallgatják, akik nem éppen a komoly zene rajongói.
1: Igen.
4: Ez egy nyári műsor lesz, tehát igyekeztünk olyat, a végén pedig latin táncokkal fogunk zárni. Úgyhogy egy nagyon színes összeállítással fogunk a közönség elé lépni.
1: És ezek meg hangszerelése akkor a te feladatod volt?
4: Hát ez már megtörtént. Részben egy-két mű van, amit nem, de a nagy részét igen.
1: Igen, hát jó sok pöttyöt az oda kellett rajzolni az öt vonal közé.
4: Hát már nem rajzolunk, most már géppel dolgozunk.
1: Már
4: géppel dolgozunk, úgyhogy most már géppeléssel megyünk.
1: Igen. Itt van velünk Szabó Mátyás is, a főszervező, mondhatni mostanában már ez is, és hát egyben trombitás is.
3: Így van, hát kiveszem a részem igen a szervezésből, tehát próbálkozom, mondjuk úgy. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy játszhatok a szalonzenekarban.
1: Jó, nem véletlenül, hiszen pici korod óta tulajdonképpen a trombitával már megbarátkoztál.
3: Gyakorlatilag igen, óvodás korom óta trombitálok. Annak idején még emlékszem, jöttek az óvodába felmérni a kisgyerekeket, hogy mennyire tehetségesek, van-e tehetségük a zenéhez. Engem is megkérdeztek ott, hogy milyen hangszeren szeretnék játszani. Mondtam, hogy trombitálni, megkérdezték, hogy miért. Azt mondtam, hogy azért, mert 3 gombja van, hogy most vajon miért mondtam ezt, azt nem tudom, azt de aztán később rá, igen.
1: Mert az zongorának 88.
3: Így van. De később aztán rájöttem, hogy a 3 gombbal se olyan egyszerű bánni. Úgyhogy aztán végül is a zeneiskolával az évek folyamán folyamatosan volt kapcsolatom, tehát Hüfner Károly tanár úrhoz jártam, ugye rezes tanár volt, és aztán tehetségesnek tartottak a Bartók Béla konzervatóriumban jártam, és hát az életemet végig kísérte végül is.
1: Abszolút, pedig nem lettél hivatásos muzsikus.
3: Hivatásos muzsikus nem lettem. Igen,
1: sem tanár, hanem teljesen más vonalon,
3: más
1: vállalkozói vonalon dolgozó.
3: Igen, gyakorlatilag vállalkozó vagyok, igen. Tehát a szervezés nem áll messze tőlem.
1: Hát oda is tudni kell, igen.
3: Is úgy csinálni, hogy maximálisan jó legyen, tehát mindenkinek
1: jó
3: megfelelje.
1: Legyen neked is, a zenészeknek is, Hajdú Bandi bácsinak is,
3: tehát, így van, igen.
1: Mert
3: igen.
1: Ő neki tényleg szívügye ez az egész történet.
3: Így
1: ugye
3: van.
1: Most június 30-án lesz majd a George Pál Philips Színházban, a Ceglédi moziban a következő koncert, és gondolom, hogy nem egy záró koncert lesz, hanem
3: abszolút
1: úgy tervezitek, hogy megy tovább a dolog.
3: Abszolút igen, és megpróbáljuk technikailag is úgy megoldani a dolgot. Egyrészt fölmérést is végzünk, hogy a későbbiekben a hagyományos szalonzene mellett esetleg másfajta zenére is van-e igény, és ezt a közönséghez igazítani, illetve alkalmazni fogunk projektort is, ahol ugye a zenék mögött képeket láthatnak majd.
1: Videoklippeket mondhatni?
3: Hát nem,
1: azért nem.
3: Milyen jellegűek lesznek inkább.
4: Hát, ezek állóképek lesznek, és a kor hangulatát próbáljuk idézni.
1: Jaj,
4: tehát
1: jó.
4: Egy Joplin Ragtime-nál előszedtünk egy csomó képet, hogy hogy nézett ki akkor a Kotta kiadás, például az első megjelent nyomtatásban lévő kották, illetve plakátok, a korabeli plakátok. Hát Hát akkor a Secession volt elsősorban Amerikában, és az volt a divat, úgyhogy a plakát abban a stílusban készült, és nagyon jók, mert egy kicsit így mondhatom azt, hogy ez egy multimédiás előadás lesz, hogy egy kicsit a kort megpróbáljuk vizuálisan is megjeleníteni az emellett.
1: Igen.
4: És a moziban ez megvan a technika, hogy állóképekkel tudjunk dolgozni.
1: Hogyne ki lehet vetíteni, ott van a vászon, ott vannak hozzá a masinériák, ezzel semmi gond. Más helyszíneken gondolkodtok-e, Mátyás?
3: A későbbiekben majd meglátjuk, az biztos, hogy a mozi az megfelelő helyszín a számunkra, szerintem a későbbiekben is.
1: De ugye a szalonzenének egy kellemes helyszíne szokott lenni egy kültéri hely is, akár egy kerthelyiség, vagy valami. Volt is már erre precedens most az elmúlt években, amikor mint egy újjászületett ez a zenekar annak idején, ugye?
3: Igen. Hát Hajdú Bandi bácsival próbálom átbeszélni ezeket a dolgokat, mert korábban ugye ő intézte ezt, és hát sokat tudok tőle tanulni. Megpróbálom maximálisan megcsinálni azt, amit ki lehet hozni ebből a dologból is. Hát remélem, hogy a közönségnek is fog tetszeni.
1: És a trombitát is előkapod?
3: Trombitát mindenképp előkapom, igen. Lesz egy szólószám is, amiben a trombita egy másik fajtáját, a kornettet fogom használni.
1: Igen.
3: Ez egy lágyabb, puhább hangzású hangszer szemben a trombitával, ami egy élesebb hangzást ad.
1: Hány billentyűje van?
3: Őnek is három billentyűje van. Igen.
1: Csak tisztázzuk.
3: Igen. A hangszíne más neki, de egyébként hasonló felépítésű, mint a trombita.
1: És ugyanúgy kell a hangokat is fogni rajta nagyjából.
3: Igen. B-hangolásúak egyébként.
1: Igen. Többet kell gyakorolnod most? Azért gondolom, a vállalkozás is elvisz egy csomó időt az életedből. Van idő azért gyakorolni?
3: Persze, hát kell rászorítani időt mindenképpen.
1: A szomszédok szeretik ezt?
3: Hát a szomszédok viselik, vagy nyilván nagy hangja van neki, de azért el lehet viselni. Főleg, ha az ember szépen meg tudja szólaltatni. Én arra törekszem, hogy ez sikerüljön, úgyhogy sokat gyakorol.
1: Hadd élvezzék ők is ezt.
2: Igen. Mátyás szokott a zeneiskolába is gyakorolni ott nálunk.
1: Úgyhogy
2: múltkor kinyitottam az ablakomat éppen, mert tanítottam is, nagyon meleg volt, és jött egy gyönyörű trombita szó. Hát mit mondjak, elvitte a fülemet, alig tudtam a tanításra koncentrálni.
1: Igen. Jó, Mátyással zenélni, Sebi?
4: Igen, ő beilleszkedett a zenekarba, és nagyon örültük, mert azért egy hangszerelés szempontjából is jó, mert ami dallamot leír az ember a trombitának, ott nincs gond. Az szinte biztosan megszólal, hogy csak kellemes fekvésbe teszi, vagy kedvező fekvésbe teszi az ember, hogy a trombita egy nagy segítség, tehát ő egy dallamot kiemel. De... Nem véletlen, hogy a Bibliában is Jerikó falairól van szó, hogy azok is a számlattak, ha igazán megfújnak egy trombitát. Tehát a trombita...
1: Van ereje.
4: Igen. Viszont Mátyás tud lírai hangot is, és az is nagyon fontos, mert ugye a szalonzenében azért nagyon sokféle dinamikát használunk, tehát az erős megszólalástól kezdve a nagyon szép sejtelmes piano hangzást is produkálni kell, és hát a trombitásnak ez a nehéz, de Mátyásnál ez nagyon.
1: És ez megy, és ez menni fog majd akkor június 30-án is. Este 19:30 kezdődik ez a koncert. Igen. Van-e már ötlet a következő koncert időpontjára?
3: Konkrét nincsen még.
1: A nyarat kihagyjátok? Azért nyaralás lesz? Vagy...
3: Hát nyaralás biztos, hogy lesz, igen. Hát ugye össze kell ezt egyeztetni a szalonzenekar tagjaival is, meg hát nyilván ugye...
1: Meg aztán jönnek majd az őszi-téli ünnepek, amikor lehet alkalom erre.
3: Igen. Hát
1: gondolom én. Igen.
3: Bizonyára, hogy lesz rá igény is, meg szeretnénk is.
1: Igen. És gondolom az iskola életének is szerves része most már, egyre szervesebb része ez a szalonzenekar, ugye, Magda?
2: Igen, így van. Mi nagyon örülünk neki tényleg, hogy a tanárok is játszanak, meg a tanárok is aktívan belekapcsolódtak így a városi zenei életbe, hiszen ez a növendékeknek is egyfajta példa,
1: hogy
2: akik tanítják őket, azok is maguk aktív zenészek, és aktívan muzsikálnak.
1: Fontos, és nyilván a tanárok számára is, akik napi szinten ott vannak a tanteremben, azért ez a gyakorlás megint más, amikor föl kell lépni. Példát is lehet mutatni, de nekik is egy jó feltöltődés ez mindenképpen, én azt hiszem, tehát fontosak ezek a koncertek. A tanári koncertek mindig is fontosak voltak, ennek meg van egy plusz kis jelentősége, azt hiszem, egy plusz jelentés tartalma is egy-egy ilyen szalonzenekari koncertnek.
2: Így van. Ezek mind azt mutatják, hogy mi is korábban, hogy miért választottuk ezt a zenekari hivatást, hogy miért választottuk ezt a tanári pályát, hát ezért a muzsikálás öröméért.
1: Igen. amiben gyönyörködhetnek majd, tehát június 30-án este 19:30-tól a Ceglédi moziban. Mindenről pedig a Ceglédi Szalonzenekarról P. Szabó Zoltán igazgatóval, Szabó Mátyás főszervezővel és a klarinétos hangszerelő Solymosi Sebestyénnel beszélgettem itt a Cegléd Rádió stúdiójában. Köszönöm szépen, jó felkészülést a koncertre, és reméljük, hogy teltház előtt zajlik majd ez a remek kis zenei esemény.
2: Köszönjük szépen.
3: Köszönjük.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakósból csak.

Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős. And the bass keeps running, running.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Nos, hát nem sokára véget ér a szerda esti beszélgetős műsor első órája, mindjárt 19 óra, ettől függetlenül a 17 című szám fog menni, ez ne kavarjon össze senkit. 2024-ből szól a Well Hello felvétele, ezzel veszünk búcsút ettől az órától, a következő órában pedig, mint már említettem, Egészségünkre című rovatunkat folytatjuk, majd dr. Szabó Ivettel, és most így a kánikula kihívásairól, folyadékpótlásról, ilyesmiről fogunk majd beszélgetni, és azt hiszem, hogy sok hasznos tanácsot kaphatunk majd, érdemes lesz velünk tölteni a következő 60 percet is, itt a 92.5-ön.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ti hova mentek idén nyaralni?
3: Ahova csak akarunk.
2: Jó, de mégis melyik hotelbe?
3: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
2: Komolyan? És honnan szereztetek?
3: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
5: Június 20-án nyílt nap az Infineonban. Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án!
6: Nyílt nap kukacinfineon.com.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Azonnali belső vizsgálat indul az Aranykonvoj ügyben. Nyári diák munkát segítő programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium. Napról napra melegebb idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötves Ádin vagyok. A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter kormányfő közölte, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Azonnali belső vizsgálat indul a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a Terrorelhárítási Központnál és az érintett szolgálatoknál az úgynevezett Aranykonvoj ügyben. Erről írt közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. Nyári diák munkát segítő programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium. Azok a munkáltatók kérhetik a bértámogatást, akik 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákokat és egyetemi hallgatókat foglalkoztatnak a nyáron. A kérelmeket július 1-e és augusztus 31-e közötti határozott idejű foglalkoztatásra nyújthatják be a székhely, telephely vagy a munkavégzés helye szerint területileg illetékes hivatalhoz. A támogatás összege legfeljebb 280 ezer forint lehet. Tömeges leépítés kezdődik a BBC-nél. A jelenleg 22 ezer főt foglalkoztató brit közszolgálati médiatársaságnál jövő tavaszig 550 dolgozótól válnak meg a következő 3 évre kitűzött, átszámítva több mint 200 milliárd forintos költség megtakarítási cél elérésének első lépéseként. A következő években akár 2000 fővel is csökkenthetik az állományt. Észtországban drónkezelésre képzik ki a civileket. Az oktatást egy észt vállalkozó indította el, hogy felkészítse az embereket egy esetleges orosz támadásra. A kurzus nagyon népszerű, betelt az összes meghirdetett hely. Az ukrajnai háborúban mindkét fél pilóta nélküli eszközöket használ, és az elmúlt hetekben több katonai drón is megsértette a balti államok légterét. Filmforgatás miatt a hétvégén nem jár egy szakaszon a 2-es metró. A Deák Ferenc tér és az Őrs vezértere között pótlóbuszok viszik majd az utasokat, tájékoztatott a Budapesti Közlekedési Központ. Közben a múzeumok éjszakáján idén is számíthatnak a látogatók a BKK különjárataira. A tárlatvezetések, kiállítások, koncertek helyszínei között 7 útvonalon közlekednek a múzeumi buszok, melyeket a programokra szóló karszalaggal lehet használni.
1: Az időjárásról.
7: Melegszik az idő, holnap is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél mérséklődik, csak a zivatarokat kísérhetik erős viharos széllökések. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható. A hétvégén beköszönt a kánikula, 35 foknál is melegebb lehet.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cseglédi Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Ő volt Milky és a Just the Way You Are című nóta 2002-ből. Ezzel indítottuk a szerda esti beszélgetős műsor második óráját. Kedves hallgatóink, most még meghallgatjuk a New Level Empire és Wolf Kati közös felvételét, ami Nem elég címmel 2024-ben volt először hallható, utána pedig jön Egészségünkre című rovatunk, és erről sem lehet eleget hallani, hogy mennyire fontos a folyadékpótlás. Bizony fontos az novemberben, meg decemberben, meg januárban is, de ilyenkor kánikula idején pedig abszolút fontos, és az időjárási előjelzések szerint bizony jön a kánikula, itt lesz a nyakunkon nagyon csúnya 30 fok fölötti értékekkel, hogy érdemes lesz majd ránk figyelni. Jöjjenek tehát Wolf Katiék, és utána pedig jön a beszélgetés dr. Szabó Ivettel.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Ez volt a New Level Empire és Wolf Kati közös felvétele tehát, és most pedig ami következik, hát mi következik? Bizony Kánikula következik. Ennek hatásairól és ezek hatásainak kivédéséről fogunk beszélgetni egészségünkre című sorozatunk 44. részében dr. Szabó Ivettel, hogy tessenek jól kinyitni a fülüket, sok értékes információ jön a következő percekben is.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, jöjjön tehát egészségünkre című sorozatunk immáron 44. része. Most is a dr. Szabó Ivettet köszönhetem itt a stúdióban, teszem is ezt. Szervusz Ivett, köszöntelek.
2: Köszöntelek én is, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
1: Beszélgettünk, hogy milyen téma kerüljön elő. A dohányzásról beszélgettünk az elmúlt két részben. Tulajdonképpen még ezt a témát se zártuk le teljesen, de hát én azt mondom, hogy dohányozni lehet novemberben is, meg decemberben is. Ami viszont most jön, és az időjárási előrejelzés is ezt mutatják, bizony úgy néz ki, hogy a nyár be fog köszönni a következő napokban. Ezt a műsort egyébként most szerdán rögzítjük, és hát ugye úgy néz ki, a következő jó néhány nap azért kemény kánikulával fog eltelni, 30 fok fölötti, bőven 30 fok fölötti értékekkel, és hát nem a legkellemesebb időjárással. Azért erre nagyon oda kell figyelni egészen biztos. A kánikulának azért van egy kihívása az emberi szervezet kapcsolatban, ugye?
2: Hát abszolút, mint minden szélsőséges időjárási viszontagságnak megvan ennek is a rizikója.
1: Hát főleg már maga a változás is, ugye?
2: A változás is, igen, erről korábban is többször beszéltünk, ugye az időjárás változásról, a frontokról is többet beszéltünk erről is, a magas hőmérsékletről és a kánikuláról. Alapvetően nyilván az egyik tényező az, hogy ez milyen gyorsan következik be, milyen magas ez a hőmérséklet, a páratartalommal is összefüggésben van, de az adott emberre is, tehát hogy ez egy egészséges emberről beszélünk, egy beteg emberről beszélünk, krónikus betegségben szenvedővel, gyógyszerszedővel, milyen gyógyszerszedővel, tehát nem egyformán reagálunk erre, akár az extrém környezeti hatásokra.
1: Hogyne, hát van, aki megoldja azzal, hogy kiszalad a strandra és fürdik egy jót, és már is jól érzi magát, de hát vannak, akiket ez tényleg komolyabban meg tud viselni. Ilyenkor szoktunk sok szót ejteni, például a folyadékpótlás szükségességéről, ami szintén novemberben és decemberben is fontos természetesen, hiszen azért az emberi szervezet hát több mint fele, jóval több mint fele víz gyakorlatilag, ugye?
2: Így van, és hát akkor működik jól a homeosztázis, ugye az egyensúly, hogyha a megfelelő folyadékterek, vízterek azok rendben vannak, és hát nyilván itt egy fokozott pároloktatásról van szó.
1: Igen.
2: És emiatt vélhetően azzal kell számolnunk, hogy több folyadékot kell pótoljunk.
1: Igen. Hú, és hogyan veszi észre az ember, hogy kevés benne a folyadék, mondjuk, hiszen ez nem tudom, javíts ki, ha butaságot mondok, de ugye a gyerekeknél kell erre nagyon odafigyelni, meg az időseknél, hogy sokszor úgy nincs meg az a szomjúság érzet bennük, vagy elfeledkeznek róla, és hát vészesen lecsökkenhet a folyadékszint a szervezetükben. Igaz
2: hát,
1: ez?
2: Nyilvánvalóan gyerekeknél nyilván a szülőnek a felelőssége, hogy persze, így arra bátorítsa, hogy fogyasszon több folyadékot, és hát az időseknél is így van, hogy nem veszi észre, mert a mentális funkciók nem olyanok, feledékenység, ugye itt a demencia, Alzheimer-kórral azért számolnunk kell, és valóban az észlelés sem olyan, tehát ott pedig az ápoló személyzet, vagy a családtagoknak a felelőssége, hogy ezt mondják, hogy akkor arra bátorítsák, hogy asszon elég folyadékot.
1: Igen, hogyan veheti észre az ember, hogy nincs benne elég folyadék? Mert jó, egyszerűen szomjas, vagy egy egészséges ember úgy veszi észre, hogy szomjas, és akkor fogja a poharat, és akkor iszik egyet. De van, aki ezt nem veszi észre. Milyen jelek vannak erre?
2: Hát megint attól függ, hogy az ő szervezete milyen mértékben tud kompenzálni. És vannak, akiknél vérnyomás problémák alakulnak ki, például valakinél szédülés, fejfájás. Az biztos, hogy itt nagyon élesen szétválasztani a kifejezetten a folyadék hiánynak a tüneteit, illetve magának a nagy hőhatásnak a tüneteit, ezt nem mindig lehet ennyire élesen szétválasztani, de alapvetően a koncentrációban nagyon hamar megjelentkezik.
1: Például.
2: Tehát a kognitív funkcióink nagyon hamar jelzik azt, hogy itt valami nincsen rendben, legyen ez szó a napnak a tűzőerejéről, a magas hőmérsékletről és a folyadékhiányról együttesen. Úgyhogy ez lehet egy intőjel, amikor koncentrálni nem tudunk, szédülni kezdünk, fájni fog a fejünk, de azért ez már egy nagyon előre haladott állapot lehet. Nyilván, aki gyógyszert szed, mondjuk magas vérnyomás betegségre, ott ez módosulhat is, úgyhogy szoktuk is mondani a pácienseknek, hogy figyeljenek oda, hogy előfordulhat az, hogy a gyógyszeres terápián csökkenteni kell, mondjuk a dózison csökkenteni kell, vagy van olyan gyógyszer, amit nyáron ki kell hagyni, mert akár a lábszer vizenyősséghez is hozzájárulhat. Alapvetően nyilván, tehát itt ezek azok, amikre így figyelni kell.
1: Igen, igen. És mennyi az ajánlott folyadékmennyiség? Nyilván ez is egyénfüggő, ugye?
2: Hát abszolút egyénfüggő, betegségfüggő, egészségfüggő, fizikai munkavégzés, vagy fizikai aktivitás persze. függő. Uh-huh. És ott azért egy idő után már ugye az ásványi anyagok pótlására is szükség lehet, hogyha valaki mondjuk igen. egy nagyon igen. erős napsugár, bár ezt nyilván nem javasoljuk, hogy erős napsugárzásban valaki fizikai munkát végezzen, de előfordulhat az. Vagy
1: hát egy ács vagy sport... nehezen tudja ezt kikerülni mondjuk, ugye?
2: Ott már több minden igen. előfordulhat. Én nem szeretnék egy ilyen fix folyadékot mondani, mert hogy ez félrevezet. Tehát vannak olyan betegek például, akiknek mondjuk vesebetegség, vagy cívelégtelenség, vagy májbetegség, akiknek megmondjuk, hogy maximum napi 1500 milli folyadékot fogyaszthat.
1: Másfél liter.
2: Igen, másfél liter. Uh-huh. Nyilván, hogyha többet párologtat, akkor, de hogy figyelniük kell ilyenkor magukat. Tehát a súlymérés az egy nagyon megbízható dolog, és hogyha rajtam plusz 2 kiló van egy nap alatt, akkor az nem zsír szokott lenni, hanem az folyadék vagy ödém, és akkor túltöltöttem. Nyilván több folyadékpótlással kell ilyenkor számolnunk, és az is lehet, hogy ilyenkor mondjuk a vízhajtóknak a dózisán megint csak csökkenteni kell.
1: Például.
2: De azért egy teljesen egészséges fiatal szervezetnek azért a 2,5-3 liter folyadék, ami elsősorban víz uh-huh. legyen, az normál állapotban is uh-huh. az egészséghez hozzá tud járulni.
1: Igen, ez csak víz legyen, vagy az ásványvíz a jobb, vagy mindegy.
2: Nincs akkora különbség, tehát hogy nem fog annyit hozzátenni, hogyha megint csak a folyadékpótlásról beszélünk, akkor alapvetően a csapvíz, egy jó minőségű csapvíznek is meg kell tenni a szolgálatot. Más az, hogyha már például valaki gyógyvízben gondolkozik, mert akár gyomorpanasza van, vagy az emésztéssel kapcsolatosan van problémája, vagy hogyha az ionokra oda kell figyelni, de azért ezt már laborokkal szoktuk ellenőrizni és gyógyszeresen kiegészíteni.
1: Igen.
2: Tehát azt nem tudom mondani, hogy ha ez egy jó minőségű, tiszta csapvízet kell összehasonlítanom egy ásványvízzel, hogy ennek bármi szempontból egészségügyi előnye lenne.
1: Uh-huh. No. És aztán ugye a meleg ellen való védekezés, hát ott van a klímaberendezés is például, és sokan vannak olyanok, akik egész nap kibemászkálnak gyakorlatilag, hol kint vannak, hol klimatizált helyiségben, megint csak kint, megint a klimatizált helyiségben. Ez is megviselheti a szervezetet?
2: Persze, főleg megint itt az idősebb vagy korosztályra gondolok, akiknek már az alkalmazkodó képesség nem olyan gyorsan persze. tud, mint mondjuk a fiatal egészségesebb populációnak. Alapvetően is azt szokták javasolni, hogy olyan óriási nagy hőmérséklet különbség ne legyen. Uh-huh. Tehát, hogyha kint 42 fok van, a szobában meg 22, akkor azért az egy nagyon nagy különbség.
1: Igen.
2: És ez alapvetően sem tud egészséges lenni, úgyhogy mindenképpen egy kisebb differencia felé, ami még elviselhető, ami még kellemes, igen. de kerüljük a túl nagy különbségeket. És hát nyilvánvalóan ilyenkor így fokozatosan kell, amikor így egyik helyiségből lépek be a másikba, számít csak arra, hogy itt egy hőmérsékletváltozás lesz, uh-huh. és ott várjak egy picit, igen. hogy így hagyjak időt, mert hogyha valaki elindul és egy melegebb környezeti hőmérsékletbe megy, lehet, hogy egy vérnyomás eséssel kell számolnia, uh-huh. és ez akár eleséses is vezethet. Éppen ezért, hogyha valaki erre majd hajlamosabb, és a klimatizált helyiségből kilép, akkor várjon egy picit, nézze meg, hogy minden rendben van, legyen magánál víz, amivel ugye akár igen. a vérnyomás ingadozást is rendezni lehet.
1: Igen. És a napocskára is vigyázni kell, ugye a bőrünkre is ilyenkor, mert hát nagyon csúnya leégéseket össze lehet szedni ilyenkor.
2: Hát alapvetően igen, ráadásul most már nem kell ahhoz nyárnak lennie, hogy az UV-sugárzás az károsodjon,
1: hát sajnos,
2: úgyhogy
1: igen.
2: Például az arcbőrünknek a védelmét, ami gyakorlatilag még télen is szabadon van, nem nyári időszakban, tehát őszi-tavaszi időszakban is megfelelő napfényvédelemről gondoskodni kell, és itt ilyenkor ugye fontos, hogy olyan típusú napvédő krémeket használunk, és hogy ezt rendszeresen használjuk, mert alapvetően azért nem tartanak ki egész napra.
1: Igen. És ha tényleg sokat tartózkodunk odakint, akkor ez a hőguta jelenség is megjelenhet. Ez miben nyilvánul meg igazából?
2: Ugye itt a hőkimerülésről meg a hőgutáról beszélünk, azért ezek már súlyosabb kategóriák, tehát ez mehet egészen addig, amíg az egész belső hőszabályzási rendszerünk összeomlik, és paradox módon nem csak a külső maghőmérsékletünk, hanem a belső hőmérsékletünk is extrém magas fokokat ér, és ez már tudatzavarral és abszolút kórházi kezeléssel kell, hogy járjon, és ez egy életveszélyes állapot tud lenni. A megnyugtató hír, hogy azért ez nem 5 perc alatt alakul ki, és megint csak megelőzni sokkal könnyebben tudjuk, tehát megint a kritikus időszakokban, a kritikusan magas hőmérsékletben ne tartózkodjunk lehetőség szerint sokat a fedetlen napon. Ha árnyékot keressünk, ez mindig nagyon fontos tud lenni, és hát ugye...
1: Már sokat segít, igen.
2: Igen, meg a megfelelő fényvédelem, ilyenkor a fejünket ne felejtsük el, tehát mindenképpen a kalap, sapka, ami egy szem ellenzőként is, tehát egy sülttel is rendelkezik, és a megfelelő folyadékfogyasztás az legyen.
1: Igen. Hát most jön ez az időszak, amikor bizony többször ránk fog köszönteni, hát még a nyár elején vagyunk majd, hogy nem mondhatni. Most tényleg a következő jó néhány napra azért szinte extrém melegeket jósol a meteorológia, úgyhogy legyünk észnél a folyadékfogyasztással is, és az egyéb védelmi intézkedéseinkkel is magunkkal szemben, mert nagyon fontos, és figyelmeztessük erre hozzátartozóinkat, barátainkat is, hogy ők is vigyázzanak magukra, azt hiszem. Hát mi is ezt próbáltuk most, ezekben a percekben, itt az Egészségünkre című sorozat 44. részében, és hát lehet, hogy még szóba kerül ez is. Majd a későbbiek során meglátjuk, milyen nyár vár majd ránk igazából, hogy a nyár többi hónapja majd hogyan alakul, de hát ez a június közepe, tája, második fele úgy néz ki, hogy azért szép nagy hőségekkel és kánikulával fog jönni. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy följöttél ebben a kánikulában is, és várunk legközelebb is nagy szeretettel.
2: Én is köszönöm, és jó egészséget kívánok.
1: Dr. Szabó Ivett, köszönjük szépen!

nem homályos pont, hogy éles. Emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll. Hát úszom érted a Balatont. Tombol anyád, gyere ide már. Egy kicsit érezd a reggaeton. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Marad

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Már csak egyetlen nótácskára van idő itt a szerda esti beszélgetés műsorban. Kedves hallgatóink, a Hooligans és Lotfi Begi közös dala a Paradicsom szól 2015-ből. Ezzel köszönöm meg mai figyelmüket, és adom át a terepet Vörös Nándinak. A következő órában már vele rádiózhatnak itt a 92.5-ön. Holnap pedig jövök majd ismét én is. Holnap csütörtök, ami azt jelenti, hogy csütörtöki csatangoló lesz. Szép és érdekes témákkal várom majd önöket, hogy mikkel, természetesen holnap ezt is el fogom mondani. Úgyhogy addig is érezzék jól magukat, és hallgassák minél többet a Cegléd Rádiót itt a 92.5-ön. Szatmári Gábor búcsúzik, további nagyon kellemes estét kívánok mindenkinek, találkozzunk holnap is, viszont hallásra!

0: Hideg a Ceglédi Rádióban.
1: Nyári diák munkát segítő programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium. Továbbra is erős a forint. Napról napra melegebb idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter kormányfő közölte, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Továbbra is erős a forint. A magyar fizetőeszköz árfolyama a héten már 350 alá is csökkent az euróval szemben, ami 5 éves csúcsnak számít. A portfólió vezető elemzője arról beszélt, tavaly óta folyamatos erősödés jellemzi a forintot, ebben jelentős szerepe volt a jegybanki kommunikációnak, de a kormányváltás esélyét is figyelték a befektetők. A forint erősödése az üzemanyagok piaci árára is hatással van. A holtankoljak.hu adatai szerint holnaptól a benzin nagykereskedelmi ára 5, míg a gázolaj 14 forinttal csökken. Már van olyan benzinkút, ahol a védett ár alá csökkentették az üzemanyagok árát. Nyári diák munkát segítő programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium. Azok a munkáltatók kérhetik a bértámogatást, akik 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákokat és egyetemi hallgatókat foglalkoztatnak a nyáron. A kérelmeket július 1-e és augusztus 31-e közötti határozott idejű foglalkoztatásra nyújthatják be a székhely, telephely vagy a munkavégzés helye szerint területileg illetékes hivatalhoz. A támogatás összege legfeljebb 280 ezer forint lehet. A kortárs művészet és a fiatalok összekapcsolására rövid filmes pályázatot hirdetett a Ludwig Múzeum. Mobiltelefonnal rögzített 1-3 perces felvételeket várnak, melyek új nézőpontból közelítik meg az intézmény gyűjteményét, kiállításait, művészeit, vagy a kortárs művészet által felvetett kérdéseket. 18 és 35 év közöttiek munkáit várják szeptember 1-ig. A fődíj 600 ezer, a közönségdíj 300 ezer forinttal jár. Kosztolányi versre született kerti installáció a Városligetben. A mostan Színes tintákról álmodom című mű ihlette kertben színes virágú évelő és egynyári növények, valamint dekoratív festőnövények is megtalálhatók. A Magyar Zeneháza és a Néprajzi Múzeum közötti park részen található kert bemutatóján egy fővárosi általános iskola tanulói mondták el Kosztolányi versét, amely 6 nyelven olvasható el a helyszínen.
0: Az időjárásról.
1: Melegszik az idő, holnap is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél mérséklődik, csak a zivatarokat kísérhetik erős viharos széllökések. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható. A hétvégén beköszönt a kánikula, 35 foknál is melegebb lehet.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Vörös Nándi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Cegléd hangja az FM 92.5-ön, a műsor, amelyben én kérdezek, és önök jó esetben válaszolnak. Ezt megtehetik a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy e-mailezhetnek a kívánság@cegledradio.hu-ra, ezt már önök döntik el, és hogyha van kedvük, a Facebookon is írhatnak nekünk, facebook.com/cegledradio, de ezért leginkább az SMS és az e-mail válaszok szoktak népszerűek lenni. A kérdésünk egy új kérdés, egy teljesen új témával jelentkezünk. Mi volt a legijesztőbb kirándulós élménye? Ez nekem hazai terep, mi sokat kirándulunk a baráti körrel és a családdal is néha, úgyhogy volt mindenféle esetünk már, de voltak sulis kirándulások, volt egyetemi kirándulás, ahol hát mindenféle izgalmas dolog történt. Minden esetre ebből a témából én majd biztos, hogy tudok megosztani dolgokat önökkel, de a fontos, hogy önök megosztanak velünk, úgyhogy küldjenek mindenképpen üzenetet, hogyha volt félelmetes kirándulós élményük. Lássuk, hogy milyen problémák adódhatnak egy kiránduláson. Számos olyan tényező adódhat, ami félelmet vagy aggodalmat kelthet, akár fizikai veszélyekről, akár a természeti kiszámíthatatlanságról beszélünk. A leggyakoribb félelmek a következők. Eltévedés. A legismertebb félelem különösen ismeretlen terepen, jelöletlen utakon vagy rossz látási viszonyok között. Időjárásváltozás. Egy hirtelen jött vihar, nagy eső, villámlás vagy hirtelen lehűlés komoly veszélyt jelenthet, vagy a köd, hogyha hirtelen megérkezik, az sem kellemes, ezt már csak én teszem hozzá. Vadállatokkal való találkozás erdei környezetben, például vaddisznó, medve, a közelségük is félelmet kelthet. Sérülések, ficamok, törések, vágások, melyek távol a segítségtől történnek, fizikai kimerültség, amikor a túra nehezebbnek bizonyul a tervezetnél, és elfogy az erő, vagy az élelem és a víz. Felszerelés hiánya, nem megfelelő öltözet, itt szintén a víz vagy az élelem hiánya, és a megfelelő felkészülés elmaradása miatt. A biztonságos kirándulás érdekében fontos a megfelelő tájékozódás, a felszerelés ellenőrzése és a társakkal való kommunikáció. Ezt egyetemen tanultuk meg, Kerinek hívták a tanárunkat, aki egyébként a judo oktató is volt, és ő mondta, hogy mindenkinek lesz egy száma. Ahányan voltunk, mondjuk 15-en, 1-től 15-ig mindenkit beszámoztunk, és egy adott pontban ő elkiáltotta magát, hogy egy, és mindenkinek kellett mondani a saját számát, és hogyha végéig értünk, akkor tudtuk, hogy megvan mindenki. Egy nagyon egyszerű módszer arra, hogy tudjuk, hogy minden tagja a csapatnak megvan, ezt ajánlom bevezetni. De volt találkozásunk állattal, mert hogy Salgón éjszaka kiszöktünk az egyik barátommal, akkor zenekari táborban voltunk, és kirándulással kötöttük egybe ezt a zenekari táborozást. Na, mi kitaláltuk, hogy éjszakai túrára megyünk, és hát gyakorlatilag egy 30-50 méternél messze nem jutottunk a tábor kerítésétől, mert motoszkálást hallottunk az úton, és később meg is láttuk, hogy egy vaddisznó, valószínűleg vaddisznó mama, meg a kicsinyei szaladtak ki az útra, úgy 50 méterrel előttünk, úgyhogy egyből nyargaltunk vissza a tábor területére, de volt olyan sztorink is, amikor az egyik barátunk azt gondolta, hogy vicces lesz, hogyha eljátsza, hogy rohama van, és hát még a nyálát el is kezdte kicsorgatni a száján, meg rángatózott, aztán persze ránk szólt, hogy csak vicc volt, de egy olyan területen voltunk, hogy 8 kilométerre kb. Senki, tehát maximum mentőhelikopter tudott volna leszállni, hogyha hívni kell, de hát ő ezt viccesnek gondolta, majdnem megvertük. Ezután, és akkor itt jöhettek volna a sérülések, a ficamok, törések, vágások, de persze nem bántottuk, viszont nagyon-nagyon, hát, hogy mondjam, leteremtettük Zoli barátunkat, azóta sem csinált ilyet, sőt, azt hiszem, hogy azután már nem is jött velünk kirándulni, inkább a biztonság kedvéért. Úgyhogy ilyen történeteim vannak nekem, meg aztán még biztos, hogy több dolog is eszembe jut majd a műsor alatt, de a lényeg, hogyha volt ijesztő kirándulós élménye, küldj el nekünk 0635-925-925-ös.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!
2: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre jár, abban nincsen rendszer.

Mi volt a legijesztőbb kirándulós élménye? Ez a Ceglét Hangja mai kérdése, ez egy új téma, amivel még nem foglalkoztunk, és hamarosan meglátjuk, hogy mennyire népszerű, és mennyien írnak nekünk. Az biztos, hogy Laci egy hosszú üzenettel a zenék alatt már meglepett minket. Ezzel megyünk tovább, de hogyha ön is elküldené a 0635 92 92-ös SMS számon, vagy e-mailben a kívánság@ceglitradio.hu-n megteheti. Nos, tehát Laci üzenete. A párom, amikor nem ér rá, olyankor akár egyedül is szeretek kirándulni, így a jó idő miatt a kedvenc dombos erdős útvonalamon felmentem a szakadék tetejére, és a szokásos panoráma tárult elém. Ekkor valami üvöltözést hallottam, mintha valaki nagyon nagy hangon magyarázná a dolgait a haverjainak. Eleinte csak viszonylag trágár szövegeket, aminek nem tulajdonítottam különösebb jelentőséget, majd elkezdett olyanokat kiabálni, hogy ő azt szereti a sír, a nő, és a félelem el akar a torkán, hogy levegőt se kapjon, és ehhez hasonlókat. Na, itt már ledöbbentem, néztem lefelé, és kerestem, hogy honnan jön ez az undorító szöveg, és akkor láttam, hogy nem a haverjának magyarázott, hanem velem akarta megosztani ezeket az undorítóbbnál undorítóbb nézeteit jó nagy távolságból. Én ugyan egy rendesen sportoló férfi vagyok, aki korábban küzdősportolt, hobbi szinten, így bennem nem keltett félelmet, viszont annál nagyobb undort váltott ki. Egy nő viszont egyedül hogyan kiránduljon így nyugodtan? Milyen ország ez, hogy így sétálni elmenne az ember, de nem teheti meg nyugodtan a természetben? Mit lehet tenni annak érdekében, hogy mindenki biztonságosabban, nyugodtabban kikapcsolódhasson és zavartalanul sportolhasson a természetben? Hát ezeket nem én fogom megválaszolni, de igen, nagyon kellemetlen a szituáció. Az első blogban felsoroltak közül egyik sem volt benne, tehát nem eltévedés, vagy időjárás, vagy vadállat, vagy sérülés okozta a problémát, hanem egyszerűen úgy tűnik, hogy beteg ember, aki hát ilyeneket kiabál valakinek, akit meglát valahonnan, és hát ez azért elég ijesztő, mármint egy férfiként is persze fura lehet ezt végighallgatni, de hogyha egy nő van ott, hát nem is akarok belegondolni. Szóval igen, az ember is ilyen veszély lehet azért egy kiránduláson. Mi mindig jó fej túrázókkal találkoztunk eddig, de hát ki tudja, hogy mindenki az-e, és hogy miért megy az ember az erdőbe, hogyha ilyen gondolatai vannak. Nem is akarok belegondolni, még egyszer mondom. Minden esetre köszönjük, hogy megosztottad velünk ezt az élményt, és hát igen, nem feltétlen azoktól kell félni, amit az ember megszokta, de az a legjobb, hogyha nem félünk, meg hogy nem megyünk egyedül kirándulni, az talán a legbiztonságosabb, és akkor talán ilyen probléma nem lehet. Nézzünk egy rövidebb üzenetet. Ild írja, hogy fácán, kirándulásonként 3 szívroham lapul, lapul, lapul, majd ha elmegyek mellette, másfél méterről elszáll hangosan, a fülem olyankor mindig ki van hegyezve, a más madárhangokra is, így nekem ez elég para. Hát egyébként igen, a hirtelen megmozduló állat azért meg tudja ijeszteni az embert, amikor nem számít semmilyen mozgásra valahonnan, és igen, egy fácán is lehet ijesztő. Önnek mi volt ijesztő egy kirándulás alatt? Küldje el nekünk, hogyha van kedve, 0635 92 92 5-ös. FM 92 5.

mi volt a legijesztőbb kirándulós élménye, egy új téma a Ceglét hangjában, és jönnek a válaszok szép számmal, de ha ön is elküldeni, megteheti a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy e-mailben a kívánság@ceglitradio.hu-n. Lehet, hogy nem olyan eszméletlen megbotránkoztató, de azért elmondom. Hülye, 9-esként az erdélyi kiránduláson elmentünk az erdőbe iszogatni, hogy a tanárok ne vegyék észre. Annyira nem voltunk messze a szálláshelytől szerencsére. Iszogattunk, beszélgettünk, egyébként kulturáltan, nem ordibáltunk meg semmit. Erre mindenkinek elkezd vinnyogni a telefonja egy medveriadó. Oldalra néztünk, ott van a nagy dög tőlünk kb. 30-35 méterre, és a telefonzaj miatt eléggé felkeltettük a figyelmét, ott szugerált minket. Olyan sebességet futottunk vissza a szálláshelyre, hogy csak na. Szerencsére nem követett minket, de akkor azt hittem össze kakilom magam. Azóta se voltam erdőben, meg ilyen kevésbé frekventált helyen kirándulni, se egyedül, se mással, írja nekünk Gergő. Hát ez igen komoly élmény, egy medvével ez mondjuk 30 méterre lenni. Mondom, nekem egy vaddisznós élményem volt, az is nagyon rossz volt. Akkor is nagyon megijedtem, főleg hát mivel az egy anyuka volt, és az mindig védelmezi a kicsinyeit. A medvénél meg ki tudja, de minden esetre igen, ez benne van a pakliban. Milyen szerencse, hogy a telefonotok, vagy hát kérdés, hogy szerencse. Egyébként nemrég, pár évvel ezelőtt a magyar határon is átjött a medve, és mi ugye többször említem, hogy járunk Salgóra, és a Salgón a tábor gondnoka, a Robi bácsi, ő találkozott a medvével, ő mindig viszi a kutyáit, most azt hiszem, hogy Rottweiler kutyái vannak, viszi a hegyekben sétálni, és egyszer úgy volt medve találkozása, hogy gyakorlatilag a kutya észre se vette szerencsére, a kutya szaglászott, Robi viszont meglátta egy 50 méterre előttük a medvét, ahogy az is szaglászik, és talán az észre is vette őket, mert egyszer felemelkedett két lábra. Robi pedig fogta a kutyát, és szépen csöndesen elvezette és elsétáltak, nem történt semmi komoly baj, de azért szemtől szemben állni egy ekkora állattal, és abba sem merek belegondolni, hogy mi van, hogyha a kutya észrevette volna, hogy vagy odaszalad, rátámad, vagy ebből nagy baj is lehetett volna. Minden esetre ebben az esetben nem történt baj, úgyhogy mindenki vigyázzon magára, és igen, állattal találkozni az nem egy szerencsés dolog, és igyekezzünk megőrizni a hidegvérünket. Most pontos tanácsot nem tudok adni, hogy mit lehet ilyen helyzetben csinálni, de valamit biztosan lehet, úgyhogy ez a futás itt éppen Gergőjéknél bejött. Hazafele erdőből hirtelen ránk esteledett, az akkori barátnőmmel mentünk. 10 perc alatt nappali fényből ilyen éppen látsz jelenség lett, teljesen a semmiből. Mély, morgó kutyához hasonló hangot hallottunk, semmit nem láttam, pedig szét is néztem nagyon alaposan. El is iszkoltunk a fenébe, de a hang egy ideig követett minket, írja nekünk Ádám. Hát ez is elég para. Velünk egyszer olyan történt, hogy hirtelen lehűlés, és el is kezdett esteledni, tehát ment le a nap, és olyan köd jelent meg ezen az erdős dombos tájon, hogy egyszerűen nem tudtuk, még ismerős volt az útvonal, de az ismerős útvonalnak a hirtelen besötétedés egyszerűen eltakarta azokat a jeleit, hogy mi merre szoktunk menni. Tehát igazából, hogyha az ember 3 métert lát, akkor nagyon nehéz megtalálni azt az ösvényt, ahol leszoktunk menni és haladunk vissza a szállás felé, mert hogy nem látunk az ösvényig, nem látjuk azokat a fákat, amiket megszoktunk. Az nagyon para volt egy ideig, és hát tulajdonképpen aztán szerencsésen visszataláltunk, vagy ösztönből, vagy nem tudom, de többen összebeszélve a tapasztalatainkra, meg emlékeinkre hagyatkozva végül megtaláltuk nem pontosan azt az utat, ahol menni szoktunk, de kijutottunk egy bekötő útra, amit megismertünk, és onnantól már megvoltunk szerencsére. Nem volt az sem egy egyszerű helyzet, de még higgadsággal és odafigyeléssel azért ki lehetett jönni belőle. Ha van önnek is ijesztő kirándulós élménye, küldje el nekünk 0635 925 925-ös.

0: Ijesztő kirándulós élményeket várunk, kedves hallgatók, ma a Ceglét hangjában. Nem azért, hogy bárkinek elvegyük a kedvét a kirándulástól, de talán tanulságként szolgálhatnak ezek a sztorik, és akkor mindenki figyelmesebben megy el kirándulni majd. Úgyhogy nézzük a következő üzenetet. Merzse Mocsár 1998 körül. Rendszeresen jártunk le biciklivel, én akár egyedül is. Egyik alkalommal már esteledett, hazafelé tekertem, amikor hallottam, hogy motoszkál valami a fák között. Megálltam és láttam a kis malacokat kb. 10 méterre. Na egyből tudtam, hogy ezek bizony a demo változatok, tehát demo változatnak fogalmazza meg a kedves hallgató a kis malacokat, és a közelben van a full version, tehát a teljes verzió, aminek drágán meg lehet vagy kell fizetni. Elkezdtem tekerni, ahogy csak tudtam, és meg is jelent csörtetve anyuci. Szerencsére akkor már elég jó sebességet elértem, pedig akkoriban még rendesen homokos talaj volt, még a turista ösvényen is. Tapostam a pedált, ahogy csak tudtam, Armstrongot is hátba veregethettem volna, annyi adrenalin zakatolt bennem. Durván parás volt a visító, szörcsögő, röfögő hang is, nem az a szelíd, simogatni való kucu volt. Hát ez nagyon komoly, István írta nekünk az üzenetet. Igen, ezekből tanul az ember, azt hiszem, és amikor a kicsinyeit kell védelmezni egy anyadisznónak, hát az senkinek nem kívánom. Az ember hozzá van szokva a normál disznóhoz, ahhoz képest szerintem nagyon ijesztő tud lenni egy ilyen állat, úgyhogy igen, hát szerencséd volt, és jól tetted, hogy elmenekültél abból a szitúból. Erdős hegyre toltam fel a bringát, hogy majd a másik oldalon legurulok, és félúton hallottam, hogy valami megy a bozótba mellettem kb. 2 méterre. Hát egy nagy vaddisznó volt az 5 gyerekével együtt, akik már szintén elég nagyok voltak, mert feketés volt a szőrük. Gyorsan eldobtam mindent, és beálltam egy fa mögé, amíg elmentek. Ez is egy jó taktika, ezek szerint Dani írta nekünk az üzenetet, mindenki csak nagyon óvatosan. Gondoltuk páromban, jó ötlet lenne éjjel túrázni az erdőben nyáron, hogy napfelkeltekor valami üstökös keresünk az égen egy kilátóból. Éjfél körül értünk az erdőbe, majd pár méter megtétele után hatalmas morajlás, visításszerű hangok, ágrecsegés több irányból egyszerre, egy csapat vaddisznó fogadott minket, jobbnak láttuk visszafordulni és békén hagyni az erdőt éjszakára. Hát igen, ez a vaddisznó kérdés, ez azért Magyarországon úgy hallom, hogy visszatérő, és hogyha önnek is volt hasonló sztoria, ami talán ijesztő élménynek mondható kirándulás alatt, akkor azt nyugodtan küldje el nekünk, mert a második témá is ez lesz. Néhány zene, és a hírek után folytatódik a Ceglét hangja itt az FM 92-tön.
1: Ceglét Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
1: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglin Rádióban.
4: Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, holnap lesz a Jégvarázs című darab 100. előadása, napról napra melegebb idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a mai kormányülésen arról döntöttek, hogy benyújtják az országgyűlésnek a vonatkozó jogszabályok módosításáról szóló javaslatot. Hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Továbbra is erős a forint. A magyar fizetőeszköz árfolyama a héten már 350 alá is csökkent az euróval szemben, ami 5 éves csúcsnak számít. A portfólió vezető elemzője arról beszélt, tavaly óta folyamatos erősödés jellemzi a forintot, ebben jelentős szerepe volt a jegybanki kommunikációnak, de a kormányváltás esélyét is figyelték a befektetők. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a rendelettervezetet, amely a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazza. Ezerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 0,4% ponttal egészítenik ki, visszamenőlegesen január 1-ig. A korrekció a szakképzésben dolgozó oktatókat is érinti, nekik a január és az augusztus közötti időszakra járó bérkülönbözetet utólag fizetnék ki. A tervezetet június 20-áig lehet véleményezni. Holnap kezdődik a kétnapos uniós csúcs találkozó Brüsszelben. Az állam és kormányfők tanácskozásán szó lesz egyebek mellett a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az uniós bővítésről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is. Ezúttal is meghallgatják majd Volodymyr Zelenszkij tájékoztatóját a legfrissebb ukrajnai fejleményekről. Egységesen megerősítették az Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók melletti elkötelezettségüket a hét legfejlettebb ipari ország vezetői. A Franciaországban tartott esemény után Emmanuel Macron francia elnök fontosnak nevezte, hogy a G7 országok újból aktívak lettek az Oroszországra gyakorolt nyomás növelése érdekében. Holnap lesz a Jégvarázs című darab 100. előadása a Madách Színházban. Andersen meséje alapján 2013-ban készült el a Disney nagy sikerű animációs filmje Jégvarázs címmel, majd 2017-ben született a színpadi változat. Itthon Galambos Attila és Szente Vajk fordításában, Szirtes Tamás rendezésében láthatja a közönség. A nyári időszakban többször is bemutatják a darabot.
3: Az időjárásról.
4: Melegszik az idő, holnap is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez itt a Ceglét hangja is annak is a második órája, kedves hallgatók, az FM 92.5-ön, és egy új témával jelentkeztünk a mai napon. Mi volt a legijesztőbb kirándulós élménye? Erre vagyunk kíváncsiak, és ezt elküldhetik, ha van kedvük, a 0635 92 5 92 5-ös SMS számra, vagy e-mailezhetnek a kivanság@cegledradio.hu-ra is. Hát amelyik szimpatikusabb, de akár Facebookon is írhatnak nekünk, jönnek a válaszok szerencsére, és az első óra tapasztalata az, hogy egy kirándulás legnagyobb veszélyforrásai az eltévedés, az időjárás változás, vadállatokkal való találkozás, sérülések vagy a fizikai kimerültség, és ezekből is a vadállatokkal való találkozás, azon belül is a vaddisznók voltak a legnépszerűbbek az első órában, és egy ilyen üzenettel megyünk tovább, ami e-mailben érkezett tőlünk. 2 vaddisznó spotting, ez a cím. Egyszer geoládázás közben a dzsindzsásban araszolva hallottam közelről a röfögést, odanéztem, karnyújtásnyira állt tőlem a jószág, szerintem 2 percig még levegőt sem vettem, úgy megijedtem, de szerencsére valami pacifista példányt fogtam ki, mert rövid szemezés után otthagyott. Egyszer a 2 kutyámmal túrázva már csak akkor szúrtuk ki az anyakocát a kismalacokkal, amikor már csak 6-8 méterre voltak. Hála Istennek mind a 2 igazi városi kanapé kutya és szófogadó, úgyhogy vették a lapot, mikor szoborrá merevedve sziszegtem nekik olyan halkan, hogy csak tudta, hogy megállsz, maradsz, csssss. Hosszú percekig álltunk, aztán elmentek. Egyszer egyedül túráztam, esős időben, eléggé felázott, meredek terepen, lefelé mentem, és lefelé menet megcsúsztam, és konkrétan lefejeltem egy fát, kis hiány, majdnem eltörtem az orrom. Pár percig eszméletlen is lehettem, arra tértem magamhoz, hogy szemerkélt az eső az arcomon, meg vérzik az orrom, de aztán lejutottam a hegyről valahogy segítség nélkül. Azt hittem, hogy itt is lesz még egy vaddisznó sztori, de nem, az igazából ahogy ígérted, meg volt a 2, meg még egy sérüléses. Hát ebből nagyobb baj is lehetett volna, igen, orvérzéses arc sérülés, amikor eszméletet is elvesztesz, hát az azért durva, senki nem kívánja erdőben, szerintem főleg egyedül, úgyhogy köszönjük szépen, hogy megosztottad velünk a történetet. Egy dologra tudok következtetni, hogy Robertnek hívnak, de ezt csak az e-mailből, de remélem nem baj, hogy megosztottam a kedves hallgatókat, hogy a címedből erre tudtam következtetni. Nézzünk még egy történetet. Zemplén, elfogyott a vizem, egyedül voltam, forrás nincs sehol. Falu félnapi járóföldre, 30 fok van árnyékban, hétköznap tehát kevesen vannak az erdőben, nem is a kék túrán, hanem más ösvényen. Bear Grylls emléktúra lett belőle, megjött egy csapat szembe 3 óra múlva, és adtak vizet. Hú, hát igen, ezt is említettük, hogyha kifogyunk a vízből vagy az élelemből, hát az is kellemetlen tud lenni, és tényleg nincs hová fordulni sok esetben egy erdei túraútvonal vagy egy helyi túraútvonal közepén, de itt szerencsére kaptál vizet, megoldódott a helyzet, de azért csak nagyon óvatosan mindenkinek. Kedves hallgatók, ebben az órában is tehát ijesztő kirándulós élményeket várunk, ha önnek is van ilyen, küldje el nekünk 0635 92 5 92 5-ös, és úgy látom, hogy elég sok üzenet érkezik ahhoz, hogy ebből legyen egy folytatás is, de azért, aki csak teheti, írjon nekünk, és én meg, ha csak tehetem, igyekszek belesűríteni mindenkit.

0: Kedves hallgatók, mi volt a legijesztőbb kirándulós élménye, vagy élményük, ha már kedves hallgatókként szólítottam meg önöket? Ezt elküldhetik a 0635-925-925-re, mert ez itt a Ceglét hangja, ahol én kérdezek, és talán önök megválaszolnak. Így tett a következő üzenet küldünk is. Baráti társasággal kirándultunk nem túl frekventált helyen. Egyszer csak, vagy négy rohadt nagy kutya felénk rohanva, ugatva az úton, ember sehol, én majdnem szívrohamot kaptam, mert sajnos alapból eléggé félek a kutyáktól. Aztán végre megjelenik a két gazda, és ordítanak rájuk, szerencsére megálltak a kutyák, meg aztán megfogták őket, de én azt hittem, nekünk kampec. Ezt Mark küldte el nekünk. Ilyen velünk is történt, persze, hogy velünk is történt, velünk minden megtörtént már kiránduláson. Ott pedig három kutya futott ki egy tanyáról egyébként, egy nem túl távoli tanyáról, és hát egyértelműnek tűnt, hogy védelmezik a területüket, és hát igazából nem tudtunk más csinálni, hanem ösztönösen mindannyian, akik kirándultunk, leguggoltunk, és hívogatóan szóltunk a kutyákhoz, akik egyszer csak 10 méterre tőlünk úgy döntöttek, hogy akkor nem acsarkodnak tovább, hanem elkezdték csóválni a farkukat, és végül odajöttek, és meg lehetett simogatni mindet. De hogy mekkora szerencsénk volt, azt azóta sem fogom föl, tehát ez végződhetett volna sokkal rosszabban is, főleg, hogyha mondjuk mi is kiabálva, hogy máshogy reagálunk. Itt ez bejött, de nem biztos, de egyáltalán nem biztos, hogy ez a jó megoldás. A kutyák ellen nekünk itt ebben a helyzetben szerencsénk volt. Következő üzenet, Gimi szervezett nyaranta külföldi utakat Spanyolországba, Portugáliába. Rengeteg helyen voltunk, csak megálltunk valami kis városban egy rövid időre. Volt egy kisebb hegy a város szélén, oda felmentünk, láttam, hogy vannak sziklák, letértem az útról, hogy fotózzak, amit nem vett észre senki. Nem voltam elégedett a látvány, azért kimásztam a szikla szélére, ott sem volt jó, mert belógtak a fák, ezért leugrottam a lentebbi sziklára, ott csináltam pár igazán jó fotót, majd realizáltam, hogy ez egy 2 méter körüli ugrás volt lefele, és nem tudok visszamászni. Végül némi ugrálás után sikerült a szélén megkapaszkodni és felhúzni magam, ez már majdnem 20 éve volt, de nem mondtam el senkinek, valamiért azóta se, azok közül, akik ott voltak, pedig párakkal azóta is tartom a kapcsolatot. Ezt meg Feri küldte el nekünk. Hát ezekkel a magánakciókkal mindig nagyon óvatosan, ezt kell mondanom, mert egyrésztről megsérülhetsz, másrésztről mi van, ha nem veszik észre, hogy eltűntél, meg hát igen, lehet, hogy ebből mentés is lehetett volna, hogyha esetleg nem tudsz fölmászni, de nem tudom, hogy az volt-e a jó megoldás, hogy kimászol, vagy pedig segítséget hívsz. Minden esetre szerencsére jól végződött a történet. Fejér megyében egy búzatábla mellett néztük az augusztusi hullócsillagokat, amikor a nagyon nagy sötétben valami izomból elkezdett futni, és elrohant az autó mellett. Nagyon para volt, igaz, félig kirándulós csak a sztori. Hát nem tudom, hogy végül is nem. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy mik történhetnek meg kint a természetben, és ez teljesen lefedi ezt a történetet. Jó lett volna megtudni, hogy mi az, ami elrohant mellettetek, de hát biztos, hogy ott volt valami nagy állat. Egyszer olyan is történt velem, akkor csak bringázni voltam, rendes kerékpár úton bringáztam már sötétedés után, és 2 rendes, nagy agancsokkal rendelkező szarvas futott volna át az úttesten, és ezzel együtt a bicikli úton is, csak pont akkor értem oda, amikor ők is odaértek volna, és nem is tudom, 3 méterre a bicikli úttól fékeztek le a nagy agancsaikkal, meg minden, én meg egy árva bicikli sisak se volt rajtam, tehát talán könyökvédő az igen, de minden esetre pont megálltak, nem tudom, hogy az kellett volna, hogy én fékezek le, vagy annyira hirtelen érkeztek meg oldalról, hogy nem tudtam mit csinálni, én mentem tovább, és szerencsére ők lefékeztek, de benne volt a pakliban ott a találkozás az állatokkal és az agancsokkal is, nem lett volna kellemes. Mi volt a legijesztőbb kirándulós élménye? Továbbra is ez a kérdésünk. Még 2 blokkra visszajövünk, hogyha gondolják, tartsanak velünk.
1: Információ első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.

0: ijesztő vagy félelmetes kirándulós élményekkel várjuk a kedves hallgatókat a mai adásban, ez itt a Ceglét hangja. Eltévedés, időjárás változás, vadállatokkal való találkozás, sérülések, fizikai kimerültség, felszerelés vagy étel és víz hiánya, ezek a fő félelmek egy kirándulás során, amik megtörténhetnek. Lássuk, hogy a kedves hallgatóinkkal mik történtek. Elmentem egy budai hegység körtúrára egyedül 30 éves nőként. Már a vége felé közeledtem, amikor leültem egy kis tűzrakónál, voltak asztalok, padok, egy csapat is épp ott pihent. Miközben falatoztam, megjelent egy kb. 50-60 közötti pasi egyedül, gondoltam ő is pihen egyet, illetve az feltűnt, hogy amúgy engem észrevett. Én közben végeztem a kis elemózsiámmal, de mivel láttam, hogy néha felém néz, gondoltam megvárom, még elindul, plusz haladjon is, majd indulok később. Így is tettem, hagytam rá rendesen, nehogy utolérjem, erre látom, hogy az első adandó alkalommal egy tábla előtt ácsorog és nézegeti. Itt már tényleg megijedtem, hogy mi a fene. Elmentem mellette, láttam, hogy közben nézeget felém, aztán felhívtam anyukámat telefonon, elmondtam, mi a szitu, és megálltam nem sokkal utána, és virágokat fotóztam, hogy megint elém kerüljön, mert a hátam mögött nem látom, mit csinál. Plusz jó hangosan telefonáltam, hogy lássa, hogy tudja a külvilág, merre vagyok. Elment mellettem, megint hagytam neki bőven távolságot, hogy ne érjen utol, de ismét lassított, és valamiért megállt. Erre nem emlékszem, mit csinált akkor, talán pisilt, de végig telefonban voltam, amilyen gyorsan tudtam, csak mentem, elmentem mellette, és utána pár perc múlva már a kocsinál voltam, így nem lett semmi szerencsére, de azért eléggé meg voltam ijedve, meg anyukám is, írja nekünk Anett. Na hát igen, az egyedül kirándulás már a műsor elején is szóba jött, hogy annak azért megvannak a parái vagy veszélyei, főleg nőként. Úgyhogy remélem, hogy ebből tanultál te is, nem feltétlen futunk össze ilyen emberekkel, sőt, biztos, hogy ez a ritkább, de azért az én közvetlen környezetemben is volt olyan történet, szerencsére az biztonságosan meg jól alakult, hogy egy hölgy és egy úr kirándultak együtt, most az urat csak idézőjelesen mondom, és egyszer csak gondolt egyet, nem voltak túl közel ismerősök, de ismerték egymást, egyszer csak az úriember úgy döntött, hogy hát ő most hátulról elkapja ezt a lányt, és ki tudja, milyen tervei voltak, az volt a nagy szerencse, hogy arra biciklizett egy másik srác, aki ezt az egészet észlelte, és végül is kimentette a lányt ebből a szituációból, de hogyha ő nem jön ott, akkor nem is tudom, mi történhetett volna. Úgyhogy ez is fontos, vannak ilyen csoportok, ahol kiránduló társat lehet találni magunknak, akár a Facebookon, akár más közösségi oldalakon, de azért hölgyek helyében én csak nagyon óvatosan mennék el, vagy legalábbis komolyabb ismerettség után kettesben valakivel, vagy hát el sem kell menni kettesben valakivel, az elmúlt üzenetből, Anett üzenetéből láthatjuk, hogy simán jöhetnek olyan szituk, amikor egyedül indul az ember kirándulni, csak végül is összefut valakivel, aki nem feltétlenül akar neki jót, de Anettnek szerencséje volt, és azt is köszönjük, hogy megosztotta velünk ezt a történetet. Ez is tanulságos, nem feltétlenül a vadállatoktól, hanem néha sajnos a vad emberektől is tartanunk kell. Hamarosan folytatjuk, még egy blokkra visszajövünk, és azoknak, akik esetleg már elküldték az üzenetüket, de még nem hangzott el, jó hírem van, egy másik alkalommal biztosan folytatjuk ezt a témát, mert rengeteg üzenetet kaptunk szerencsére.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió.

0: Szabolcs üzenete, egy rövid üzenet, de ezzel kezdünk. Amikor gipszelt karral kellett a szakadék széléről visszamásznom egy pár méteres sziklafalon, mert csak ott jöttem rá, hogy lefelé nem járható az út, a talaj is nagyon lejtett, kapaszkodni kellett, hogy ne csúszszak le. Hát ez biztos, hogy para élmény volt, úgyhogy Szabolcsnál ez történt. Mi volt a legijesztőbb kirándulós élménye? Ez tehát a Ceglét hangja mai kérdése, és ez már az utolsó blokkunk. Még egyszer mondom mindenkinek, aki esetleg elküldte az üzenetét, hogy nyugodjon meg, mindenképp sorra fog kerülni. Ha nem is a mai adásban, akkor a folytatásban, mert szerencsére népszerű témának bizonyult ez a mai, és lesz majd folytatás is, úgyhogy nem holnap, mert holnap egy másik témával jövünk, de egy másik alkalommal biztos, hogy mindenki sorra kerül. Lássuk akkor a mai utolsó üzenetünket. Egy éve kb. Belefutottam egy csodás családba. Csak a röfögést hallottam hirtelen, hál' Istennek anyuka nem nagyon foglalkozott velem, lassan elhúztam onnan, akkor azért majdnem be. Ezen kívül, ami rosszabb volt, akkor persze emberrel futottam össze, idősebb férfi volt, aki teljesen semmiből jelent meg, eléggé messze az autótól a vicc kedvéért. Nem tudom, hogy részeg volt, vagy micsoda, de nem bírtam lerázni. Vagy egy bő 20 percen keresztül követett és beszélt hozzám minden hülyeségről. Após jött a segítségre, hála Istennek nem olyan messze dolgozott, persze pont ficam után voltam, szóval futni se tudtam rendesen. Eléggé félelmetes volt, és azóta sem járok messze egyedül túrázni, bármennyire is szeretek, vagy akarok menni, írja nekünk Iza. És hát igen, ez is eléggé olyan szituáció, ami most már többször szóba került, szóval hogyha itt voltak velünk az adás elejétől, azért leginkább egy kiránduláson ezt gondolná az ember, hogy az eltévedéstől, az időjárás viszontagságaitól, vadállatoktól, bármilyen sérüléstől, ami ott az kirándulás közben esik meg velünk, kimerültségtől, vagy esetleg a felszerelés hiányától, nem megfelelő öltözet, élelem vagy víz hiánya, ezek a fő problémák, és három üzenetünk is volt így az adás végére, most már mondhatjuk, hogy emberi veszélyeztetés volt, tehát ember által került olyan szituációba a kedves kiránduló, meg a kedves üzenetküldő, hogy azért át kellett gondolni azt, hogy mit és hogyan csináljon, mert ott azért nagyobb baj is lehetett volna. Úgyhogy mindenképpen figyeljünk erre is, és ne menjünk egyedül kirándulni. A legjobb az, hogyha van velünk egy kisebb társaság, és akkor mindenki tud segíteni mindenkinek, hogyha arról van szó. Viszont a műsor végéhez értünk, kedves hallgatók, nagyon köszönöm megtisztelő figyelmüket, és azt is, hogyha küldtek nekünk üzenetet. Mondom, azok se csüggedjenek, akik nem kerültek sorra. Egy másik alkalommal, nem holnap, mert holnap egy új műsorra jelentkezünk, de hamarosan újra jelentkezik ez a téma, és akkor mindenki sorra kerül majd. Vörös Nándi köszöni megtisztelő figyelmüket, maradjanak a Cegléd Rádióval a továbbiakban is, és találkozzunk holnap, amikor újra jön a Cegléd hangja. További jó rádiózást, a viszonthallásra!
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével!

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány. Holnap lesz a Jégvarázs című darab 100. előadása. Napról napra melegebb idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hamarosan aláírhatják az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot, mondta a G7 csúcson Donald Trump amerikai elnök. A 14 pontból álló dokumentum szerint Iránnak soha nem lehet atomfegyvere, a felek minden fronton, Libanont is beleértve, azonnal felhagynak a katonai műveletekkel, legfeljebb 60 napon belül pedig Washington és Teherán végleges megállapodást köt. Az Egyesült Államok 30 napon belül feloldja az Irán elleni tengeri blokkádot, a Hormuzi szorost megnyitják és 60 nap napig díjmentesen lehet használni. Egységesen megerősítették az Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók melletti elkötelezettségüket a 7 legfejlettebb ipari ország vezetői. A Franciaországban tartott esemény után Emmanuel Macron francia elnök fontosnak nevezte, hogy a G7 országok újból aktívak lettek az Oroszországra gyakorolt nyomás növelése érdekében. Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a mai kormányülésen arról döntöttek, hogy benyújtják az országgyűlésnek a vonatkozó jogszabályok módosításáról szóló javaslatot. Hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a rendelettervezetet, amely a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazza. Ezerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 0,4% ponttal egészítenik ki, visszamenőlegesen január 1-ig. A korrekció a szakképzésben dolgozó oktatókat is érinti, nekik a január és az augusztus közötti időszakra járó bérkülönbözetet utólag fizetnék ki. A tervezetet június 20-áig lehet véleményezni. Szeptember végéig megerősítik a járőr szolgálatot a 7. kerületben, Belső Erzsébet városban. A Buli negyedként is ismert területen csütörtökön, pénteken és szombaton este 8 és hajnal 4 óra között a helyhatósági rendészek egy biztonsági cég munkatársaival közösen ügyelnek majd a rendre. Holnap lesz a Jégvarázs című darab 100. előadása a Madách Színházban. Andersen meséi alapján 2013-ban készült el a Disney nagy sikerű animációs filmje Jégvarázs címmel, majd 2017-ben született a színpadi változat. A nyári időszakban többször is bemutatják a darabot.
0: Az időjárásról.
1: Melegszik az idő, holnap is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható. A hétvégén beköszönt a kánikula, 35 foknál is melegebb lehet.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Más lettem, a tükör így ismer, le nem töröl.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány. Holnap lesz a Jégvarázs című darab századik előadása. Napról napra melegebb idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a mai kormányülésen arról döntöttek, hogy benyújtják az országgyűlésnek a vonatkozó jogszabályok módosításáról szóló javaslatot. Hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Továbbra is erős a forint. A magyar fizetőeszköz árfolyama a héten már 350 alá is csökkent az euróval szemben, ami 5 éves csúcsnak számít. A portfólió vezető elemzője arról beszélt, tavaly óta folyamatos erősödés jellemzi a forintot, ebben jelentős szerepe volt a jegybanki kommunikációnak, de a kormányváltás esélyét is figyelték a befektetők. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a rendelettervezetet, amely a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazza. Ezerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 0,4% ponttal egészítenik ki, visszamenőlegesen január 1-ig. A korrekció

0: A szakképzésben dolgozó oktatókat is érinti, nekik a január és az augusztus közötti időszakra járó bérkülönbözetet utólag fizetnék ki. A tervezetet június 20-áig lehet véleményezni. Holnap kezdődik a kétnapos uniós csúcs találkozó Brüsszelben. Az állam és kormányfők tanácskozásán szó lesz egyebek mellett a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az uniós bővítésről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is. Ezúttal is meghallgatják majd Volodymyr Zelenszky tájékoztatóját a legfrissebb ukrajnai fejleményekről. Egységesen megerősítették az Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók melletti elkötelezettségüket a hét legfejlettebb ipari ország vezetői. A Franciaországban tartott esemény után Emmanuel Macron francia elnök fontosnak nevezte, hogy a G7 országok újból aktívak lettek az Oroszországra gyakorolt nyomás növelése érdekében. Holnap lesz a Jégvarázs című darab 100. előadása a Madács Színházban. Andersen meséje alapján 2013-ban készült el a Disney nagy sikerű animációs filmje Jégvarázs címmel, majd 2017-ben született a színpadi változat. Itthon Galambos Attila és Szente Vajk fordításában, Szirtes Tamás rendezésében láthatja a közönség. A nyári időszakban többször is bemutatják a darabot.
1: Az időjárásról.
0: Melegszik az idő, holnap is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány. Holnap lesz a Jégvarázs című darab 100. előadása. Napról napra melegebb idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hamarosan aláírhatják az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot, mondta a G7 csúcson Donald Trump amerikai elnök. A 14 pontból álló dokumentum szerint Iránnak soha nem lehet atomfegyvere, a felek minden fronton, Libanont is beleértve, azonnal felhagynak a katonai műveletekkel, legfeljebb 60 napon belül pedig Washington és Teherán végleges megállapodást köt. Az Egyesült Államok 30 napon belül feloldja az Irán elleni tengeri blokkádot, a Hormuzi szorost megnyitják és 60 napig díjmentesen lehet használni. Egységesen megerősítették az Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók melletti elkötelezettségüket a 7 legfejlettebb ipari ország vezetői. A Franciaországban tartott esemény után Emmanuel Macron francia elnök fontosnak nevezte, hogy a G7 országok újból aktívak lettek az Oroszországra gyakorolt nyomás növelése érdekében. Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a mai kormányülésen arról döntöttek, hogy benyújtják az országgyűlésnek a vonatkozó jogszabályok módosításáról szóló javaslatot. Hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a rendelettervezetet, amely a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazza. Ezerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 0,4% ponttal egészítenik ki, visszamenőlegesen január 1-ig. A korrekció a szakképzésben dolgozó oktatókat is érinti, nekik a január és az augusztus közötti időszakra járó bérkülönbözetet utólag fizetnék ki. A tervezetet június 20-áig lehet véleményezni. Szeptember végéig megerősítik a járőrszolgálatot a 7. kerületben, Belső Erzsébet városban. A Buli negyedként is ismert területen csütörtökön, pénteken és szombaton este 8 és hajnal 4 óra között a helyhatósági rendészek egy biztonsági cég munkatársaival közösen ügyelnek majd a rendre. Holnap lesz a Jégvarázs című darab 100. előadása a Madách Színházban. Andersen meséje alapján 2013-ban készült el a Disney nagy sikerű animációs filmje Jégvarázs címmel, majd 2017-ben született a színpadi változat. A nyári időszakban többször is bemutatják a darabot.
0: Az időjárásról.
1: Melegszik az idő, holnap is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható. A hétvégén beköszönt a kánikula, 35 foknál is melegebb lehet.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány. Holnap lesz a Jégvarázs című darab 100. előadása. Napról napra melegebb idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a mai kormányülésen arról döntöttek, hogy benyújtják az országgyűlésnek a vonatkozó jogszabályok módosításáról szóló javaslatot. Hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Továbbra is erős a forint. A magyar fizetőeszköz árfolyama a héten már 350 alá is csökkent az euróval szemben, ami 5 éves csúcsnak számít. A portfólió vezető elemzője arról beszélt, tavaly óta folyamatos erősödés jellemzi a forintot, ebben jelentős szerepe volt a jegybanki kommunikációnak, de a kormányváltás esélyét is figyelték a befektetők. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a rendelettervezetet, amely a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazza. Ezerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 0,4% ponttal egészítenik ki, visszamenőlegesen január 1-ig. A korrekció a szakképzésben dolgozó oktatókat is érinti, nekik a január és az augusztus közötti időszakra járó bérkülönbözetet utólag fizetnék ki. A tervezetet június 20-áig lehet véleményezni. Holnap kezdődik a kétnapos uniós csúcs találkozó Brüsszelben. Az állam és kormányfők tanácskozásán szó lesz egyebek mellett a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az uniós bővítésről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is. Ezúttal is meghallgatják majd Volodymyr Zelenszkij tájékoztatóját a legfrissebb ukrajnai fejleményekről. Egységesen megerősítették az Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók melletti elkötelezettségüket a hét

0: legfejlettebb ipari ország vezetői. A Franciaországban tartott esemény után Emmanuel Macron francia elnök fontosnak nevezte, hogy a G7 országok újból aktívak lettek az Oroszországra gyakorolt nyomás növelése érdekében. Holnap lesz a Jégvarázs című darab 100. előadása a Madách Színházban. Andersen meséje alapján 2013-ban készült el a Disney nagy sikerű animációs filmje Jégvarázs címmel, majd 2017-ben született a színpadi változat. Itthon Galambos Attila és Szente Bajk fordításában, Szirtes Tamás rendezésében láthatja a közönség. A nyári időszakban többször is bemutatják a darabot.
1: Az időjárásról.
0: Melegszik az idő, holnap is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, holnap lesz a Jégvarázs című darab 100. előadása, napról napra melegebb idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hamarosan aláírhatják az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot, mondta a G7 csúcson Donald Trump amerikai elnök. A 14 pontból álló dokumentum szerint Iránnak soha nem lehet atomfegyvere, a felek minden fronton, Libanont is beleértve, azonnal felhagynak a katonai műveletekkel, legfeljebb 60 napon belül pedig Washington és Teherán végleges megállapodást köt. Az Egyesült Államok 30 napon belül feloldja az Irán elleni tengeri blokádot, a Hormuzi szorost megnyitják és 60 napig díjmentesen lehet használni. Egységesen megerősítették az

0: adott. Hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a rendelettervezetet, amely a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazza. Ezerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 0,4% ponttal egészítenik ki, visszamenőlegesen január 1-ig. A korrekció a szakképzésben dolgozó oktatókat is érinti, nekik a január és az augusztus közötti időszakra járó bérkülönbözetet utólag fizetnék ki. A tervezetet június 20-áig lehet véleményezni. Szeptember végéig megerősítik a járőrszolgálatot a 7. kerületben, Belső Erzsébet városban. A Buli negyedként is ismert területen csütörtökön, pénteken és szombaton este 8 és hajnal 4 óra között a helyhatósági rendészek egy biztonsági cég munkatársaival közösen ügyelnek majd a rendre. Holnap lesz a Jégvarázs című darab 100. előadása a Madách Színházban. Andersen meséje alapján 2013-ban készült el a Disney nagy sikerű animációs filmje Jégvarázs címmel, majd 2017-ben született a színpadi változat. A nyári időszakban többször is bemutatják a darabot.
1: Az időjárásról.
0: Melegszik az idő, holnap is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható. A hétvégén beköszönt a kánikula, 35 foknál is melegebb lehet.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.